0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest is a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek, olyan vendégekkel estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak, hogy képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének elnöke, aki egyébként címzetes egyetemi docens is, na, hogy hatással tud lenni a kulturális életünkre, főleg azzal a területtel, amit képvisel, Hossó Nikolettát. Köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked, jó rég találkoztunk.
2: Szeretettel üdvözlök. Jó itt nálam.
1: Na, hát ennek akkor többször is várlak, szeretettes. Gyere gyakrabban. Szerintem ránk fér az a fajta tudás, ami a fejedben van, és amit egyébként átadsz évről évre, hónapról hónapra.
2: Igyekszem. Írásban is és szóban terjeszteni a protokoll igéjét.
1: Hogy szereted jobban? Hogy komfortosabb?
2: Az átadás, a tudás átadás a szóban. Szóban és gyakorlatban, nem feltétlenül egyetemi órák keretei között, az behatárolt, meghatározott tartalommal, de egyébként, amikor gyakorlati tudást tudunk átadni a leendő új generációknak, az mindig jó.
1: És
2: az
1: a nemesebb.
2: Igen. Most mondok egy példát, ugye pár hete zajlott itt Budapesten az 5. világkonferenciája, a hivatalos nevén a 5th Annual World Protocol Matters Conference. És itt lehetőséget adtam 40 egyetemi hallgatónak, hogy vegyenek részt nem csak hallgatóságként ezen a rendezvényen, hanem úgynevezett liaison officerként, összekötő tisztként kísérjék, fogadják és legyenek azokkal a delegációkkal, akik a meghívásomra érkeztek a világ minden tájáról, hiszen első alkalommal járta Budapesten, Magyarországon, soha nem jártak sokan még Európában sem, és arra kértem őket, hogyha van rá lehetőségük ebben a májusi időszakban, ami egyébként is vizsgákkal és beadandókkal teli,
1: akkor... Ez egy macerás időszak.
2: Igen, nagyon, és képzeljék el, hogy 40 nagyon kedves, kiváló nyelveket beszélő fiatal meg tudta ezt oldani, és kimentek a reptérre, fogadták a kijelölt delegációkat, elkísérték őket a szállásukra, megmutatták a konferencia helyszínét, és tulajdonképpen a teljes budapesti itt tartózkodásuk alatt a vezetőjük volt, kvázi az idegen vezetőjük. Úgyhogy én így szeretem, ha van rá lehetőség átadni a tudást, hogy jöjjenek és tapasztalják meg a saját bőrükön keresztül. Tehát tehát lehet könyveket olvasni, én is írtam hatot, teljesen más. Szépen egyébként. Köszönöm szépen, más a gyakorlat és más az élet egyébként, mint amit leírunk sok esetben, és ezt nem lehet tanítani. Ez ott kell lenni, látni kell, beszélni kell ezekkel az emberekkel, ismerkedni kell, beszélni kell angolul, spanyolul, franciául, oroszul és minden olyan nyelven, amelyeket ezek a hallgatók szépen beszéltek, és én szerintem az oktatásnak itt van leginkább az az átütő ereje, amelyet jó lenne egyébként a hazai közép- és felsőoktatásban is egyre inkább elterjeszteni, hogy gyakorlatokon keresztül, hogy igenis menjenek, beszéljenek, csinálják.
1: Változik a protokoll?
2: Az alapvetések nem változnak, az udvariasság és a tisztelet szabályi nem változnak, a diplomáciai keretek nem változnak, a jogi szabályzók még nem változnak. Ugye bennünket is köte a 61-es, 63-as bécsi szerződés a diplomáciai és konzuli egyezményekről. Ugyanakkor a gyakorlat, a mai világ felgyorsult ritmusa alapján azt lehet látni, hogy rövidülnek mondjuk a látogatások, akár államfői, akár kormányfői szinten, nem biztos, hogy 3-4-5 napra itt tud, vagy ott tud lenni a fogadó országban, nem biztos, hogy hozza a kísérőjét, nem biztos, hogy van fél egy év az előkészítésre, hanem jön egy meghívás, jó, egy hónap múlva, két hónap múlva érkezik az adott entitás, a protokoll alany, rövidülnek az előkészítésre lehetőséget adó időszakok, és minden változásra fel kell készülni. Ami korábban a mobiltelefonok és az internet világa nélkül egy kinyomtatott forgatókönyvből dolgoztunk, addig ma már ugye nem nyomtatunk semmit, telefonból dolgozunk, ott van nálunk, és az utolsó pillanatban bármi és minden is megváltozhat ettől. Szép tulajdonképpen ez a világ, de ezt azt tudja igazán, aki ezt csinálja. Akár a vállalati közegben, akár az állami diplomáciai, vagy éppen a katonai, vagy a sport
1: de
2: világában.
1: Itt is az nyer, aki tud a változással együtt haladni?
2: Csak is. Tehát én azt mondom, hogy így ez a tudás, ez az, amit ugye folyamatosan pallírozni kell. Ez nincs olyan, hogy egyszer megtanultam, és akkor mindent is tudok. Folyamatosan napra késznek kell lenni, fel kell készülni az adott országból, az adott kultúrából, az adott szeméből. Tehát én is, ahogy legutóbb 23-ban, amikor itt voltam, beszélgettünk, épp az atlétikai világbajnokság sikeréről tudtam számot adni, és valóban az is egy komoly kihívás volt, sok országgal, sok külföldi rangos személlyel és vendéggel. Most jön a világkupa pár héten belül júniusban, úgyhogy az is egy izgalmas feladat lesz.
1: De neked van olyan időszakod, ami egyébként úgy csendesebb?
2: Minimálisan, mondjuk vizsgai időszakok, amikor az egyetemben nincs oktatás, de akkor is bejöhet egy állami, vagy egy kormányzati, vagy éppen egy vállalati rendezvény, úgyhogy én folyamatosan minden, én a szférák között mozgok.
1: Van kedvenc is a szférák között?
2: Sportvilága talán az, ami a legközelebb a szívemhez áll, és ami miatt akár hajnalban is fölkelek, majd napokat nem alszom, tehát ami úgy igazán tud egy picikét úgy motiválni és bezsegtetni. De én nagyon szeretem a diplomáciai delegációkat, a kormányzati rendezvényeket, otthonosan mozgok egyébként minden szférában, a vállalati rendezvényeket, tárgyalásokat, alapkőletétel, intézmények avatása, tehát ezek is izgalmas feladatok, és jó érzés azt látni, amikor minden a helyén van, és tulajdonképpen a puzzle, amit szépen rakosgattunk elemről elemre, az a végén egy gyönyörű szép képpé összeáll.
1: Hát a megjelenéseid nagy része, vagy az események, a munkáid, nevezhetjük, hogy nagy része az a fővárosban zajlik?
2: Igen, Magyarországon zajlik, de mindig nemzetközi közegben.
1: Ja,
2: tehát tehát én csak és kizárólag magyar kontextusban, nemzeti közegben nem dolgozom most már lassan 20-30 éve, de igen, tehát a Magyarországra érkező delegációk, a Magyarországon, Budapesten megvalósított nagyszabású események, vagy éppen csak magas szintű látogatások. Ennek nem kell több tízezres tömegű rendezvénynek lennie, ahhoz, hogy ez jelentős legyen, és ahhoz, hogy oda kelljen figyelni a részletekre. Illetőleg feladatom az is, amikor kiutazik az általam segített vezető, legyen az egy bankvezető, legyen az egy szállodaigazgató, egy cégvezetője, és találkozik külföldön egy államfővel, egy kormányfővel, vagy egy másik cégnek a vezetőjével, akkor ezek a tárgyalások, vagy éppen bemutatkozó látogatások zökkenőmentesen zajlódjanak, és ő is a legfelkészültebb tudjon lenni, és mindenre is tudjon majd reagálni, amikor ő odaér.
1: Mennyire látható a ti jelenlétetek, munkátok? A munka az látszik, ugye? Azt mondjuk,
2: amikor el van végezve, akkor nem látszik, ugye, mert akkor azt veszük észre, hogy minden olyan szépen.
1: Természetes.
2: Igen, és ezt veszük alapnak, hogy minden a leírtaknak és a programnak megfelelően zajlik.
1: De nem lenne alap?
2: Lenne alap, de mivel ugye emberekkel dolgozunk, és emberi tényezőket mindig számításba kell venni, és mindig jöhetnek utolsó pillanatos kérések, olyan megkeresések, amelyekre nem biztos, hogy fel tud az ember készülni. Én mondok egy nagyon egyszerű példát, adott vezető, név és időpont nélkül, érkezett egy X sporteseményre. VIP lounge, szépen lefoglalva, tudom, hogy mikor fogok oda érkezni vele, telefonálok a munkatársaknak, hogy a delegációval kb. Fél óra múlva érkezek, legyen minden rendben, nem tudom, étel-ital felszolgáló már rendelkezésre álljon, és jelzi nekem a kocsiban az adott vezető, hogy ő nem tudom, valamelyik másik sportcsatornán éppen zajlik ilyen és ilyen mérkőzés, akkor ő ott bent, a kivetítőjén, ott a nagy ledfalon ezt szeretné nézni, és nem az adott budapesti sporteseményt, amire érkezett. És mert hogy neki az a szíve csüske, és most zajlik valamilyen fontos dönt, amit ő most ebben a pillanatban látni akar. És nem egyszerű egy ilyen kérésnek eleget tenni, amikor tudja az ember, hogy a kivetítők össze vannak kötve, az, hogy mi látható egy VIP területen, azt egy nemzetközi szervezet felső vezetése, marketing, média és kommunikációs vezetése majd meghatározza előre, és elkészítik ezeket a videókat, vagy éppen élő közvetítés, és bejátszani esetleg előfizetés nélkül egy olyan csatornát, ahol, ami csak ott abban a teremben lesz látható, és van rá az egészre egy 15-20 percünk, egy nagy sportesemény kellős közepén, az kihívást
1: ezt
2: tud jelenteni.
1: Nem gondolná, hogy...
2: Igen, hogy egy ilyen kérdés, hogy miért nem azt nézi, igen, amire érkezik. Okay. Tehát vannak ilyenek. Vagy az utolsó pillanatban megérkezik, nem tudom, egy kiállítást megnézni, és ott a bejáratban úgy dönt, hogy inkább visszamegy a szállodába, mert elfáradt, és akkor menjünk. És
1: ilyen is van.
2: Hát mi, hogy ne lenne? Minden van.
1: Legyen is. Mert ez azt látom, hogy csillog a szemed, úgy beszélsz az imádott hivatásodról, de ahogy rakom össze most a mozaikokat, az is megfogalmazódott bennem, hogy meddig terjed a ti felelősségetek? Egy ilyen szitúban.
2: mindent megteszünk. Ezért nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Ez a szituáció is adja. Én azt gondolom, hogy az én személyes felelősségem és az első számú prioritásom az az, hogy én azt akarom látni minden esetben, hogy az az ember, akinek én dolgozom, bárki is legyen az, aki az én segítségemet kéri, maximálisan komfortosan, mindenre felkészülten legyen ott a szerepben. Ha neki ki kell menni a konferencián, a színpadra és előadni egy beszédet, akkor azt tudja jól megtenni, ha alá kell írni egy együttműködést a nagy plénum előtt, akkor azt tudja megtenni, hogyha kell a tárgyaló asztalhoz nekem felkészítenem, és ennek a tárgyalásnak sikeresnek kell lennie, akkor az a felelősségem. Tehát, hogy tulajdonképpen én minden emberi és szakmai szempontot és tényezőt figyelembe veszek, amikor megpróbálok az ő fejével gondolkodni, és megnézni, hogy az ő érdeke és az ő célja micsoda. Nekem ennek kell alárendelnem tulajdonképpen a protokoll eszköztárát, és segítenem abban, hogy ő csillogjon és ragyogjon, és komfortosan, magabiztosan mozogjon, és az a szerep, vagy az a cél, vagy az az érdek halmaz, amivel a fejében megérkezett, vagy ami éppen ott van a papíron, azt ő maximálisan végig tudja vinni. És én azt gondolom, hogy ebben a protokoll egy igazi, jó, használható stratégiai fegyver tud lenni. Nagyon jól és könnyen lehet egy partnert, egy számunkra teljesen idegen partnert is meggyőzni arról, hogy mi hitelesek vagyunk, velünk érdemes lesz üzletet kötni, vagy éppen együttműködni, akár országok szintjén, hogyha most nagykövetekről felkészülő nagykövetekről beszélünk, akiknek egy országot kell eladni az adott fogadó országban, és azokat a bilaterális kétoldalú kapcsolatokat építeni, és azt mondani, hogy igen, ha én megbízhatóan és hitelesen képviselem az országot, akkor lehet, hogy az, amit mondok, és amit még hozok magammal, a Balaton, a Hungarikum, Budapest városa, a turisztikai kulturális értékek és minden, érdemes lesz meglátogatni, érdemes lesz több különböző szintű kapcsolatokat kiépíteni, és abban a protokoll, ami tiszteleten alapul, odafigyelésen, empátián és interkultúrás különbségek muszlim és figyelembe vételén, azok számítanak, mert hogy a protokoll is people's business, még mindig ezt mondom, ugyanúgy egy diplomácia, ez sosem lesz AI, ez sosem lesz technika által generált történet, vagy nem fogja a mesterséges intelligencia szerintem soha pótolni a protokollosokat, mert hogy pont az az emberi tényező az, amit nekünk mögé kell látnunk, és ahhoz, hogy ezt
1: amit meg az nem tud hozzátenni.
2: Igen.
1: És ez így is maradt szerintem.
2: Nagyon remélem.
1: No, ahogy hallgatlak, és azért is jó, hogy jöttél, mert kinyitsz egy ajtót, ahová nem láttunk be, hiszen mi nem mozgunk a hallgatókkal ezen a területen. A felelősséget oké, átbeszéltük, de például meddig kell ilyenkor együtt lenni az adott főhőssel?
2: Főhőssel, amíg a program, tehát hogyha Budapestre érkezik külföldről, akkor addig tulajdonképpen, amíg Magyarország a létterét el nem hagyja és elutazik. Addig a mi felelősségünk. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, hogyha a készíti rendőrség kedves munkatársaival érkezünk érte a repülőtérre, és ugyanúgy kísérjük őt ki a gépéhez, és elbúcsúztatjuk hivatalosan, maga a konvoj, a motorkét, az addig nem hagyja el a Lisztonet repülőteret, amíg ugye Budapest légterét el nem hagyja, mert ha bármi történik a repülőgépével, és esetleg vissza kell fordulni, akkor nekünk ott kell lenni, hogy rendelkezésre álljunk és segítsünk. Tehát tulajdonképpen, hogyha nagyon-nagyon objektíve akarom nézni, akkor addig, amíg Magyarország légterében és Magyarország közegében van, addig a mi felelősségünk minden ide érkező vendég. Mm. És akármilyen rangban...
1: És többen vagytok ilyenkor?
2: Protokollos, protokollfőnök egy van. Jó esetben van egy csapata, nagyobb szervezeti egységeknél, minisztériumokban, cégeknél
1: azért ez
2: van.
1: Ez megbízás.
2: Igen. Én általában egy személyes hadseregként működöm, és ez a do it all, mindent is képes vagyok megcsinálni. Nyugodtan én kiküldöm a meghívó leveleket, én elmegyek a hercegér, én nagyon szívesen lebonyítok egy eredményhirdetést ugyanazon rendezvényen belül. Nyilván be kell oldani, hogy mindenhol is ott tudjak lenni, és legyek rálátással minden területre. Jó az, hogyha jönnek nekem segíteni például egyetemi hallgatók önkéntes pozícióban, akik például ilyen VIP területeken hadrafoghatók és tanulhatók, és ha bármi van, akkor én egy mobiltelefon hívásnyira vagyok mindig.
1: Tehát a lényeg, hogy látj, itt tényleg a frontvonalban vannak.
2: Igen. Én azt mondom, hogy így lehet leginkább tanítani a gyakorlatban.
1: Jó, abszolút, jogos. Jó, megint csak lefordítva a hallgatók, vagy inkább a hallgatókat képviselve úgy mondom, azért ezt tisztázzuk már, hogy a te hivatásod az nem azt jelenti, hogy itt gárdadámkodni kell a vendég mellett, tehát hogy itt szórakoztatni kell őt addig, amíg itt van.
2: Nem, Nem, de ott kell lenni, és minden információt tudnunk kell. Tehát megkérdezi, hogy nem tudom, hol tudok a kedves párjának, nem tudom, vásárolni ezt, azt, nem a szuvenírt. Vagy hol tudok, nem tudom, beszerezni ilyen-olyan magyar értéket, és ilyen kérdések vannak, és ilyen...
1: De hogy mit tudom én, nincs kedvenig lefeküdni, és el akar menni vacsorázni valahova, vagy szórakozni,
2: volt olyan, hogy meghívtak egy pohár italra, egy kocintásra köszönetképpen, a stábnak, hogy jól érezte magát, és hogy valamit ő is viszont visszaadjon abból a vendégszeretetből és gondoskodásból. Ilyen van egyébként, tehát hogy én azt szeretem, hogy akkor van vége tulajdonképpen a programnak, amikor fölment a szállodai szobájába, ha mondjuk itt alszik, és több napot van Magyarországon, vagy Budapesten, akkor ott van, és onnantól kezdve, ha védett a személy, akkor úgyis a készítrendőrség munkatársai fogják vigyázni az ő álmát és az ő biztonságát, akkor én azt mondom, hogy nyugodtan hazamehetek. De mondjuk egy nagyobb rendezvénynél sok esetben a protokollos, így én is, beköltözünk abban a szállodába, ahol egyébként az 50-100 fős VIP vendégkör van, és itt vannak egy hétig. Miért, hogy bármikor én is, ha éjfélkor, hajnali kettőkor hívna a recepció, vagy a frontdesk, hogy nem tudom, kérés van, Niki, gyere le, akkor lemegyek. Tehát, hogy ilyen formán maga a felelősség és a hatáskör is 0-24-es egy rendezvényen, vagy egy delegációs programon. Tehát ilyenkor tényleg folyamatosan ugrásra készen kell lennünk.
1: Jó, ez ezzel jár.
2: Igen, de ezt imádjuk.
1: A hivatással jár.
2: Igen, okay. Igen.
0: A Schlagerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak velünk, annak meg még inkább örülök, hogy dr. Rosó Nikoletta meglátogatott ismét itt a stúdióban, örülök neked, a bizalmadat is köszönöm, ő egyébként nagyon komoly feladatot és tisztséget tölt be, mert a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének elnöke, egyébként címzetes egyetemi docens, író, hat könyv, kötetes, ugye, szerző, jól mondom?
2: Hat kötet, azért, igen, jól emlékeztem rá.
1: Lesz hetedik is?
2: Van, már megvan. Hát csak várjuk, már készen is ez a doktori disszertációmnak az olvasói változat, egy picit fogyasztható, nem annyira száraz, nem annyira statisztikai jellegű. Ez már készen van, sőt, ISBN számot is már megigényeltem rá, sportprotokoll címmel fog futni, amint a tördelés és a nyomdai munkák elkészülnek, de én már megírtam a...
1: Na, örülök neki, és várjuk is. Amint megvan, gyere vissza, és beszélgetünk arról is. Viszont az, ahogy most tényleg hallgatlak, én azt a hívó szavakból azt érzem, hogy ez azért nem csak egy bizonyos körnek, ez mindenkire ráférne.
2: Ez így van.
1: A protokoll ismeret.
2: Készítettünk egy felmérésre erről.
1: Gesztusokkal, meg mindenfajta emberi tulajdonságokkal.
2: Emberi társasági viselkedés része a protokollnak, közel sem tudunk egyenlőséggel tenni, és nem is szabad, de ez az, amit már ugye családban és már azt gondolom, hogy a legalsóbb szintű oktatási intézményekben, nevelőintézményekben már érdemes elkezdeni oktatni, ahogy más országokban is ez teljesen természetes és elterjedt, hogy része egyébként a kurikulumnak, része akár a nemzeti tanternek. Jó, hogyha akár Magyarország egy osztályfőnök jóra keretében becsempészük azt, hogy hogyan lehet szépen egymással diákok kommunikálni, vagy egy oktatóval.
1: Becsempészik.
2: Van, ahol igen, tehát van erre példa, azért tudom, mert van arra eset, hogy, vagy van arra példa, hogy elhívnak osztályfőnöki óra terhére tulajdonképpen, hogy meséljek arról, hogy kisdiákok hogyan tudnak majd érvényesülni, amikor akár a középiskolát, akár az általános iskolát elhagyják, és bekerülnek a felnőtt világba, és felnőttek közé. Itt azért lehetne az oktatást kiterjeszteni, azt gondolom, a maga pedagógusi karra és körre, hogy maga példamutatás meglegyen, mert sok esetben nem látható, vagy nem látom, és akkor ilyenkor nehéz azt mondani a diáknak, hogy az így kell felöltözni, így kell kommunikálni, hanem ezt a példát látja, hallja feltétlenül, illetőleg a szülők körében is. Sok esetben azt hallom, ugye a szülők egy szülői értekezleten nem biztos, hogy olyan minőségben kommunikálnak az osztályfőnökkel, a pedagógusokkal, ami példaértékű és tiszteleten alapuló lenne. Úgyhogy...
1: Akikhez eljut, nyitottak, mit tapasztalsz?
2: Természetesen, tehát én mindig hívásra megyek. Én mondtam, hogy nagyon szívesen segít.
1: Hát attól még lehet nyitott az, aki meghív, de a többiek meg ott ülnek, mármint a diákok. Nekik az végig kell hallgatni.
2: Így, igen, de mondjuk egy tréning alkalmában.
1: Ja,
2: tehát,
1: hogy
2: igen, tehát amikor a felnőtt világban vagyunk, és ilyen megbízásaim vannak, akkor természetesen ők érzik és értik ennek a lényegét, és ennek a befektetését. Mert tulajdonképpen az emberi tiszteletbe és a kulturális viselkedésbe való befektetés az csak kifizetődő tud lenni. Annak nincsen, mint egy gyógyszernek mellékhatása, negatív mellékhatása, annak csak a pozitívumait tudjuk értékelni. A diákok pedig, amikor érkezik egy külső, az mindig érdekes, mert erre szokták mondani az oktatók, hogy aki kívülről jött, az hát, ha jobban odafigyelnek, jobban elhiszik neki, mint annak a pedagógusnak, aki napinnap ott van velük, és én ugyanúgy a általános iskolai diákok is úgy magázódó viszonyban beszélek, és elmondom nekik, hogy hölgyek, urak, ez azért fontos, mert és hogyha én felnőttként kezelem őket már ebben a korban, és természetesen így is kell szerintem, akkor ők is felnőnek, és annyira szépen látható ez az első percekben, hogy figyelnek, mobiltelefonokat már nem nyomogatják, már nem beszélgetnek az hátsó pacsolóban, a cool kids at the back, hogy mondja az angol, hogy ott beszélgetnek, és rombolják talán az összhangot, nem, mindenki figyel, és ért és érzi, hogyha az ő nyelvüket én tudom és értem, és ilyen formán tudom őket úgy megszólítani, bármilyen generáció is legyen, akkor mindenkinek meg lehet mutatni, hogy az ő szintjén, az ő közegében, vagy mikro- vagy makroközegében, ez miért lehet izgalmas és fontos, és miért válhat ez hasznára. Lehet, hogy nem ebben a pillanatban, majd egy szóbeli vizsgánál, vagy egy felvételinél, vagy egy állásinterjúnál. Amikor majd ténylegesen ott van, hogy választani kell, hogy erre az egyetemre szeretnék jelentkezni, ezt a munkát szeretném megpályázni, de jó lenne, ha felvennének. És amikor ez így tudatosul bennük, és nem azt mondom, hogy a döbbenet, de hogy tényleg látni az arcokon, hogy értik, és úgy kezd leülepedni az az információ, és át tudják élni ezt az egészet, amit én mondok, akkor én azt gondolom, hogy ennek van értelme. De ahhoz meg tudni kell, tehát ahhoz, hogy erről beszéljünk, ahhoz művelni kell ezt a szakmát.
1: Jogos, meg olyan evidensnek tűnik, amit mondasz, olyan magától értetődőnek nekünk most itt, ahogy beszélgetünk.
2: Nagyon sok szervezés van abban a magától értetődésben.
1: Okay. Azzal tisztában vagyok. Megnézzék el nekünk a hallgatók, hogy tegeződünk, egy kereskedelmi rádióban ülünk este, úgyhogy itt már talán belefér a lazább, meg ezer éve ismerjük ezer egymást, úgyhogy ezt csak hogy értsék a hallgatók, hogy itt miért nem tartjuk be ezt a nagy magázódást. Egyébként ez
2: nálam ez alap. Mindenkivel, igen. Főleg,
1: mikor hogyha fordulhat át?
2: Amikor én felajánlom, de munka szempontjából.
1: De mikor jön az a lélektani pont?
2: Hát attól a megbízástól függ, tehát hogy mennyi ideig dolgozok valakivel együtt. Hogyha a sportvilágában működök, és ez egy sportesemény, akkor ott automatikusan mindenki mindenkivel tegeződik. Uh-huh. Ott ebből nem csinál senki lelkiismereti kérdést, hogy nem tudom, valamelyik sportági szakszövetségnek az elnöke, vagy éppen volt köztársasági elnök, ott a tegeződés is lehet szépen udvarias formában megejteni, és ott ez teljesen természetes, hogy aki ebbe belecsöppen, bármilyen sportágat művel, űz, hivatásosan vagy már nem, akkor ezek a tagok ebben a közönségben egymással tegeződnek. Ha egy munkaadónál, hogyha én belépnék mondjuk egy céghez, vállalkozó kormányzati szervezés, azt mondom, hogy munkavállalóként fogok én tevékenykedni ebben a szerepben, és ott az a mondás, és az a közmegegyezés, hogy mindenki tegeződik egymással, nyilván esetleg a felső vezetés leszámítva, akkor ott természetesen automatizálódik ez a történet. Hogyha én oktatok, előadást tartok, tréninget, és külsősként megyek, akkor nekem a magázódás az, ami teljesen alap, és amellyel én operálok tulajdonképpen 20 éve. Tehát nekem nehéz rávenni magamat egyébként egy tréning során, hogy akkor tegeződjünk, mert annyira az összes fordulat és minden nyelvi eszköz az automatikusan a magázódásban. Angolban is természetesen ugyanígy, amikor egy titulust, egy rangot szólítok meg, hogy nem tudom, ő fensége, magyarul ez nem hangzik olyan jól, de his serene highness, or your highness, or your royal highness, amikor hercegeket fogad az ember, vagy esetleg minisztereket, vagy államfőket, your excellency, your majesty, ha a királyi méltóságról van szó, az olyan szépen megmutatkozik az angol nyelven ez a fajta tiszteletadás.
1: No, hát dobálod a labdákat, nekem meg ugye az a feladatom, hogy ezeket lecsapjam. Igen, egy icipicit még visszautalva, hogy nagy meló van abban, hogy ez természetes legyen. Ahogy az előbb mondtam, hogy a tiszteletet megadjuk egymásnak, meg egyébként kedvesek vagyunk a másikkal. Valahogy a világban nem ezt látom.
2: Sajnos.
1: Vártamban kelt ebben. Te is ezt tapasztalod?
2: Igen, de én próbálom ezt változtatni a saját környezetemben belül, a saját közösségeimben belül, akár hazai, akár nemzetközi közösségről is légyen szó. Én azt gondolom, hogy mindig a változás azok legyünk mi, mutassuk meg, hogy ezt hogy kell, legyünk példák, és innentől kezdve, hogyha mi visszük azt a fáklyát, akkor fognak bennünket követni jó vezetőként, akár egy civil szervezetben, hogyha ez az MPRS, akár ez a 5 éves konferenciasorozat, amely 2 hete volt, ahol azért 49 ország képviselője ide érkezett Budapestre.
1: A hol volt egyébként?
2: Az NGM Dürer épület együttesében egy nagyon szép, egykori felszentelt kápolnát kell elképzelni, amelyet egy modern konferenciateremmé varázsolták, de a mennyezet, a boltozat és a nagyon szép spirituális emlékek azért azok megmaradtak.
1: Ez a
2: Városliget? Igen. Hajtósi Dürer soromban ez a gyönyörű szép épület. És mivel ugye egy pápai állást jelentettem be ott először, amelyet én kértem a Szent Atyától április 29-én a Vatikánban egy nyilvános audiencia keretében, ahhoz kellett egy olyan termet találni, hogy konferencia, de meglegyen az a spiritualitás, az az eszmeiség, amelyet ezt tud esetleg hordozni. És én tényleg igyekszem mindent is megmozgatni, minden követ megmozgatni annak érdekében, hogy ez a szakma nemzetközileg is elismert legyen, az ENSZ által elismert legyen, és hát ez volt ennek a konferenciának is a célja. És ahogy ott annak idején mondtam is a nyitó beszédemben, hogy I moved heaven and earth, tehát mindent is megmozgattam, és már spirituális segítséget is kértem, támogatást annak érdekében. Ennél többet kevesen tesznek szerintem a protokoll szakma érdekében nemzetközi szinten, mint amit megpróbáltam én a saját lehetőségeimhez mértem, és én kifejezetten büszke vagyok arra, hogy szinte minden kontinensről érkeztek a meghívásomra olyan előadók, akik a saját költségen utaztak ide Budapestre, sem a szállásban, sem az utazásban nem tudtunk non-profit szervezetként támogatást nyújtani, de ide érkeztek azért, hogy 15-20 percig ők legyenek, a középpontban.
1: Ott vagyok, tartották.
2: Igen, igen, és én megadjam nekik azt a ragyogási lehetőséget, amit szerintem meg kell adni. Tehát nekem az a feladatom, szerintem, hogy láthatóságot és hangot adjak azoknak, akik tényleg a háttérben dolgoznak nemzetközi szinten, és az onnan kezdődik, hogy egy ilyen személyes részvételű konferenciát megszervezünk, amelyre egyébként a Budapest Akkreditált Diplomáciai Testületek nagyköveti rangban nagyon sokan elfáradtak, így lett végül is ez a 49 ország, Schmidt-Mann elnök úr megnyitotta, és én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas multi kulturális eseményt, és szakmailag egy nagyon erőmutató és eredményhozó konferenciát tudtunk előre megvalósítani Budapesten, amelyet a világon még senki nem csinál. Tehát nem csak Európában nincs, de ismereteink szerint a világon senki ilyen.
1: Majd most fogják lemásolni.
2: Effektíve ebből egy sorozatot kívánunk, és már lehet jelentkezni lobby szinten, hogy mely országban legyen a következő. Tehát kvázi olimpiai
1: rend. Máshol lesz akkor ez
2: én azt szeretném, ugye, mint főszervezőként én azt javasoltam, hogy mindig legyen egy olyan ország, aki vállalkozik erre, egy olyan szakmai szervezet, amely abban az országban működik, amely ezt össze tudja hozni.

0: Ez egyik szakmám a sok közül. Egy pici pesgős kocintás az épületben, bemutattuk, hogy hol leszünk, és másnap minden is volt, tehát hogy nagyon szépen kell. Akkreditációs kártya, kitűző, színpad, fotós, videós, tehát ahogy egy nemzetközi konferenciának lennie kell, és erre volt nagyjából egy másfél-két hónapom, hogy ezt összerakjam. Úgy, mint programot, és minden mást, ami azt gondolom, hogy ahhoz kell, hogy ez egy elismert konferencia legyen, és akik ide jöttek, úgy érezzék, hogy nem kidobott idő és pénz volt, hogy ide utaztak, akár Argentinából, Miamiból, nem tudom, Koszovóból, mindenhonnan.
1: Ehhez a hivatáshoz nagyon kell szeretni az embereket? Hát hiszen emberekkel foglalkozol.
0: Szeretni is kell, érteni, tisztelni.
1: És nem unod őket. Ennyi év után sem.
0: Nem, mert engem kíváncsivá tesz, hogy ő honnan jött és mit képvisel, és ő neki mi a fontos, neki mi az érték, neki mi erre a kulturális vagy nyelvi reáliája, amit erre a nem tudom, az ételre, italra és bármire mond. Ő miben hisz? Hisz-e bármiben? Hány istenben hisz, hogyha több istenben hisz? Neki mi a nemzeti viselete? Ő hogyan éli a mindennapjait? Ő hogyan nőtt és szocializálódott abban az országban? És akkor ugye jönnek a többi kérdések is, hogy ott egyébként milyen a jogi, politikai és állami berendezkedés, ami egyébként meghatározza a protokoll, de mindig az embert kell a középpontba helyezni, és itt érzek hiátust egyébként a protokolloktatásban is, hogy elfelejtkezünk az emberről. Hát ember nélkül sincs protokoll, de diplomácia sem. Tehát ha a nagykövet nem olyan, akivel nem lehet egy társasági eseményen megjelenni, kulturáltan beszélgetni, kapcsolatokat építeni, akkor nem lesz sikeres az a két ország kapcsolat, az onnantól kezdve meg van pecsételődve, és ugyanígy a felsővezetők is, akik reprezentálnak egy szervezetet, egy céget, egy vállalatot, egy bankot, teljesen mindegy, mindig az embernél kezdődik, mert hogy nem intézményekkel kommunikálok, hanem
1: világos,
0: emberekkel.
1: De miután
0: és
1: emberek...
0: empátia, bocsánat, ezt akartam én mondani, hogy tudjak az ő fejével gondolkodni. Tehát én, hogyha ide érkezik valaki, akkor én úgy tudom az ő látogatását maximálisan előkészíteni, nem csak azzal, hogy 4-5-6 lépéssel előre vagyok már a fejembe, és itt vagyunk, de én már 2 órával a későbbi programot szervezem, és már hívom, és küldöm az SMS-eket, hanem hogy megnézni, hogy honnan jött, mit képvisel, hogyan kommunikál, tehát nyilvános forrásokból tájékozódom. Social media, médiaforrások, megnyilatkozások, és milyen értékeket gondol ő fontosnak, és akkor az ő nyelvén tudok megszólalni. Tehát nagyon könnyen tudok bárkire és mindenkire is ráhangolódni, mert én megcsinálom azt a házi feladatot, hogy én felkészülök. Világos. Az emberből és a delegációból. Ezt sokan elfelejtik, hogy...
1: Még a szakmában is?
0: Van ilyen. Hát itt is, ahogy hát vannak nem feltétlenül jó tetőfedők, most bocsánat a tetőfedő
1: értem,
0: szakmától,
1: értem.
0: Ugyanígy lehetnek olyan protokoll területen működők, entitások, akik nem feltétlenül érzik ezt fontosnak, és azt gondolják, hogy ez a szabály, ezt írtok le, ez lesz, és így kell csinálni, aztán mindenki alkalmazkodjon.
1: Oké, de miután emberekkel dolgozol, és ezek azért az emberi gyengeségek is benne vannak, vagy a jellemzők, vagy a személyiség.
0: Meg a személyes kérések, preferenciák.
1: Na, de ha olyannal találkozol, ami nem passzol, vagy akivel nem értesz egyet, akkor hogy viseled?
0: Nincs ilyen.
1: Tehát én nagyon megértő tudsz lenni?
0: Végtelenség.
1: Meg alkalmazkodó?
0: Igen, mert ez egy szolgálat. Tehát hogyha most nagyon-nagyon le akarom redukálni ezt az egészet, ez egy szolgálat. Az én dolgom az, hogy őt segítsem, támogassam maximálisan mindenben is, amíg a jogi keretek természetesen, meg a törvényességi keretek megengedik. Hiszen lehetnek olyan kérések, felkérések tangóra, amelyek nem férnek bele természetesen, de van, aki azt gondolja, hogy esetleg ez is a csomag része volt, vagy a protokoll szolgáltatás része volt, hogy ne. Hát az ember emberből van, akár úrról, akár hölgyről legyen szó is, meg gyarló is, meg minden, de alapvetően nekem az a dolgom, hogy bármilyen nem tudom, unortodoxnak tűnik az a kérés, vagy kérdés, maximálisan megpróbáljam segíteni és a megoldást megtalálni. Ugye a protokollban nincs nem, meg nem tudom, meg nem lehet. Tehát ezeket a szavakat
1: hiányzik.
0: Nem. Okay. Igen, tehát nincsen. Tehát mindig megoldom mindent is, de szoktuk ezt mondani. És hogyha éppen azt a konkrét kérdést nem, már legalább 3-4 alternatíva van a fejemben, amit fel tudok ajánlani, hogy ezeket a szemöldököket kisimítsam. Hogy úgy érezze az az adott személy, akivel én beszélgetek, hogy ő elégedetten tud távozni, az ő kérdését megválaszolták, az ő problémáját megoldották, és egy win-win szituáció alakuljon ki. Tehát ez soha nem lesz domináns, meg ilyen forma alárendelt is, tehát partnerek vagyunk egymással, de az én dolgom az, hogy őt emeljem.
1: Meg van a mondás, hogy jó társaságban repül az idő. Képzeld el, hogy már a végén vagyunk.
0: Nem hiszem
1: el. Esküszöm. Egyetlen egy kérdés a végére, ami talán az

0: Az előző itt létedkor is volt, hogy akkor jön a herceg?
1: Jön a herceg. 23-ban is jött, most is jön a herceg. A Budapesten az Európai Olimpiai Bizottságok elnökei fognak egy csúcstalálkozót itt tartani június elején, illetőleg az általam már említett Ötusa világkupa kapcsán. Ez egy nemzetközi rendezvény zajlik itt a Bokcsarnokban.
0: De ilyenkor megismer benneteket?
1: Miután, igen, háromszor járt eddig az országban, mind a háromszor én fogadtam, kísértem, szerveztem, tehát nekem már
0: tehát
1: teljesen...
0: akkor meg is már.
1: Igen, igen, mi már ilyen ölelkezős üdvözési aha. formában vagyunk, és nekem közvetlen kapcsolatom van a Monokói Palotával, ahol aminek köszönhetően ugye tudom szervezni az ő programját, mikor érkezik, hol fog megszállni, milyen kérései vannak, mit szeretne, tehát én már mindent tudok, hivatalos csatornákon még zajlanak az egyeztetések, de én ki leszek a reptéren is várni fogom.
0: Izgalmas világ ez.
1: Igen, igen, igen.
0: Megírtad már ennek a kulisszatitkait?
1: Nem, majd megvárom, hogy még ülepedjen egy picikét, de meg hát ugye ez egy bizalmi állás, hát nehéz erről úgy beszélni, hogy mindenfajta nevet és időpontot és helyszínt kiiktatva, mert az meg ugye elveszíti a relevanciáját, hogyha ezeket kivesszük, úgyhogy mi nem beszélünk, tehát mi olyan vagyunk, mint egy kút, bedobjuk az információt, és az ott marad.
0: Diszkréció a fő.
1: Igen. Másképp nem lehet, és az ember szerintem nem tud szférákon át mozogni, mint ahogy én teszem, hogy ennek is, ennek is, ennek is, és függetlenül mindenfajta politikai és egyéb érdekektől, tehát mi tényleg a szakmát végezzük, és aki hozzánk fordul, vagy hozzám fordul, nekem teljesen mindegy, hogy ő most idős, fiatal, úr, hölgy, milyen oldalon áll, mit képvisel, nekem az a fontos, hogy az ő szerepét, és az ő intézményét, és az ő rangját, titulusát tudjam messze menőkig hivatalosan segíteni.
0: Most van az a lélektani pont, hogy mondd el az elérhetőségeidet, ahol téged megtalálnak.
1: Az interneten, ha beírjak a nevemet, akkor minden online és telefonos elérhetőségem nyilvános, tehát akár ez a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete weboldal az nprs.hu, akár a céges oldal europrotokoll.hu, és ott a kapcsolatmenüpontban. Én egy nyitott megvan könyv vagyok, minden. Most már 10 éve ott van minden.
0: Dr. Hosszú Nikolettát kell keresni, ez a lényeg.
1: Igen, szeretem.
0: Örültem neked.
1: Én is
0: sok
1: nagyon.
0: Sok csillogó szempárt.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: A hivatásodban, akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Örülök, hogy itt voltál, és bízom benne a hallgatóknak üzenve, hogy azt a sok-sok, hogyha tudtak már, pedig miért ne tudnának a sorok között nem csak olvasni, hallgatni, és akkor elvisznek sok mindent, amit Nikolettától most hallottak. Ha meg nem, akkor majd hallgassák vissza a beszélgetést a podcastok között. És Nikolettától most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás elejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Hussó Nikolettának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Váratlanul bizottsági elnöknek nevezte ki Torockai Lászlót Magyar Péter. Több helyszínre is ellátogat a kormány a Blackbusz Komárom-Esztergom megyében. Pénteken kezdődik Magyarország első nemzetközi női filmfesztiválja. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Parlamenti vita után Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Torockai László napirend előtti felszólalásában kifogásolta, hogy pártja nem kapta meg az elnöki posztot, miközben állítása szerint évek óta foglalkozik a végrehajtó maffia ügyeivel. Magyar Péter válaszában felkérte Torockai Lászlót a bizottság vezetésére. Ugyanakkor azt kérte, hogy a vizsgálat idejére függesszék fel a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk együttműködését. A miniszterelnök hozzátette, minden érintettet idézzenek be, és korábbi felesége Varga Judit szerinte nem érintett az ügyben. Júniusban házhoz viszi az ügyintézést a kormány a Blackbusz Komárom-Esztergom vármegye több településére. A mobil ügyfélszolgálat segítségével a helyiek saját lakóhelyükön vagy annak közelében intézhetik hivatalos ügyeiket. Legyen szó személyi igazolvány, jogosítvány, lakcímkártya vagy útlevél igénylésről és megújításról. Emellett ügyfélkapu regisztrációra és diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre is lehetőség nyílik. A kormány a Blackbusz június 5-én Hántára, Bakony-Szombathelyre és Csatkára érkezik. Július 8-án Eter, Csép, Tárkány és Ászár lakóit várják, még június 9-én Aka, Súr és Ácsteszér kerül sorra. A kormány a Blackbuszok éves menetrendje a kormányhivatalok.hu oldalon érhető el. Ismét egyre több panasz érkezik az éjszakai gyorsulási versenyek miatt Kecskeméten. A lakók szerint a hangos autók és motorok rendszeresen megzavarják az éjszakai nyugalmat, ezért a rendőrség fokozott ellenőrzésekkel lép fel az illegális versenyek résztvevői ellen. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrök arra figyelmeztetnek, hogy a közutakon rendezett gyorsulási versenyek nem csak szabálytalanok, hanem rendkívül veszélyesek is. A rendőrség kéri a lakosságot, hogy amennyiben illegális gyorsulási versenyt vagy veszélyes közlekedést tapasztalnak, értesítsék a hatóságot. Két utcát újíthatnak fel a következő években a Zöld Fenntartható Erzsébet város program részeként. A 7. kerületi önkormányzat a Veselényi utca, Erzsébet körút és Rottenbiller utca közötti, valamint a Dohány utca, Hásfa utca és Rottenbiller utca közötti szakaszának átalakítására keres tervezőt. A beruházás célja a forgalomcsillapítás, a zöld felületek bővítése és az élhetőbb városi környezet kialakítása. A tervek szerint megújulhat az útburkolat, fejlesztik a csapadékvíz elvezetést és új növényeket telepítenek. Pénteken kezdődik Magyarország első nemzetközi női filmfesztiválja, a Cinema City Mamutban. A négy napos rendezvény 28 országból közel 80 versenyfilmet és különleges vetítést kínál, a női alkotók egyedi nézőpontjára és társadalmi témákra fókuszálva. A fesztivál díszvendége Arta Dobrosi BAFTA jelölt koszovói színésznő, aki több programon is találkozik a közönséggel. A filmek mellett szakmai panelbeszélgetések és erős magyar felhozatal is várja a nézőket. Borbély Balázs lett a Ferencváros férfi labdarúgó csapatának új vezetőedzője, jelentették be az FTC hivatalos honlapján. A Ferencváros közleménye szerint Borbély hatalmas sikert ért el Győrben, hiszen az Etót néhány év alatt az NB2-ből egészen a bajnoki címig vezette. Ma már szinte zavartalanul napos, de továbbra is szeles idő várható. A fővárosban csak fátyol felhők szűrhetik a napsütést, délen lehet egy-egy zápor is. A hőmérséklet 26-29 fokig emelkedik. Holnap visszatérnek a felhők és a zivatarok, de továbbra is közel 30 fok lesz a maximum hőmérséklet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Sláger FM.
1: Olyan ő, hogy megáll,

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szép Művészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállított darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Távozik Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti szervezetének éléről. Több órás munkával szabadították ki a romok alól a székesfehérvári épületomlás sérültjét. Országossá bővül a vízadó program. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A Fidesz Budapest választmánya új elnökséget választott a párt fővárosi szervezetének vezetésére. Szentkirályi Alexandra távozik a posztról. A választmány döntése értelmében az új elnök Szatmári Kristóf lesz. Ő 2006-tól 20 éven át volt fideszes országgyűlési képviselő. Ez alatt volt a Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke, gazdaságszabályozásért felelős államtitkár, a kereskedelempolitika kormányzati összehangolásáért felelős miniszteri biztos és Budapest újjáépítési programot koordináló miniszteri biztos is. A Telex azt írja, Szentkirályi Alexandra távozása nem meglepetés. A Fidesz Budapest oldala már április végén elbúcsúztatta azzal, hogy a Magyarországért és a nemzet fővárosáért végzett munkát az országgyűlésből folytatja. 2027-től ismét szélesebb körben válhat elérhetővé a kata adózási forma Magyarországon. Ezt Kármán András pénzügyminiszter jelentette be az országgyűlésben, hangsúlyozva, hogy a kormány egy egyszerű, kiszámítható és a mikrovállalkozások igényeihez igazodó rendszert kíván kialakítani. A tervek szerint nem a korábbi szabályozás változatlan visszaállítása a cél, hanem egy olyan új konstrukció létrehozása, amely kizárja a visszaéléseket és a bújtatott foglalkoztatást. A miniszter szerint az előző rendszer szigorítása százezreket érintett hátrányosan, ezért szükség van egy igazságosabb megoldásra. A kormány azt ígéri, hogy a részletszabályokat széleskörű szakmai egyeztetés előzi majd meg. Több órás munkával szabadították ki a romok alól a székesfehérvári épületomlás sérültjét. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a sérült állapota súlyos, életveszélyes, de élve sikerült kihozni a romok alól. A mentésben mintegy 140 szakember és önkéntes vett részt az ország különböző pontjairól. A négy emeletes épület statikailag instabil volt, ezért a szakembereknek előbb meg kellett erősíteniük a szerkezetet. A férfi több méter mélyen egy ráomlott gerenda alatt találták meg. A város polgármestere köszönetet mondott minden résztvevőnek a sikeres életmentésért. Országossá bővül a Főkert és a Biko ökoapplikáció közös vízadó programja, amelyben önkéntesek segíthetnek megmenteni a szárazság miatt veszélybe kerülő fiatal fákat. A 2025-ben indult kezdeményezés hatalmas sikert aratott, 17 ezer önkéntes 400 ezer liter vizet juttatott 7 ezer fához. A mostani kampányról Hegedűs Kristóf, a Biko alapítója beszélt a Sláger FM-nek.
3: Ezt a kampányt azért hoztuk létre, mivel nyáron hatalmas asszályok és hőhullámok vannak, és a fiatal fáknak viszont segítségre van szükség, hogy biztosan jól legyenek öntözve, és emiatt a civilek segítségére is szükségünk van, hiszen hogyha most megöntözzük, kisegítjük ezeket a fákat, akkor ők árnyékkal, madárcsicsergéssel, hűs tiszta levegővel fogják meghálálni pár év múlva a segítségünket. A Biko nevű ingyenes öko alkalmazásban megnézzük a térképet, akkor láthatják a közeli fiatal fákat, piros színnel, hogyha nagyon szomjasak, citromsárgával, akik eléggé szomjasak, és zölddel a jól öntözött fákat találhatják meg. Minden fának heti szinten 50 liter vizet kell a tövéhez eljutatni, és akkor boldogan fog zöldelni nyáron is.
2: Visszatér a több órás napsütés, de egy-egy zápor sem kizárt. Mozgalmas lesz az idő, több helyen lehet élénk a légmozgás. A záporokat erős széllökések kísérhetik. A hűvös reggelt 27-28 fokos nappal követi. A déli órákban erős lesz az UV-sugárzás. Szerdán borult viharos napunk lesz, többfelé záporokkal, de füllet marad az idő, 28-30 fokot is mérhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-e. Sláger FM. Minden,

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Váratlanul bizottsági elnöknek nevezte ki Torockai Lászlót Magyar Péter. Több helyszínre is ellátogat a kormány a Blabusz Komárom-Esztergom megyében. Pénteken kezdődik Magyarország első nemzetközi női filmfesztiválja. Jó reggelt kívánok, Szendőf Kori vagyok. Parlamenti vita után Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Torockai László napirend előtti felszólalásában kifogásolta, hogy pártja nem kapta meg az elnöki posztot, miközben állítása szerint évek óta foglalkozik a végrehajtó maffia ügyeivel. Magyar Péter válaszában felkérte Torockai Lászlót a bizottság vezetésére, ugyanakkor azt kérte, hogy a vizsgálat idejére függesszék fel a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk együttműködését. A miniszterelnök hozzátette, minden érintettet idézzenek be, és korábbi felesége Varga Judit szerinte nem érintett az ügyben. Júniusban házhoz viszi az ügyintézést a kormányablakbusz Komárom-Esztergom vármegye több településére. A mobil ügyfélszolgálat segítségével a helyiek saját lakóhelyükön vagy annak közelében intézhetik hivatalos ügyeiket. Legyen szó személyi igazolvány, jogosítvány, lakcímkártya vagy útlevél igénylésről és megújításról. Emellett ügyfélkapu regisztrációra és diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre is lehetőség nyílik. A kormányablakbusz június 5-én Hántára, Bakony-Szombathelyre és Csatkára érkezik. Július 8-án Ete, Csép, Tárkány és Ászár lakóit várják, még június 9-én Aka, Súr és Ácsteszér kerül sorra. A kormányablakbuszok éves menetrendje a kormányhivatalok.hu oldalon érhető el. Ismét egyre több panasz érkezik az éjszakai gyorsulási versenyek miatt Kecskeméten. A lakók szerint a hangos autók és motorok rendszeresen megzavarják az éjszakai nyugalmat, ezért a rendőrség fokozott ellenőrzésekkel lép fel az illegális versenyek résztvevői ellen. A Bács-Kiskunvár megyei rendőrök arra figyelmeztetnek, hogy a közutakon rendezett gyorsulási versenyek nem csak szabálytalanok, hanem rendkívül veszélyesek is. A rendőrség kéri a lakosságot, hogy amennyiben illegális gyorsulási versenyt vagy veszélyes közlekedést tapasztalnak, értesítsék a hatóságot. Két utcát újíthatnak fel a következő években a zöld fenntartható Erzsébet város program részeként. A 7. kerületi önkormányzat a Veselényi utca, Erzsébet körút és Rottenbiller utca közötti, valamint a Dohány utca, Hásfa utca és Rottenbiller utca közötti szakaszának átalakítására keres tervezőt. A beruházás célja a forgalomcsillapítás, a zöld felületek bővítése és az élhetőbb városi környezet kialakítása. A tervek szerint megújulhat az útburkolat, fejlesztik a csapadékvíz elvezetést és új növényeket telepítenek. Pénteken kezdődik Magyarország első nemzetközi női filmfesztiválja, a Cinema City Mamutban. A négy napos rendezvény 28 országból közel 80 versenyfilmet és különleges vetítést kínál, a női alkotók egyedi nézőpontjára és társadalmi témákra fókuszálva. A fesztivál díszvendége Arta Dobrosi BAFTA jelölt koszovói színésznő, aki több programon is találkozik a közönséggel. A filmek mellett szakmai panelbeszélgetések és erős magyar felhozatal is várja a nézőket. Borbély Balázs lett a Ferencváros férfi labdarúgó csapatának új vezetőedzője, jelentették be az FTC hivatalos honlapján. A Ferencváros közleménye szerint Borbély hatalmas sikert ért el Győrben, hiszen az Etót néhány év alatt az NB2-ből egészen a bajnoki címig vezette. Ma már szinte zavartalanul napos, de továbbra is szeles idő várható. A fővárosban csak fátyol felhők szűrhetik a napsütést, délen lehet egy-egy zápor is. A hőmérséklet 26-29 fokig emelkedik. Holnap visszatérnek a felhők és a zivatarok, de továbbra is közel 30 fok lesz a maximum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétek között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával, bár most borról fogunk beszélgetni egyébként. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és tudják, olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, olyan vendégekkel, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy egy borpiknik főszervezője is nagyon-nagyon hatással tud lenni erre a kulturális életre. Oláritát köszöntöm nagy szeretettel, a Rozáli a borpiknik főszervezőjét. Örülök neked.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Még nem találkoztunk sem az éterben, sem az életben, most ez egyszerre megtörténik, de majd ott a borpikniken is találkozunk. Milyen ilyenkor a lelki állapot, meg a készenléti állapot?
2: Most már egész jó, igazából. Ugye néhány hónappal ezelőtt, amikor még bizonytalanságok vannak, akár a színpadműsorral, akár a kiállítókkal kapcsolatban, az egy kicsit stresszesebb, de most már sinem vagyunk, úgy
1: az
2: gondolom.
1: Az már nem ez az időszak.
2: Nem, de hát még rengeteg a munka, és igazából most már csak az égiekhez fohászkodunk minden nap, hogy abban a négy napban szép időnk legyen.
1: És mit lehet tenni, hogyha nem feltétlenül jön be minden nap?
2: Hát mi már átéltünk mindent, igazából.
1: Na, ezek kérdezem, hogy volt már itt.
2: Volt minden, igen. A rendezvény nem marad el, tehát ilyen nincsen. Szerencsére olyan még nem volt, hogy a rendezvény teljes ideje alatt szakadt volna mondjuk az eső, tehát mindig vannak azért ebben az időszakban így május végén, június elején szép napok, hát akkor előveszük a gumicsizmákat, esernyőket, esőponcsókat osztogatunk a látogatók között, úgyhogy átviszeljük valahogy, de annak is megvan a varázsa.
1: Na, pont ezért szenteltem ennek ennyi időt, mert nem gondolnám azt kívülállóként, hogy ez nagyon el tudja tántorítani az embereket. Én vettem már részt úgy, hogy esett az eső, és nem igazán zavart senkit.
2: Nem, aki tényleg ott szeretne lenni, és tényleg fókuszál a borokra, a kiállítókra, őket tényleg nem tántorítja el. Tehát persze, hogyha van az a hatalmas vihar, de olyan még nem volt, akkor az lehet, hogy hazazavarna őket, de...
1: Ne is legyen.
2: Nem lesz.
1: Na, mennyire kell, Rita, hozzáértőnek lenni?
2: Szerencsére a mi közönségünk már laikusok, ugyan, de hozzáértők, köszönve annak, hogy sokat dolgozunk mi is ezen, hogy a kultúrát, borfogyasztást népszerűsítsük. Egyébként egyáltalán nem szükséges, hiszen nálunk az a jó, más hasonló típusú rendezvényekkel ellentétben, hogy nálunk a faházakban a borászok, illetve hozzáértő szakemberek állnak.
1: És ők segítenek.
2: Abszolút segítenek, aha, okay. Várják a kérdéseket, rengeteget mesélnek a borról, elmondják, hogy hogyan kell az adott bort kóstolni, vagy egyáltalán bort kóstolni. Úgyhogy nem szükséges, aki viszont már hát jártasabb a szakmában, ő szintén szuper új információkhoz juthat, úgyhogy mindenkinek ajánlom ilyen szempontból is a rendezvényt.
1: Na, mert most én nem akarom eltagadni előtted, hogy én azért annyira nem értek a borokhoz. De például, ha oda megyek, akkor és mit tudom, én keresek valami édesebb fajtát, mert mondjuk azt megbírom inni, akkor találni fogok?
2: Igen, viszont hogyha oda mész egy borászhoz ezzel a kérdéssel, akkor valószínűleg nem rögtön egy édesbort fog kitölteni, hanem megpróbál rábeszélni arra, hogy megkóstolj mondjuk egy félszáraz illatosabb rozét, vagy fehér bort. Mert az a tapasztalat, hogy akik azt gondolják magukról, hogy csak az édesbort tudják meginni, nagyon sokszor pozitívan csalódnak, hogyha kapnak egy félszáraz, félédes, nagyon finom, illatos, zamatos rozét, és akkor azt mondják, hogy ez nem is olyan rossz, valami hasonló tudok még kóstolni esetleg, és így szép lassan az ember elkezd érdeklődni a nem kifejezetten édesborok iránt. És ugye nyáron egy meleg nap pedig azért jól esnek, vagy akár egy fröccsöt meginni egy finom rozéból. Nagyon-nagyon frissítő tud lenni.
1: Tehát az egyik lényege egyébként az ismeretterjesztés is?
2: Abszolút, igen. Igen, nekünk célkitűzésünk és missziónk a kultúrát borfogyasztásra való nevelés, a mérték, a minőség, ezek mind nagyon fontos szempontok.
1: Tehát akkor részeg embereket nem nagyon láttunk ott a...
2: Hát ezt azért így nem jelentem ki, mert este azért van alkalom bulizni is, és azért van, aki már jól érzi magát, de abszolút kultúrált mindig a rendezvény.
1: De pont ez a lényeg, hogy kultúrált.
2: Abszolút.
1: Lehet ezt így is csinálni.
2: Így van.
1: Egyébként. No, hát azért négy nap az hosszú idő. Mikkel készültök nekik még?
2: Igen, hát lesz egy színpadunk, ahol különböző fellépők fognak fellépni, este ugye DJ-k, nem tudom, belemeltünk,
1: hát ebbe is
2: kötelező, igen, hogyha már zenéről van szó. Hát a Kontrasztot nem tudom, hogy sokan ismerik, esetleg ők fognak fellépni csütörtök este, és délután pedig Brédabia DJ fog fellépni, egy hát a zenei világban, a diszkós világban egy nagyon ismert DJ hölgy. Aztán Hangácsi Márton neve sokaknak ismerősen csenket, ő egykor utcazenész volt, és egy gitárral fog érkezni, de nagyon jó kis programmal. A Dynamite Dudes, ők egy valóságos show műsort adnak elő, tehát ők is nagyon látványos műsorral készülnek. Aztán a péntek este a DJ Bakaszabi, és hát gyerekműsorokkal is készülünk természetesen, szombaton és vasárnap lesznek gyerekprogramok is egyébként, és a színpadon is gyerekműsorok. A Kazuka gyerekdalók, a Cirkuszka lép még föl, illetve aki még nem kifejezetten gyerekeknek szól, a The Riverside szól, nem tudom, hogy ismered, ők nagyon jó country zenét játszanak, és állítólag Texasban nyertek is valamilyen díjat, majd erről kifaggatjuk őket. Igen, igen. És a Ritmusa együttes is jön, ők lesznek a legnagyobb formáció, akik fellépnek a Rozálián. Ők cigánydallamok modern köntösbe öltöztetve, a Pornograsztus hasonló hangzással, tényleg egy nagy formáció jön, úgyhogy igazából szerintem mindenki meg fogja találni a saját ízlésének megfelelőt.
1: Ugye mondtad az elején, hogy már átéltetek mindent, és pont emiatt lehet biztosra menni? Tehát az, hogy a Rozália siker sorozat, az biztos garancia? Tehát a múlt, itt számít a tegnap sikere, erre vagyok kíváncsi.
2: Abszolút, tehát jelenleg is növekvő tendenciában van a rendezvény, tehát évről évre döntjük meg a látogatottsági rekordot. Jó időjárástól függően ezt hozzáteszem, de például tavaly is nagyon közel 30 ezer látogatónk volt már. És igen, látjuk a visszajelzéseket, reakciókat, akár az ismerettségi körben, tehát nagyon sokan ismerik már a rendezvényt, ugye a másik nagy rendezvényünk a Budapest Bor Fesztivál, ami ősszel szokott lenni a várban. A Rozália úgy hívjuk mi csak, hogy a kistestvére, de most már nem is annyira, szóval nagyon ismert lett ez a rendezvény is, és az a jó, hogy a két esemény teljesen különböző egymástól, ez egy kifejezetten baráti, piknikező hangulatú, családi esemény, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az időjárás mellettünk van, nekünk egy évnyi munkánk van ebbe a négy napos rendezvénybe, tehát tényleg már egy éve készülünk rá, úgyhogy mi mindent megteszünk, hogy reméljük, hogy ismét nagy siker lesz.
1: Elmondtuk, hogy hol lesz pontosan?
2: Még nem mondtuk, a Városligetben lesz. A megújuló és megújult Városligetben. Egész konkrétan pedig a Vajdahunyadvár mögötti réten, ahol hatalmas fák is vannak, nagyon szép a gyep is, tehát kifejezetten alkalmas piknikezésre. És ami még érdekesség, hogy évről évre egyre többen hoznak magukkal piknikplédet, tehát kifejezetten
1: azt
2: úgy
1: ér,
2: azt abszolút. És tavaly már rengetegen kiültek, és borozgattak, eszegettek, jól érezték magukat, hogy nagyon jó látvány volt. Szívetmelengető volt számunkra látni ezt a hangulatot.
1: Mondom ezt én, aki egyébként napi szinten járkálok ott a kutyával a Városligetben, hogy én szeretem is egyébként azt a részt, de tényleg van annak egy romantikája, amikor ott megtelik borszeretőkkel. Itt több borszakértő járt már ebben a műsorban, és akkor én tényleg mindenkivel nulláról kezdem itt már csak a hallgató kedvéért is, hogy a borfogyasztás azt azért ne a kocsmai borfogyasztással azonosítsuk, hanem ez egy sokkal mívesebb, minőségibb, hogy mondod, kulturáltabb.
2: Így van, én inkább borkóstolásnak.
1: Tevékenység.
2: Igen, borkóstolásnak hívnám, tehát itt nem az a lényeg, hogy minél több mennyiséget fogyasszunk el, hanem hogy minél több borásznál kóstoljunk, és az a jó, hogy nem muszáj egy decit megvásárolni, vagy fél decit, hanem lehet kérni kóstoló mennyiséget is, egy-két kortyot. Aha. És ez nagyon fontos.
1: Akkor itt ez nem ördögtől való.
2: Nem, abszolút, sőt, a borász is annak örül, hogyha mondjuk megmutat 3-4 féle bort, amit megkóstolhatunk, mint te például laikus, el tudod dönteni, hogy akkor melyikből fogsz egy decit vásárolni. Úgyhogy ilyen szempontból tényleg nagyon kultúrát és szakmai az esemény, úgyhogy érdemes beszélgetni és kérni egy-egy kóstolót is a borászoktól, mert nagyon szívesen fognak adni.
1: Hát és ami nekem a Rozáliában egyébként szimpatikus, meg persze a másik van, és a Nagytesóban is, az a közösségi lét. Hogy ez egy tényleg nagyon jó közösségi rendezvény, ami összehoz azonos érdeklődésű embereket, itt nyilván a bor az azonos érdeklődés, vagy az egymás iránti vágy arra, hogy egyáltalán személyesen kapcsolódjanak az online tér után.
2: Így van, mi elkezdtünk néhány éve beszélni a Rozália életérzésről, mint olyanról, és hát eleinte inkább ezt egy ilyen csajosabb eseménynek determináltuk, de aztán rájöttünk, hogy nem az. Viszont volt egy olyan évünk, amikor egy ilyen akció, hogy azt mondtuk, hogy aki valamilyen rozé színű ruhában, vagy felsőben, nadrágban érkezik, az kapott valamilyen ajándékot, régen egy szár rózsát, vagy egy cseppfogót, egy ingyenes kóstolót, és aztán ez úgy elmaradt, viszont a látogatók annyira megőrizték ezt a szokást, hogy jó látni azt is a közönségen, főleg a hölgyek egyébként, de az urak is, hogyha végignézünk a közönségen, akkor ilyen rózsaszín minden árnyalatában pompázóak az emberek, tehát tényleg szívesen öltöznek kifejezetten erre az eseményre, és ettől is egy ilyen nagy csapat igazából, aki ott van, így összekacsintanak egymással. Nagyon sok ismerettség köttetett már ott, komolyabb kapcsolatok is, amikről tudunk, amiről beszámolnak, úgyhogy ezeknek nagyon örülünk.
1: Na hát, akkor úgyis mindig randi helyszíneket keresnek a társkeresőzők, ez egy akkor remek alkalom.
2: Abszolút,
1: erre
2: igen.
1: A Rozália borpiknik. Azon gondolkodtam még, ahogy most hallgatlak, és azért az egy örömteli dolog, hogy évről évre többen vannak, de hogy hölgyek vagy férfiak, vagy nincs ilyen? Ez egy családi rendezvény igazából?
2: Hát nagyon vegyes.
1: Az is lehet?
2: Igen, szoktunk ilyen felméréseket végezni, demográfiai szempontból is megvizsgáljuk a közönségünket, ez fontos. Egy picivel többen vannak a hölgyek, viszont családi eseményé is vált, tehát nagyon sokan, főleg a hétvégén kisgyerekekkel, kutyákkal érkeznek kerékpárral, tehát ilyen szempontból is egy kifejezetten családi eseményé vált, és ugye attól függetlenül, hogy ez egy bor köré épülő esemény, a gyerekek is nagyon jól érzik magukat, mert sokféle gyerekprogrammal is készülünk. Uh-huh. Ezek ingyenesek természetesen, mint maga a rendezvény is teljesen ingyenes. Egyedül a borkóstoláshoz szükséges egyfajta poharat vásárolni, viszont azok meg annyira jól néznek és jó dizájnokkal látjuk el őket.
1: Hogy
2: hazavihetők. Igen, és már nagyon várják most is a látogatók, hogy vásárolhassanak.
1: Na bocs, ha olyat kérdezek, de téged még nem kergettelek az őrületbe az őrületeimmel, hogy például most van még ilyenkor?
2: Még nincs.
1: Na, de nem az, hogy ezeket elteszik, és lehet kapni? Vagy annak is megvan az ideje, hogy meddig?
2: Hát ugyanúgy, hogy ősszel van a szüret, ősszel szüretelik a szőlőt, friss mustot akkor lehet kapni pár hónapig. Mert
1: én már csomagoltat vettem.
2: A szőlőlé inkább, tehát nem igen. A frissen préselt must, hanem azt szőlőléként, viszont azt lehet kapni.
1: De azt igen. A gyerekek is ihatják.
2: Abszolút, abszolút. És lesz most is, igen, na, hát, szőlőlé. Okay.
1: Azt úgyis szeretik. A legtöbb.
2: Igen.
1: Legalábbis. Na jó, akkor még egyet. Jégbor.
2: Jégbor az egy nehéz kategória, nem tudom, hogy kinél lesz most. Ugye nehéz elkészíteni, tehát nagyon speciális körülmények kellenek, és évről évre, mivel a klímánk egyre melegebb, megvan, hogy hány napig kell, milyen hidegnek lennie szüret
1: akkor azért
2: előtt.
1: Nem találok én nagyon ilyet.
2: Hát mostanában igen, ezek a legutóbbi évjáratok, ezek nehezen születnek meg. Lehet, hogy valakinél lesz és hoz érdekesség gyanán, de az a tapasztalatunk, hogy ilyenkor az emberek nem erre vágynak. A borfesztiválon szeptemberben ott már inkább.
1: Más, okay.
2: De kifejezetten a fröccsöt, a rozét, a habzó borokat, sámpanyokat keresik, amik tényleg ilyen nyári italok.
1: Hány fajta bor van ilyenkor?
2: Hát ezt nehéz megmondani, közel 60 borászat lesz kint, van, aki 5 félével jön, van, aki 50 félével, tehát nagyon széles a paletta, de azt hiszem, hogy tényleg bárki megtalálja a kedvencét, akár az új kedvencét is, úgyhogy érdemes kutakodni, kérdezősködni, ismerkedni a borászokkal személyesen is, és a boraikkal is. Nagyon sokféle lesz.
1: Mennyire lehet a Rozáliát szakmai fórumként kezelni?
2: Abszolút, hiszen a horeca szektorból is jönnek szomeliék, étteremvezetők, tehát ezt ugye a kiállító borászaink elmondásai alapján tudjuk, hogy jönnek ezek a szakértők, szakemberek, sőt nagy kereskedelmi láncok, borbeszerzői is, hogy feltérképezzék a jelenlegi piacot, hogy például rozéból, mert ugye a rozét ezt egy-két évesen illik elfogyasztani, tehát hogyha szeretnének mondjuk a szortimentbe egy rozét beemelni, akkor érdemes a legújabbakkal megismerkedni, és a Rozália nagyon jó alkalom erre, mert ugye mostanában készültek el a friss rozék, vagy néhány hónappal ezelőtt, és itt ez egy nagyon jó fórum arra, hogy megismerjék ezeket az új rozékat, tudnak belőle rendelni, üzletet kötni, úgyhogy ez is abszolút működik.
1: Tényleg egy év? A felkészülés?
2: Igen, igen, most vége lesz a rendezvénynek majd, és akkor már frissen ki kell értékelni, tehát nagyon fontos, hogy a friss emlékeket rögzítsük, aztán hát egy kis szünet, mert ráfordulunk a borfesztiválra, ami szeptemberben van, és utána elkezdjük, igen, tehát nekünk összeszokott már egy ilyen nagy rendezvény, és hát ilyen többnapos tréningünk lenni, ahol már lefektetjük a következő év alapjait, és aztán onnantól pedig elindul a munka, a meghirdetése, az eseménynek a programok megtervezése, stb. Úgyhogy sok munka, igen. És nem vagyunk sokan, tehát 10 dolgozunk ezen az eseményen, úgyhogy van vele meló, igen.
1: Azért ennek a lélektanáról egy icipicit mesélj kérlek kulisszaként, hogy tehát van egy esemény, ami évente egyszer van. Hiba lehetőség belefér? Hát hiszen egyszer van egy évben.
2: Hát nem nagyon.
1: Aki, 4 nap, de akkor is.
2: Nem nagyon, úgyhogy szerencsére nagyon nagy tapasztalattal rendelkezünk. A kollégák nagy része már több mint 15 éve dolgozik a cégnél. Én már 23, tehát hogy azért szépen, rengeteg...
1: Gratulálok.
2: Köszönöm, rengeteg tapasztalatunk van, ami nagyon nagy előny olyan szempontból, illetve hát, hogy az őszi borfesztiválból is rengeteget tanulunk, tehát hogy például, hogy oldunk meg egy hatalmas záport vagy zivatart, mit kell olyankor tenni, mivel kell, hogy készüljünk, mi legyen ott kéznél, hány fő legyen a személyzet, aki segít nekünk. Tehát a tapasztalat nagyon sokat jelent, tehát természetesen mindig vannak váratlan események. De mi igyekszünk úgy felkészülni, hogy minden a helyén legyen, minden rendben legyen, és igazából tényleg már csak az időjárás az, ami picit keresztbe tehet.
1: A 4 napból melyik a legfrekventáltabb nap?
2: Talán a péntek és a szombat. Csütörtök
1: hát
2: a buli napok. Igen, igen, a csütörtök, de egyébként már tavaly is a csütörtök este is nagyon-nagyon jól sikerült, hát sokan
1: hogy
2: jöttek.
1: Hogy mondják, az a kis péntek?
2: Igen, az új péntek.
1: Az új péntek, oké. Okay.
2: Igen, tehát sokan voltak, a péntek az nagyon erős, és a szombat is, tehát ott egész hajnalig rengetegen vannak, és nagyon jól szórakoznak. A vasárnapnak is megvan egyébként a maga varázsa, amikor tényleg a kisgyerekesek jönnek főleg, vagy akik egy délután szeretnének egy szép nyugodt délután eltölteni, aztán este hazamennek. Tehát minden napnak megvan a saját kis szerepe.
1: Enni? Mit lehet?
2: Enni most idén próbálunk nemzetközi konyhával készülni, ami azt jelenti, hogy hát minél többféle nemzetközi ételt meg lehessen kóstolni. Elsősorban street foodokkal készülünk, tehát olyan ételekkel, amit könnyen sétálva is el lehet fogyasztani, vagy a piknik plédre leülve. Például a Cseva Pivo érkezik, ők nagyon finom délszláv ételekkel készülnek. A pizza, ami a klasszikus pizza, de nagyon jó pizzákat készítenek. Aztán a Raclette by Lili, ők pedig a klasszikus alpesi sajtból, forró sajt rácsorgatva a kenyérre, tehát ezzel készülnek, ez is többféle ízvariációban, vagy krumplira is ráhúzzák ezt az olvasztott sajtot. Mexikói ételek is lesznek, és hát a desszerteket sem hagynám ki, a klasszikus vitézkürtös kalács, a waffle lesz még, és a Bolka Bombon, aki nagyon régi kiállítónk, ők kifejezetten hát rozé alapanyagból, vagy hát rozéból készült édességekkel is készülnek, mint bombonok, jégkrémek, fagylaltok, úgyhogy lesz minden.
1: Tehát így megvannak, akik akár évtizedekre visszamenőleg is kiállítanak nálatok?
2: Vannak olyanok, igen, és hogyha vannak új jelentkezők, akkor viszont szigorúan az a kollégám, aki ezzel foglalkozik, elmegy, leteszteli, inkognitóban megkóstolja. Abszolút,
1: van.
2: Igen. Tehát, hogy ennyire
1: mint
2: nem...
1: Mint is lennél.
2: Igen, ennyire. És a fellépőknél is egyébként elmegyünk, meghallgatjuk.
1: Azt én nem is mertem megkérdezni, hogy itt hogy képzeljük el azt az egy évet, hogy itt mindenféle önjelölt hívogat, megírogat nektek, hogy szeretnénk fellépni?
2: Igen, is, de mi is keresünk. Tehát nyilván van egy keretünk, anyagilag bele kell, hogy férjünk, de nagyon sok megkeresésünk van, kiállítók is, és fellépők is, és aztán szerencsére olyan népszerű már az esemény, hogy tudunk válogatni, van erre lehetőség.
1: Tehát itt rang fellépni, és rang nálatok kiállítani.
2: Én azt mondom, hogy igen, mert már hogy véges, tehát nem tudunk bárkit elhelyezni, bár ugye a liget elég nagy, és bővülhetnénk, ha szeretnénk, de úgy gondoljuk, hogy ez a mostani kiállító szám, vagy standszám az, ami még megtartja ennek a rendezvénynek ezt a családias, baráti hangulatát. Igen, igen.
1: Na jó. Rita, most vagyunk akkor annál a lélektani pontnál, hogy mondd el kérlek az elérhetőségeteket, hogy az pontos információt hol találjuk meg.
2: Van egy nagyon jó honlapunk, ez a www.rozalia.hu, ezzel írjuk, tehát rozalia.hu, és Facebookon, Instagramon, TikTokon is megtalálható vagyunk. Igen, Rozália Borpiknik úgyhogy eltéveszthetetlen.
1: Na, és akkor még egyszer a pontos időpont.
2: Június 4-e és 7-e között, vagyis a mostani hétvégéhez egy hétre.
1: Nem, ezen a hétvégén. Ezen a hétvégén, hiszen ma hétfő van.
2: Ja, igen, elnézést, már kicsit összecsúsznak a napok.
1: Tehát
2: csütörtök és vasárnap között.
1: A Városligetben.
2: A Városligetben.
1: Ott találkozunk. Na, hát sok csillogó szempárt nektek, nagy tömeget, emberléptékkel, és akkor nagy baj nem lesz, a tiétek is csillogni fog.
2: Köszönöm, mindenkit szeretettel várunk.
1: Megyek, keresem majd az édesbort. Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, Kollár Ritával beszélgettem, a Rozália Borpiknik főszervezőjével, és Ritától most elköszönök önöktől még nem. Jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Távozik Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti szervezetének éléről. Több órás munkával szabadították ki a romok alól a székesfehérvári épületomlás sérültjét. Országossá bővül a vízadó program. Jó reggelt kívánok, Szendő Fiori vagyok. A Fidesz Budapest választmánya új elnökséget választott a párt fővárosi szervezetének vezetésére. Szentkirályi Alexandra távozik a posztról. A választmány döntése értelmében az új elnök Szatmári Kristóf lesz. Ő 2006-tól 20 éven át volt fideszes országgyűlési képviselő. Ez alatt volt a Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke, gazdaságszabályozásért felelős államtitkár, a kereskedelem politika kormányzati összehangolásáért felelős miniszteri biztos és Budapest újjáépítési programot koordináló miniszteri biztos is. A Telex azt írja, Szentkirályi Alexandra távozása nem meglepetés. A Fidesz Budapest oldala már április végén elbúcsúztatta azzal, hogy a Magyarországért és a nemzet fővárosáért végzett munkát az országgyűlésből folytatja. 2027-től ismét szélesebb körben válhat elérhetővé a kata adózási forma Magyarországon. Ezt Kármán András pénzügyminiszter jelentette be az országgyűlésben, hangsúlyozva, hogy a kormány egy egyszerű, kiszámítható és a mikrovállalkozások igényeihez igazodó rendszert kíván kialakítani. A tervek szerint nem a korábbi szabályozás változatlan visszaállítása a cél, hanem egy olyan új konstrukció létrehozása, amely kizárja a visszaéléseket és a bújtatott foglalkoztatást. A miniszter szerint az előző rendszer szigorítása százezreket érintett hátrányosan, ezért szükség van egy igazságosabb megoldásra. A kormány azt ígéri, hogy a részletszabályokat széleskörű szakmai egyeztetés előzi majd meg. Több órás munkával szabadították ki a romok alól a székesfehérvári épületomlás sérültjét. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a sérült állapota súlyos, életveszélyes, de élve sikerült kihozni a romok alól. A mentésben mintegy 140 szakember és önkéntes vett részt az ország különböző pontjairól. A négy emeletes épület statikailag instabil volt, ezért a szakembereknek előbb meg kellett erősíteniük a szerkezetet. A férfi több méter mélyen egy ráomlott gerenda alatt találták meg. A város polgármestere köszönetet mondott minden résztvevőnek a sikeres életmentésért. Országossá bővül a Főkert és a Bíkó ökoapplikáció közös vízadó programja, amelyben önkéntesek segíthetnek megmenteni a szárazság miatt veszélybe kerülő fiatal fákat. A 2025-ben indult kezdeményezés hatalmas sikert aratott, 17 ezer önkéntes 400 ezer liter vizet juttatott 7 ezer fához. A mostani kampányról Hegedűs Kristóf, a Bíkó alapítója beszélt a Sláger FM-nek.
2: Ezt a kampányt azért hoztuk létre, mivel nyáron hatalmas asszályok és hőhullámok vannak, és a fiatal fáknak viszont segítségre van szükség, hogy biztosan jól legyenek öntözve, és emiatt a civilek segítségére is szükségünk van, hiszen hogyha most megöntözzük, kisegítjük ezeket a fákat, akkor ők árnyékkal, madácsi csergéssel, hűs tiszta levegővel fogják meghálálni pár év múlva a segítségünket. A Bíkó nevű ingyenes öko alkalmazásban megnézzük a térképet, akkor láthatják a közeli fiatal fákat piros színnel, hogyha nagyon szomjasak, citromsárgával, akik eléggé szomjasak, és zölddel a jól öntözött fákat találhatják meg. Minden fának heti szinten 50 liter vizet kell a tövéhez eljuttatni, és akkor boldogan fog zöldelni nyáron is.
1: Visszatér a több órás napsütés, de egy-egy zápor sem kizárt. Mozgalmas lesz az idő, több helyen lehet élénk a légmozgás. A záporokat erős széllökések kísérhetik. A hűvös reggelt 27-28 fokos nappal követi. A déli órákban erős lesz az UV-sugárzás. Szerdán borult viharos napunk lesz, többfelé záporokkal, de füllett marad az idő, 28-30 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosa.

0: ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. De ezt Baska Balázs 25-ször meghallgatta már. Így ezt a felkonferálást, mert egy visszajáró vendégről beszélünk, aki festőművész, a Daligóg művésztelep vezetője, és egy nagyon-nagyon fontos missziót végez itt a vételkörzetünkben a művészet szempontjából, úgyhogy mindig szívesen látlak, örülök neked.
2: Én örülök, hogy ismét itt lehetek. Hát az biztos, az idei nyári missziónk is Leányfalun eléggé indulás lesz, igen, mert két táborunk is jön. Lesz egy június végével, 23-ától 26-áig, ami hát itt a fő irány az a festészeten belül a posztimpresszionizmus, és Van Gogh, és egy picit a vadak, és egy picit a pop art, de hát ugye természetesen a plenert nem fogjuk megúszni, és továbbra is négy szak lesz az ide látogatóknak, amiből válogathatnak, és mivel, hogy gondoltunk arra is, hogy ugye a szabadságok mindenkinek másképp alakulnak a nyáron az alkotóknak, vagy akik az alkotásra nyitottak.
1: Ezért vettétek kettő?
2: Hát ezért csináltunk kettőt, ezt már évek óta terveztük, ezt évekkel ezelőtt csináltuk meg utoljára még a Csopaki művésztelepnél, még az elődünknél, és ugye a másik az pedig augusztusban lesz, augusztus 10-től, ami egy hétfői napon kezdődik, és 13-áig csütörtökig tart. Ott pedig a fényművészeté felé vesszük az irányt. Caravaggio és a csendéletek, és az ő fényjel való elfogultsága, a fényjel való szerelme, és ugyanez a vonal Vermeernél is, aki a portréinál valósította ezt meg, és ezt majd élő modell alapján többször
1: imádom a témát, úgyhogy kérlek is most az elején, hogy gyere majd vissza az augusztusi előtt, és erről hosszabban beszéljünk.
2: Jó.
1: De nagyon örülök, hogy tényleg az egész nyarat lefedett tulajdonképpen.
2: Igyekszünk.
1: A művészettel, ezért mondtam, hogy itt mindig nyitott az ajtó, meg a stúdió feléd, mert tényleg olyan alázattal fogod össze a művészeket. Aztán majd arról is mesélj, hogy a Csopak az van-e még, vagy tulajdonképpen Csopak költözött át
2: Dunakanyarba. Csopak költözött át most már 2 éve, igen, és egyre jobban szeretjük itt ezt a helyszínt. Uh-huh. És most már a Ravasz László emlékháza teljes egészében, már a fönti részt is a grafikával és a rajzzal belaktuk, és hát mivel ugye itt van tőlünk 150 méterre a Duna, tehát ez
1: hanem
2: annyira festői, hogy talán még szebb is, mint a Balaton volt, és az az igazság, hogy egy kicsit

0: Akkor már nagyon várjuk.
1: Most akkor ez a fő témánk, és majd az augusztusival kapcsolatban visszajössz.
0: Jó.
1: Mesélsz arról is. Szóval a mostani mindig te adod meg a főcsapás irányt? Vagy
0: van egy kreatív csapat, és hát négyen vagyunk tanárok. Van külön a grafikán is egy tanárunk, a Szász Veronika Sára, van a rajzon a Bukosza Kristóf belsőépítész, és hát a kezdőfestőt pedig Nagy Imola festőművésszel együtt csináljuk, és ilyenkor összeülünk, és kitaláljuk, hogy mi lehetne az, ami az adott évszakhoz, az adott hangulathoz a legjobban illő feladatok, és akkor ezt megszűjük szépen, és már amikor, ha valaki érdeklődik, akkor már a kiajánlóba ez a feladatlista tulajdonképpen, ez a program megy ki, amit mi együtt megalkottunk a négyen, a kreatív csapat.
1: Beleszólhatnak a résztvevők is? Tehát formálhatják úgy, hogy adnak visszajelzést?
0: Annyiban igen, hogy általában az utolsó alkalommal, az utolsó napon, mindig a negyedik napon a művésztelepen elmondják, hogy mi az, amit csinálnának szívesen, amikor a kipakolás van. És én ilyenkor erre nagyon nyitott vagyok, és nagyon nyitott füllel. Nagyon fülelek, és én ezeket lejegyzetelem magamban, és ezeket beszoktam dobni, úgyhogy ilyen szempontból igazad van. Ők is formálják, persze, mert a csapatnak úgy nagyjából a 60%-a visszajár már.
1: Na, ezt akartam kérdezni, hogy mennyi a visszajáró közülük.
0: Körülbelül a 60%, és úgy képzeld el, ez most az elmúlt 3 évben állt így be, mert még a Csopaki művésztelepnél, amit még annó drága néhai szüleim alapítottak, a Baska József és a Rényi Katalin festőművészek, ott főleg a fiatalok volt a fő target. Most már ez megszűnt, nincs korhatár. Fiatalok is vannak természetesen, kamaszok, ők a legfiatalabbak, de kapaszkodj, a legidősebbek 80 pluszosak. És a júniusi csapatban már 3 ilyen beregisztráltam van. Igazából ma regisztrál a negyedik, a Pálma. A Pálmi, aki még édesapámnak volt a hallgatója, Hollandiában élő hölgy, 82. évében van, és úszóbajnok, és egy másfél évvel ezelőtt látott meg minket először. Fölhívott egy péntek este, hogy te, megláttam a hirdetésedet, hát csak nem a Baska tanár úrnak vagy a fia, mert én 55 évvel ezelőtt, vagy 60 évvel ezelőtt hozzájártam. És mondom, hogy micsoda megtiszteltetés.
1: Óriási.
0: És azóta is minden alkalommal, ha eljön, egy kicsit olyan, mintha egy ilyen mesebeli nagymamát kaptam volna, akivel ugyanúgy egyforma alkotótársként alkotunk közösen, és egy olyan, ő például a Pálma, egy olyan energiát sugároz és hoz be ide a csapatba, hogy az egész alkotás, az egész hangulat, ahol ő ott van például tavaly Tiszafüreden is velünk volt, szinte meseszerűvé válik.
1: De jó, na hát innen csókoltatjuk, ha hallgat minket, le a kalappal előként előttük. Na de hát ha te nem vagy, akkor, mert össze kell hozni ezt a közösséget.
0: Hát ezt össze kell szervezni, igen. Igen, de az az igazság, hogy ez a része is számomra nagyon kellemes a munkának, mert szeretem az embereket, és szeretek kommunikálni feléjük, és ha olyan dologról kommunikál az ember, amit szeretne, ami a szíve közepe, akkor az soha nem munkának tekinthető dolog.
1: Balázs, azért kellene a hallgatók nyelvére is lefordítani ezt a művésztelep életérzést, hogy értsék azok is, akik még soha életükben nem jártak ilyen helyen, és nincs is elképzelésük, hogy ez milyen.
0: Ezt jó, hogy mondod, ezt köszönöm a felvezetést, vagy kérdést, ugyanis a csapat egy része teljesen kezdőkből is áll. Tehát, hogy nagyjából az egynegyede. Akik számára lehet, hogy elsőre a dolog egy picit ilyen hardcore-nak tűnhet, vagy mélyvíznek. Úgy kell elképzelni, hogy ugye egy ilyen művésztelepen nálunk most 5 szak van. Tehát a festőből van egy haladó, egy kezdőcsoport, egy olyan teljesen kezdő, ahol az alapokat tanítja meg a Nagy Imola.
1: Ahova még én is mehetnék?
0: Ahol te is jöhetnél. De amúgy jöhetsz akár a haladóra is, mert ott is minden instrukciót megadunk, tehát úgy kell elképzelni, hogy egy feladat általában fél napig tart, és az egész előtt mi egy ilyen 4 méteres kivetítőre levetítünk egy nagyjából 10 percnyi prezentációt, amit fogunk most csinálni. Ezt mindenki megérti, megnézi, úgy kezdjük a napot, és akkor ennek megfelelően van még egy rajzos csoportunk is, ami a fönti, a faluház fönti részében foglal helyet, ide tesszük be a beállításokat, vagy ide állítjuk be az élő modellt, vagy ide állítjuk be a rokkát, vagy ide állítjuk be a csendéleteket, és akkor van egy grafikus csoport odafönt, ahol most egy viszonylag új tanárnőnk van, de ősztől a Porpáci Zoltán is visszatér, akit nagyon szeretünk a csapatba, és egy remek jó animációs rendező és grafikus tanár. És akkor van még fotós feladat, amit a nap elején kiadunk, és kiadjuk a filmes feladatot is a 4 nap.

0: napra, aminek négy különböző stációja le van lebontva a filmkészítésnek a világa. Tehát a második, harmadik nap van maga a casting, a forgatás, és még a forgatásnak az utóelemeinek az elkészítése. Szóval, hogy szépen sorban haladunk, és hogyha valaki a rajzra kezdőként beesik, akkor egy olyan csendélettel kezd, ahol valójában a szerkezetnek az alapjait tanítja meg a Bukosza Kristóf. Vagy ha hozzám beesik például a haladó festőre, akkor azok után, hogy mondjuk lát egy negyedórás prezentációt, és fölteszi az alkotást, tehát fölrajzolja a vászonra, akkor én folyamatosan követem őket, és megyek körbe-körbe, és mondom el a meglátásaimat, tehát végig fogjuk a kezüket azoknak az alkotóknak, akik beépülnek hozzánk a Daligóba.
1: Na jó, de akinek eleve nincs is tehetsége a festészethez, az nem menjen ilyen helyre.
0: Édesapám mondta azt, volt egy nagyon kedvenc uszkár kutyája. Ez a második uszkárunk volt, 15 évig élt, és olyan 4-8 éves volt a kutya, és hasonló kérdést tettek neki fel, és azt mondta, hogy ő a Pister kutyát is meg tudná tanítani, mert van egy metódus, hogy látunk, és hogy állunk neki egy festménynek, ahol amit az alapokat valakinek megtanítod néhány nap alatt intenzíven, akkor az alapokat meg fogja tudni csinálni.
1: Tehát mindenki tud rajzolni, meg festeni?
0: Egy szinten persze, és hogyha az alapokat, azt a kapcsolódást, hogy lásson, hogy hogyan értelmezzen egy látványt, azt meg tudjuk neki úgy elemezve tanítatni, hogy ezen a komfortzónáján, ezen a feszkón, hogy ő nem túl tud lépni, ami nálunk nagyon gyorsan lezajlik, mert az első egy órába, akkor itt mindenki felszabadul. Tehát nekünk ez a módszerünk, tehát ezért nem véletlenül mondta Baska József azt, hogy ő a Pister kutyát is meg tudná tanítani, és én ezt igyekszem tovább
1: viszed, jó.
0: És ez működik.
1: Aha. A másik, hogy ha már művészterep, hogy sok művész hogy fér meg egymással?
0: Hát mivel, hogy a tortát úgy kell elképzelni nálunk, hogyha négy felé vágod ezt a Daligógus születésnapi tortát, akkor az egy negyede ők kezdők.
1: Igen.
0: A második negyed, ők fiatalok, akik a művészi pályára készülnek, vagy már valahol tartanak.
1: Igen.
0: A harmadik negyed, ők hobbi művészek, akik nem képzettek, de már képezik magukat autodidakta módon, mondjuk az elmúlt 5-10 évben, és akár már állítanak is ki rendszeresen, és ők a társaság, az alkotás, a feladatok miatt jönnek, a vérkeringés miatt jönnek, és a negyedik negyede, azok pedig profik, akiknek lételemük az, hogy művésztelepre járjanak, én is így vagyok ezzel, megyek is kettőre most idén nyáron.
1: A sajátodon kívül is.
0: Persze, megyek egy Bekecsre is, és megyek egyet Rozsnyóra is. A nyár vége felé. Mert aki művésztelepre elkerült egyszer valaha alkotó, az tudja, hogy odaérkezik valójában haza.
1: Aha. Na, amikor azt kérdeztem, hogy a sok művész hogy fér meg egymás mellett, azért arra is értettem, hogy azért ti művészek nem úgy van, hogy érzékenyebbek vagytok bizonyos
0: dolgokra?
1: Az a
0: helyzet, hogy inkább az utóbbi nagyon könnyen elviseljük egymást, és inkább az a nagyon-nagyon érdekes, hogy az elején mindig van egy bemutatkozás, és hát a tavaszi táborunknál ez 50-nél is több főnél megvolt. És annyira izgalmas hallani, és meglátni, és megérezni, hogy ki miért alkot, vagy miért jön el, és az az igazság, hogy néhány mondatból, néhány rezzülés mi már értjük egymást. És ez a közösség például pont a tavaszinál, a márciusinál, amiről egy film is készült, ha a honlapunkra valami kifölmegy.
1: Ott meg tudják nézni.
0: Igen, a művésztelep.hu-ra ott van egy tavaszi filmünk, ez egy 20 perces, itt az alkotókból bemutatkozik 8-10, mi 4-5-en tanárok is, és lehet látni azt, itt többen elmondják a tanárok, hogy már az első nap végére összeáll a közösség, mert ezek az emberek jöhetnek egészen távolról, némelyek mondjuk Szlovákiából, vagy Franciaországból, vagy Hollandiából, mint ahogy a Pálmáról beszéltem az imént, vagy az Alföldről tőlünk, vagy Sopronból, mégis néhány érdekes kérdés alapján, ha egymás mellé kerülnek, és ott festenek, vagy rajzolnak, már értik egymást, és már utána úgy mennek együtt vacsorázni, mint hogyha évek óta ismernék egymást. Ez egy ilyen hangulat. És ezt szeretjük nagyon, és ezért tud hiányozni az mindig az a jó pár hónap, amíg nincsen művésztelep.
1: Aha. tartják is a kapcsolatot egymással?
0: Tartják. Tehát ez a 60%, amit kérdeztél korábban, és amiről beszéltem, ez azt jelenti, hogy elmegyünk egymás kiállításaira, egymás buliaira, aha, ha valamelyiknek a, nem tudom, egy rokona például énekel a MÜPÁ-ba, akkor az bedobja a csoportba, és oda elmennek 10-15-en. Szóval ez egy közösség formálódik, aha, a Daligókba, és ez fontos célom. És célunk. Tehát, hogyha valaki megnézi a honlapon lévő utolsó mondjuk 7-8 művésztelepet az elmúlt 2 évben, akkor azt láthatja, hogy nagyon sok helyen ugyanazok az arcok köszönnek, uh-huh, vissza, és láthatja, hogy a munkáikon, ha valakinek megnéz egy 2 évvel ezelőtti munkáját, és megnéz egy mondjuk egy tavaly évvégit, vagy egy ideit, hogy mennyit fejlődik.
1: A fejlődés.
0: Fejlődik, uh-huh, hát úgy képzeld el, amire nagyon büszke vagyok, hogy a tavalyi művésztelepes a festők közül 4 olyan hallgatóm volt, van, akinek idén télen és tavasszal egyéni kiállítást nyitottam meg. És erre nagyon büszke vagyok. Aha. Erre nagyon büszke vagyok, mert az valami olyasmit mutat, hogy akkor jó lehet az irány.
1: Az biztos, és nem győzem hangsúlyozni, hogy a mai elgépiesedett világban, ahol azért a legtöbben egy telefonon vagy messengeren tartják a kapcsolatot, hogy egymással milyen fontosak ezek a találkozási pontok.
0: Igen, és itt tulajdonképpen ez föl is tűnt nekem, hogy azok a telefonok, meg jó, a tabletek mondjuk a filmes szakosoknál, akik vágnak, vagy a fotósoknál annyira nem, de ezek a telefonok ezekre a napokra szinte eltűnnek.
1: De jó.
0: Csak a nap végén veszik ott elő a szállásokon, amikor látom, mert annyira az alkotásé, a kommunikációé és a jó hangulaté a főszerep. És ezt mi tényleg nagyon-nagyon élvezzük, mert ott megérkezünk oda a Ravasz László emlékházba, a faluházba, Leányfalura, és mintha átkapcsolna az ember lelkülete, mintha egy meseszerű hangulatba érkezne. Nem véletlenül emlegettem ezt az imént is.
1: Hol van pontosan ez a faluház?
0: Ez az ÖMV kúttal szembe, a Móricz Zsigmond út 124-be, a Ravasz László emlékház, és előtte van egy nagy, előtte oldalt bal irányban van egy focipálya, és ott lent pedig már
1: tudom,
0: ott van.
1: Okay.
0: Lent pedig
1: okay. Meg, abszolút. Hát, de hát az eleve a művészet közepe, nem?
0: Abszolút, abszolút, és hát a Dunakanyarnak van egy olyan lüktetése, hogy itt csak
1: ami
0: ki kell.
1: Ami tényleg jó hatással van rátok?
0: Jó hatással. Én tehát azt gondolom, hogy még nyugtatóbb, mint a Balaton volt. Még nyugtatóbb, mint a Balaton volt, mert jobban elszeparál, meg azért itt nincsenek olyan sokan, mint a Balatonnál, és itt sokkal könnyebben lehet más állapotba kerülni. És egyébként a nyári művésztelepeinkre 4 vendégelőadó is érkezik, a júniusira érkezik Barakonyi Zsombor festőművész, akinek most van a Képíró galériában egy nagyon izgalmas kiállítása, még a hetekben, még talán a héten még látható, és talán jövő héten is. Érkezik még Tóth Joka Zsolt grafikus művész, akit nagyon kedvelek, mert a diákja voltam a kis képzőbe az utolsó évbe, első osztálya voltunk, és nagyon progresszív, izgalmas, zenével foglalkozó grafikus, és aztán az augusztusira pedig megint csak ketten érkeznek a Herman Zsófi a festőművész, aki hatalmas, nagyméretű női aktokat fest akarellel, és nagyon izgalmas, nagyon légies, nőies, finom világa van, és érkezik még a Marcell Tamás, aki az egyik legmenőbb grafikus művész, aki az egyik legmenőbb magyar arculattervező, tehát nagyon híres, izgalmas arculatok, meg magazin arculatok, meg opera arculata is hasonlók, tehát nagyon komoly portfólióval a háta mögött érkezik hozzánk.
1: No, hát ők is izgalmasak lesznek, igen, egyébként a vendégek is, úgyhogy igen, kedves hallgatóink, művésztelep.hu, ott megtalálnak minden
0: ott
1: pontos
0: megtalálnak minden Daligók művésztelep.
1: Oké, Balázs, akkor visszajössz az augusztusi előtt, mert szívesen meg szeretettel látlak, és akkor beszélünk arról is.
0: Nagyon szívesen. Köszönöm.
1: Mélységében sok csillogó szempárt itt a júniusiban nektek. Köszönöm. Meg hát sok olyan alkotást, ami nekünk, a mű kedvelőknek ad majd olyan hatás meg útravalót, amit elviszünk magunkkal.
0: Köszönöm szépen.
1: Ezt kívánom nektek. Művésztelep.hu, Baska Balázs filmrendezővel, illetve a Daligók művésztelep vezetőjével beszélgettem.
0: Köszönöm.
1: Balázstól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Olár Ritának és Baska Balázsnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Váratlanul bizottsági elnöknek nevezte ki Torockai Lászlót Magyar Péter. Több helyszínre is ellátogat a kormány a Blackbusz Komárom-Esztergom megyében. Pénteken kezdődik Magyarország első nemzetközi női filmfesztiválja. Jó reggelt kívánok, Szendőf Kori vagyok. Parlamenti vita után Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Torockai László napirend előtti felszólalásában kifogásolta, hogy pártja nem kapta meg az elnöki posztot, miközben állítása szerint évek óta foglalkozik a végrehajtó maffia ügyeivel. Magyar Péter válaszában felkérte Torockai Lászlót a bizottság vezetésére, ugyanakkor azt kérte, hogy a vizsgálat idejére függesszék fel a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk együttműködését. A miniszterelnök hozzátette, minden érintettet idézzenek be, és korábbi felesége Varga Judit szerinte nem érintett az ügyben. Júniusban házhoz viszi az ügyintézést a kormány a Blackbusz Komárom-Esztergom vármegye több településére. A mobil ügyfélszolgálat segítségével a helyiek saját lakóhelyükön vagy annak közelében intézhetik hivatalos ügyeiket, legyen szó személyi igazolvány, jogosítvány, lakcímkártya vagy útlevél igénylésről és megújításról. Emellett ügyfélkapu regisztrációra és diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre is lehetőség nyílik. A kormány a Blackbusz június 5-én Hántára, Bakony-Szombathelyre és Csatkára érkezik. Július 8-án Ete, Csép, Tárkány és Ászár lakóit várják, még június 9-én Aka, Súr és Ácsteszér kerül sorra. A kormányablakbuszok éves menetrendje a kormányhivatalok.hu oldalon érhető el. Ismét egyre több panasz érkezik az éjszakai gyorsulási versenyek miatt Kecskeméten. A lakók szerint a hangos autók és motorok rendszeresen megzavarják az éjszakai nyugalmat, ezért a rendőrség fokozott ellenőrzésekkel lép fel az illegális versenyek résztvevői ellen. A Bács-Kiskun-Vér megyei rendőrök arra figyelmeztetnek, hogy a közutakon rendezett gyorsulási versenyek nem csak szabálytalanok, hanem rendkívül veszélyesek is. A rendőrség kéri a lakosságot, hogy amennyiben illegális gyorsulási versenyt vagy veszélyes közlekedést tapasztalnak, értesítsék a hatóságot. Két utcát újíthatnak fel a következő években a Zöld Fenntartható Erzsébet város program részeként. A 7. kerületi önkormányzat a Veselényi utca, Erzsébet körút és Rottenbiller utca közötti, valamint a Dohány utca, Hásfa utca és Rottenbiller utca közötti szakaszának átalakítására keres tervezőt. A beruházás célja a forgalomcsillapítás, a zöld felületek bővítése és az élhetőbb városi környezet kialakítása. A tervek szerint megújulhat az útburkolat, fejlesztik a csapadékvíz elvezetést és új növényeket telepítenek. Pénteken kezdődik Magyarország első nemzetközi női filmfesztiválja, a Cinema City Mamutban. A négy napos rendezvény 28 országból közel 80 versenyfilmet és különleges vetítést kínál, a női alkotók egyedi nézőpontjára és társadalmi témákra fókuszálva. A fesztivál díszvendége Arta Dobrosi BAFTA jelölt koszovói színésznő, aki több programon is találkozik a közönséggel. A filmek mellett szakmai panelbeszélgetések és erős magyar felhozatal is várja a nézőket. Borbély Balázs lett a Ferencváros férfi labdarúgó csapatának új vezetőedzője, jelentették be az FTC hivatalos honlapján. A Ferencváros közleménye szerint Borbély hatalmas sikert ért el Győrben, hiszen az Etót néhány év alatt az NB2-ből egészen a bajnoki címig vezette. Ma már szinte zavartalanul napos, de továbbra is szeles idő várható. A fővárosban csak fátyol felhők szűrhetik a napsütést, délen lehet egy-egy zápor is. A hőmérséklet 26-29 fokig emelkedik. Holnap visszatérnek a felhők és az zivatarok, de továbbra is közel 30 fok lesz a maximum hőmérséklet.
3: Köszi szépen, Bori! Ami a közlekedést illeti, hála az égnek, egyelőre a város környékéről, a fő útvonalakról, mármint úgy értem a gyorsforgalmi utakról és a valóban országos főutakról nem kaptunk semmiféle speciális hírt, jelentést. Hála az égnek, legyenek óvatosak! ami pedig Budapestet illeti, a Hősök terén még mindig tartanak a BL-hez kapcsolódó rendezvények utómunkálatai, így befelé az Állatkerti körúttól a Dózsa György útig továbbra sem lehet használni az útpályát. Az Állatkerti körút egyirányú a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint zárva az Olof-Pálma sétánya a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között egészen holnap után estig. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani vízvezeték építés miatt. Az Andrássy út befelé vezető oldalán lezárták a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között filmforgatás miatt, a 8. kerületben pedig a Diószegi Sámuel utcát zárták le a Rozgonyi utcánál egy toronydarú bontása miatt, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A 83-as trolé is terelve közlekedik, kihagyva a Ludovika aréna és az Elnök utca megállót, illetve a Népliget irányában a Kőris utca megállót is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt 5 perccel, itt Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán, jó reggelt.
3: Akkor hát használjuk ki ma a napsütést, és holnap megjön a csapadék, azt mondja Bori.
4: De kell a csapadék, kell.
3: Egyébként figyelj, már üdezöl minden, tehát rögtön látszik egy nap után.
4: Igen.
3: Önök is frissüljenek fel, Ella Hendersonnal most.

0: sláger reggel. Még több sláger, még több változatosság.
1: Nagyobb slágerek változatosan.
0: Ez a Sláger FM.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Hola, hola, hola, hola. Jó reggelt, hola csiká.
2: Jó reggelt mindenkinek.
1: Ilyen kis nyáriasabb vagy, ma rögtön reagáltad az időjárást.
2: Igen.
1: Szandiban,
2: így van, meg Újatlanban, és már nem is vettem fel az akómat, és egy picit, vagy blézeremet, és egy picit így reggel csípősen indult, de nagyon jó volt így.
1: Vannak ilyen szavak, amiket sose tudtam mit kezdeni.
2: A blézer?
1: A blézer, most már tudom, hogy ez az akó típus, igen. De a kedvence most erről eszembe jut, amikor még régen a sugárüzletközpontban, még nem most, hanem még bőven a felújítás előtt, még a régi, amikor ki volt írva a szivárvány áruházban, hogy bakfis.
2: Bakfis,
1: volt
2: tényleg.
1: A bakfis osztály is. Tudod, ez a, és mindig ezzel gondolkodtam, hogy mi az a bakfis, hogy olyan furán hangzik.
2: Uh-huh. És a tini lányok a
1: bakfisok, de hogy ezt ma már...
2: Nem, de a nagypapám még használta, igen. És én imádom ezt a szót,
1: szerintem
2: szép a jelentése.
1: Nagyjából a 30 alattiaknak lövése nincs arról, hogy mi az a bakfis.
2: Ja, hát nekik sok mindenről nincs, de ez nem az ő hibájuk, mert nem ismerik ezeket a dolgokat.
1: De hogy a hibájuk?
2: Hát most gondolj bele, tegnap itt volt Ács Fruzsi. Mondom neki, hogy én játékhatárok nélkül néztem. Te is rácsatlakoztál, hogy tényleg nyáron erre mondta, hogy hú, mi nem vagyunk egy korosztályok, mi nézett tele sok potyáron. Hát mennyivel jobb volt a játékhatárok nélkül.
1: Lelke rajta.
2: És hogy nem ismerte a játék határok nélkül, pedig 10 évvel fiatalabb csak, mint mi. És ez mennyire durva? Ja.
1: Tényleg ezek a teleshop dolgok, ezek mennek még?
2: Mennek,
1: sajnos. Emlékszel a fülbevalós német fickóra?
2: Őt mindig... mondta ez, Horst? Mit mondod?
1: Ja,
2: ő a Horst, igen. Őt mondta a Fruzsi.
1: De hogy én azért néztem szórakozásból, mert
2: Horst
1: már 11... néhány éves koromban,
2: és
1: jókat
2: rögtem rajta, és
1: itt ez a porszívó, és ha bekapcsolod, és oda teszed a tolpi helyéhez, fölszívja a tolpihét, ez egy remek ajánlat, de csak és tudod, így néztem, hogy mi ez a baromság?
2: Igen, igen.
1: És közben az képernyőről ordított, hogy ilyen rendkívül megkérdőjelezhető minőségű termékek voltak ott.
2: Horst Fuchs.
1: Fuchs?
2: Ő a bácsi.
1: Stílusos.
2: A Tapper, elnézést, Deriket megbántottam, ezzel bocsánat. Ha Horst nekem Derik, látod? Na ebben is különbözünk, hát igen.
1: Igen. Jaj, amikor még a Szabó Otto volt a hangja a Deriknek.
2: Jaj, de jó volt.
1: És aztán ugye kicserélték a, nem is tudom, új Lucky Dénes, vagy valaki másra lett a hangja, akinek egyébként szeretem a hangját, de hogy a Derikhez valamiért újra szinkronizálták, és uh-huh. az nem.
2: Igen.
1: Nekem olyan a Szabó Ottos, az olyan nagypapás bácsi is hangolt hozzá,
2: igen,
1: az igazi.
2: Igen.
1: Már megint jó veszélyre jutottunk, nem tudom honnan indultunk, még igazából el sem indultunk. Most indulunk.
2: Igen, most indulunk.
1: Ez a Sláger reggel.
2: Ez a Sláger reggel, és jócskán beköszöntött a nyár, ahogy Zoli is ezt már említette, meg hát ugye jó idő is van, meg minden, és...
1: És a nyárhoz kétség kívül, értem, Petra rám kacsintott, értem, mire akarsz célozgatni, hogy menjünk koncertre.
2: De menjünk koncertre!
1: Életem, megint nem mi megyünk, mert van az a fontos kitétel, hogy a játékokban hogy van a szervező cég munkatársai, és azok közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt. Így aztán egyébként meg örömmel mondunk le a lehetőség. Hát nem. Őszinte szóval nem.
2: De, hát én azért nem.
1: De abból a szempontból igen, hogy én tudok örülni mások örömének, igen. És ezt továbbra is tartom. Tehát a mai napig emlékszem például olyan, mint én tévényertesre, aki 20 évvel ezelőtt nyert még az akkori rádióban, és hogy annyira jó helyre került.
2: Hát én a görögországi nyaralásunk nyertesének örülök nagyon, mint ahogy te is,
1: most,
2: mert egyszerűen annyit beszéltünk róla múlt péntek óta, hogy tényleg egy olyan emberhez kerül, aki szociális munkásként dolgozik, hajléktalan szállón ráadásul, szóval, hogy így egyszerűen olyan. Tehát ilyenkor azért örülök, hogy a jó Isten azért így lefelé néz, és azt mondja, jó, akkor ő neki szeretnék segíteni, igen. Ha már ő is más embereknek
1: na,
2: segít.
1: Na, hát a nyeremény cunami az még csak most kezdődik igazán, mert hogy amire Petra célzott egy mutasd még ezt az a kacér kacsintes. Szóval, hogy hát itt van ugye a parti szezon, vagy hát a koncertek szezonja nyáron. Az ember szeret elmenni, még inkább mindig szeret elmenni szórakozni, de nyáron valahogy úgy adja magát, hogy nagy zene, együttes, énekes, híres, és idén topzódik Budapest a sztár fellépőkben, a legnagyobb könnyű zenei sztárokban, és hát az a jó hírünk, hogy ez most nem csak hogy a koncert élmények nyara lesz, de hogy a Sláger FM jó voltából a, hát hogy mondjuk, az ingyenes koncertélmények nyara? Nem, mert igen. Az így olyan olcsónak hangzik, de nem. Tehát, hogy itt most is gondolunk a Metallicára, vagy Jason Derulóra, vagy Stingre,
2: vagy a Scorpionsra, a One Republicra, a Duran Duranre, Ricky
1: neked
2: Martinra.
1: Neked Lenny Kravitz is kedvenced?
2: Hát igen, de Ricky Martin még nem láttam.
1: Ricky Martin még nem
2: láttam. Még nem láttam élőben, és nagyon-nagyon szeretem, de ott van még aha. Pitbull és Seal is.
1: Sealt egyszer Pécset láttam, az Expo-n. Szóval ők mind-mind jönnek Budapestre, és nem ez az igazi truváj, hanem mindegyikük koncertjére ajándék jegyekkel szeretnénk kedveskedni önöknek itt a Sláger FM-en. Szóval legyen ez a koncert élmények nyara a Sláger FM-mel. Bármelyik sztárt kinézik maguknak, hogy úgy elmennek a koncertjére, tudod, ez a, van. Biztosak lehetnek benne, hogy a Sláger FM-en lehet rá jegyet nyerni.
2: Tuti, hogy lesz, és nem kell más tenni, mint egész nap hallgatni a Sláger FM-et, hiszen egész nap megvan az esélyük arra, hogy valamelyik koncertre páros belépőt nyerjenek.
1: Ha az egyikről lemaradnak, még ott a másik, de én kívánok önöknek nagyon sok sikert jó szívvel, és már jó szórakozást így előre, mert hogy itt most tényleg az is merem mondani, mert nem az, hogy fú, egy valaki nyer, és akkor a többiek meg szomorkodnak. Hú, majdnem mondtam egy szót. Baromi sok nyertesünk lesz. Majdnem kijött a másik, pedig nem szoktam rádióban ilyeneket. Nagyon sok nyertesünk lesz.
2: És azt szeretnénk kérni, hogy azok jelentkezzenek, akik tényleg vágynak egy-egy előadónak a koncertjére, mert hogy azért ilyen apró kis könnyű kérdéseket felteszünk természetesen, hiszen ha már ilyen nagy a nyeremény, akkor szeretnénk, hogy tényleg igazi rajongók menjenek, mint amikor a Foo Fightersnél is, ugye tényleg azok mentek el a Foo Fighters koncertre, akik igazi rajongók, és mindent tudtak az együttesről.
1: Na, részletek még folyamatosan menet közben. A lényeg, tartsanak a Sláger FM-ben, meg most a Sláger reggellel. Jó reggelt!
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek vált

0: Sláger reggel.
1: 6:24-kor jó reggelt. Figyelj, és te ilyenkor előző nap kitalálod a másnapi szetted, vagy reggel kezded el, kinyitod a szekrényt, és amihez éppen kedved van, az kiveszed, és...
2: Így, ahogy így? Mondod, igen.
1: Amihez éppen kedved érzed. Mondjuk igen, eleve igen. Nem lehet tudni, milyen idő lesz.
2: Hát ez az.
1: És amikor például, mit tudom én, utaztok, akkor mennyire vagytok korán készülődők? Szóval, hogy mikor kezditek el? Mondjuk elmentek néhány napra, hol vettetek legutóbb, Nápoly környékére, vagy Amalfi, oké. Akkor hány nappal előtte kezdesz el összepakolni?
2: Se hány nappal, mivel Amalfira a gépünk ugye ilyen 10 után ment egy picivel, ezért akkor korán reggel felkeltem egy picit korábban, hiszen azzal nincs gondom, és akkor pakoltam be. Nem
1: reggel?
2: Előző este, persze.
1: Előző este se? Az milyen menő.
2: Nem. Én nem csinálok ebből ilyen nagy gondot. Tényleg de, nem.
1: Nekünk kooperálunk, mindig mondom, nekünk kooperálunk kell. Képzeld, van egy kedves ismerősöm, aki úgy van, hogyha például, most hasonlítok, mondjuk szombaton délután 4-kor indul a repülőgépe, tehát szombat délután 4-kor elrepül, az azt jelenti, hogy pénteken délután 1-kor már nem jön el velem kávézni, mert neki kész, Isten bizony, neki készülődni kell.
2: De miért? De tudod, így veszik, mire? Rápihen, vagy nem stresszel tudom. Azon, hogy itt hol hagyottam valamit, vagy hogy?
1: És hallom a hangján a telefonon, hogy remek, tudod, hogy mert holnap, tudod már, holnap már indulok, és elmegyek egy hétre, de úgy mondja, mintha egy évre elköltözte külföldre, elmegy egy hétre, és hogy össze kell pakolni, és most, most már nem menjünk el kávézni, meg, tehát, hogy, és akkor ez ilyen fura így hallgatom, hogy hát én sem vagyok ez a típus, meg egy cimborám régen ott, de ott az egész család ilyen volt, tehát az apukája is, hogy mit tudom én, már 2 nappal előtte már arra figyelt, hogy mit eszik, mit nem eszik, mennyit iszik, mert hogy repülőre kell szállnia. De hát mondom, most a leghosszabb repülőút is hát vissza a világ másik végében, mondjuk 11, én is utaztam el 12 órát repülőt.
2: Hát ráadásul.
1: Jó, hát azt értem, hogy az nem komfortos, hogy ott...
2: Hát, de amikor 10-valahány órát utazol, akkor tök mindegy, mert nem tudod visszatartani.
1: Igen, a repülőgépen nagyon praktikus, mert ugye nagyon nagy az alapzaj.
2: Persze, tehát, és ott
1: nem
2: így
1: az van. Nem az van, mint otthon a vendéghez van, hogy addig felhangosítod a tévét,
2: igen,
1: vagy a
2: csapot szoktam megnyitni, hogyha zavar az, hogy valaki közel van hozzám. Egyébként szállodában én ilyen beteg vagyok, ott is, tehát, hogy megnyitom a csapot, hogy ne hallják, hogy én mondjuk elmentem a mosdóba, igen.
1: Oké. Szóval, hogy, és ott is az volt, hogy például ők, ez a bizonyos baráti család, ők a repülőtérre is minimum 4 órával korábban kimentek. 4 órával előtte, mert hogy mit lehet tudni.
2: Tehát abban elfáradnak akkor, nem az utazásban.
1: De mondom, figyelj, olyan szerintem még nem volt, hogy előbb indult volna egy gép. Később, arról már hallottunk egy párszor, hogy kicsit később, de hogy előbb. Én az a típus vagyok, hogy már amikor ez a nagyon nagy pörgés jött a, nem is tudom, pár évvel ezelőtt, akkor is, figyelj, én szerintem 1,5 órával előbb megyek ki általában. Talán mostanában azért szoktam rá a 2-re az utóbbi években, mert van az a fajta domornyomott hitelkártyám, amivel ott be lehet ülni a lounge-ba. Uh-huh. És akkor ott kapsz, ugye, lehet inni kávét, meg enni szendvicset, meg ilyen izé, és hogy akkor jó magyar vagyok, ezt csak kihasznál, ingyen van, tudod.
2: Ja, persze.
1: Ha belepusztulok is, valamit még ott még ennem, meg innom kell. Nem, viccet félretéve, tehát az tök jó, az egy ilyen szertartással vált már, hogy amikor repülök, akkor oda belök, pezsgő is van meg. És akkor ugye már nem kell vezetni végre, tehát oda beszoktunk így ülni, amikor repülünk többen, és akkor hát akkor kocintunk egyet, akkor mindjárt felszállunk a gépre, és emiatt megyek ki előbb, de egyébként én se...
2: És hogyha nem ilyen úri huncutságokat nézünk, hogy mondjuk repkedünk ilyesmi, hanem például lehozzuk a napi életünkre, akkor is tessék azon gondolkodni, hogyha indulni kell valahova, mit tudom én, elmennek a nagymamához, vagy elmennek az anyóshoz, akkor már órákkal korábban elkezdenek készülődni, vagy az utolsó pillanatban. Szerintem a férfiak lesznek azok nagy részt, akik inkább az utolsó pillanatban veszik fel a cipőt, amikor mi már a szánkat rúzsozzuk, mert addig ők halálosan ráérnek, és addig a még öt perc van szerintem az ő fejükben.
1: Igen. Fontos hangsúlyoznunk, az utolsó pillanatos indulás az nem azt jelenti, hogy kapkodnak feltétlenül. Az is benne van a pakliban, de hogyha valaki ráérősen, tehát kényelmesen a saját tempójában, tényleg a utolsó fél órában, 1 órában, ja, fogom ezt össze, gyerünk, induljunk neki. Tehát írják meg nekünk, vallják be, hogy melyik típusba tartoznak, cserébe mindjárt eláruljuk azt, hogy melyik mit jelent. Mert hogy megfejtették most ezt is, hogy ennek van az életünk egyéb aspektusára vonatkozó jelentése is, hogy utolsó pillanatos indulók vagyunk, vagy órákon, napokon átkészülők.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
3: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
9: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. Szilvásvárad lovas programjai és lenyűgöző kiránduló útvonalai idén is felejthetetlenné teszik az itt töltött napokat. Foglaljon most és töltődjön fel a Szalajka völgy szívében. www.lacontessa.hu.
10: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
1: A reklám után.
11: A nyárimádóknak a jó hírem az, hogy visszatért ma a nagyon kellemes nyárias idő, már most 18 fokot mérünk, délutára pedig 26 fokot ígérhetek. Azt gondolom, hogy ha ilyen lenne egész nyáron, azzal mindenki kiegyezhetne. Itt a fővárosban is igazán elviselhető a 26 fok. Aztán holnaptól majd lesz megint csapadék, ez az egész hetünket, ahogy elnézem, jellemzi, de ennek is örüljünk, hiszen ettől lesz gyönyörű zöld körülöttünk minden.
12: Na most már élénkül a forgalom a főváros környéki autópályákon, illetve főutakon, pontosabban ezeknek az utaknak a fővároshoz közeli szakaszán. Lassan telítettek a sávok az M3-ason, 60 és Bag között, illetve az M0-as csomópontjától befelé már kifejezett torlódással kell számolni, valamint az M1-esen szintén Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon is jelentősen lelassult a haladás, továbbá a 10-es és 11-es főúton a város határhoz közeledve. Az M1-es M7-es közös bevezetője is zsúfolt, illetve az M5-ösé a határút előtt, aztán a Ferihegyi repülőtérre vezető úton az Üllői úttól befelé és a Pesti úton befelé Jászberényi útnál szintén lehet fennakadásra számítani. Kis Horváth Levente a vonalban, a MÁV Inform ügyeletese. Ott mi újság? Jó reggelt!
13: Jó reggelt, szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. A Sláger FM vétel körzetében zavartalanul indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt azonban több helyen is tervezett változásokra kell számítani. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak kelenföldig közlekedik és onnan is indul. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A hosszabb közúti menetidők miatt az Intercity a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak kelenföldről. Részletekről bővebben a mavsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Folytatódik a Sláger reggel! Sláger! Sláger FM! A legnagyobb slágerek változatosan!

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:47 után 1 perccel, és mint az előbb jeleztük, azért is kérdeztük, hogy ki mikor kezd el készülődni, ha indulnia kell valahová, mert a tudomány immár kétféle embertípust különböztet meg, illetve eddig is tudtuk, hogy kétféle van, ugye, aki nagyon korán kezd el, meg aki az utolsó pillanatban, vagy hát mondhatjuk úgy szerintem, hogy időben, de hogy melyik mit jelent?
2: Na, ha magukra ismernek, akkor majd nyugodtan írjanak nekünk SMS-t, hogy igen. Szóval a pszichológusok szerint azok az emberek, akik már jóval indulásra előtt elkezdenek készülődni, általában nehezen viselik a kiszámíthatatlanságot, ez mondjuk érthető, számukra megnyugtató érzés, ha minden előre el van rendezve, átgondolják és kontroll alatt tartják a dolgokat. Aztán ők azok, akik már előző este ugye kikészítik a ruhát, ellenőrzik az útvonalat, megnézik az időjárást, sőt, gyakran tartaléktervük is van, hogyha valami nem úgy sülne el.
1: Ellenben, akik az utolsó pillanatban készülődnek össze, jellemzően nagyon kreatív, spontán személyiségek. Sokkal jobban működnek például nyomás alatt, sőt, kifejezetten energikusabbnak érzik magukat.
2: Ez igaz.
1: Azért támasztom alá, mert mostában divatba jött, hogy amikor például a rendezvényre elhívnak házigazdának, hogy műsort vezetni, akkor pár évvel ezelőtt mindig az volt, tudod, hogy fél órával előtte odaértem, jó volt, puff, fölöktek a színpadra és csináltam. És most mindenhol az van, hogy már ilyen 2-3 órával előtte megkérik, hogy menjek oda. Sőt, volt olyan, hogy este 7-kor kezdődött valami nagyon fontos, ilyen nagyon elegáns rendezvény, vacsora, díjátadó. Mondták, hogy menjek oda 2-re. És akkor 2-től 7-ig ott ültem, malmoztam egy ablaktalan öltözőben. Ennek eredményeként 7 órára úgy lefáradtam
2: gacsa
1: a semmit.
2: Voltál,
1: és fölmentem, és mint a mosott. És hogy próbáltam elmagyarázni, hogy hidd el, ha 7-kor kezdünk, és én ide jövök 6:30, akkor föl vagyok pörögve, mert benne vagyok abban, hogy szóval, hogy ezt alátámasztom. Egyébként is írják itt a tudomány szerint, hogy az ilyen típusú emberek kevésbé szeretnek merev keretek között működni. Fontos számukra a szabadság érzet. A túlzott tervezés pedig folytogatónak élhetik meg. Na, melyik csoportba tartoznak? Valljanak színt, akár SMS-ben 0630 30 30 95 8, akár a Sláger FM Facebook oldalán.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7 óra előtt 9 perccel. Jó reggelt kívánunk, és hát Forrest Gumpunk Péterről azt mondja, hogy mi az, hogy órákkal előbb kezd el készülődni, ha indulni a kevlarba. Hetekkel előtte kezd el készülődni.
2: Jézus,
1: szia,
2: miért?
1: Jó reggelt.
3: Jó reggelt. Jó reggelt kívánok.
1: Beadnál bennünket, hogy mitől félsz, hogy miről maradsz le, hogy már hetekkel előtte neki állsz készülni?
3: Hát, tényleg azért írtam, hogy attól függ, hogy hova, milyen messzire, és mennyi időre, azért ettől függ. De például, mikor külföldre megyünk, mondjuk repülővel, igen? Hát az olyan izgalmas, hogy mit lehet vinni, mennyi a csomag,
1: mit lehet beletenni,
3: de mi a különbség? Hova megyünk, fürdőruha, vagy sportcipő.
1: Persze, de mi a különbség, hogy egy héttel előbb teszed össze a fürdőruhát, meg méred le a bőröndöt, vagy egy nappal előtte?
3: Hát nem egy nappal előtte, az biztos, mert azt azért ki kell találni, hogy ez fontos.
2: De akkor egy hétig nézed, amiket bepakoltál?
3: Akkor viszem.
2: De akkor egy hétig nézed, amit bepakoltál?
3: Nem pakolom be, hanem eltervezem.
2: Ja, eltervezem.
3: Hogy könnyű ruhák kellene, vagy azért kell még hozzávenni egy kényelmes cipőt, egy hozzávalót, ahova megyünk.
1: Oké, elfogadom, hogy a tervezés az egy más. Úgy köszönjük szépen, szia, és jó utat majd!
2: Zsolti, a kamionosunk úgy kezdte az üzenetét, hogy voltam katona és kamionos vagyok most, és ez mit jelent? Szia, jó reggelt!
1: Hello!
4: Sziasztok, jó reggelt! Majd időközben kibővíteném a gondolataimat. Na, szóval igen, voltam katona, kamionos vagyok, felébresztenek 4 percen belül bárhova útra kész vagyok, bármilyen hosszú időre.
2: Jó, ez igaz.
1: Jó.
4: És mondtátok, hogy van ez a kétfajta ember.
2: Igen.
4: Na, ez a kétfajta ember garantáltan megbolondul a másiktól. Ugye nekem az asszonyom a másik fajta ember, aki 4 évvel előre már elkezd pakolni, hogy biztos, ami biztos. Én meg úgy vagyok vele, hogy ha jön valami probléma, majd megoldjuk mindenre. Úgy sem tudsz felkészülni, tehát nem készülünk fel semmire.
2: Uh-huh. Ez olyan, mint azok az emberek házasodnak össze, az egyik szereti a klímát, a másik nem bírja a klímát.
1: Hát ez
2: pont
1: így
2: ugyanez.
1: Vagytok, igen.
2: Zsolti...
4: Ez még mindig igaz ránk, igen.
2: Na, hát igen. Köszi, Zsolti!
1: Szia!
4: Én köszönöm, sziasztok!
2: Ha a szavazást nézzük, akkor kérem szépen a hallgatóink nagy része, tehát hogy a nagy aránya már órákkal előbb elkezd készülődni.
1: Olyan fura. Én például, amikor hétvégére elhúzok vidékre, tudod, mennyi ideig tart összepakolni?
2: 2 perc.
1: Hát 12. Igen. De hogy abban benne van az, hogy előveszem a sportáskát, beleteszem a fehérnemű zoknit, a fürdőgatyát, a váltáspólót, legyen azért egy hosszú nadrág, meg ha lehűl az idő egy pulóver, plusz összekészítem a hűtőtáskát, hogy ugye megyek le mondjuk a házba, akkor visszakom. Felvágott sajt, a kenyér, a paradicsom, a vaj, a stb. Ez egész 12, és még edzőcuccot is van, hogy rakok össze, hogyha 2 napig távol vagyok, akkor csak elmegyek egyet futni, vagy mozogni, vagy valamit. Tehát így a 3 pakkal egyszerre 12 perc alatt len vagyok a csomagtartónál, és sucs, már indulok is.
2: Nálunk ugyanez a helyzet, igen.
1: És még Isten bizony, nem nagyon volt, hogy itthon felejtettem volna valamit.
2: Egyébként hát nálam mindig rendszeresen valami kimaradt, persze.
1: De egyébként meg még erre is, hogy trenírozza a gondolataidat, vagy igen, az agyát, hogy jobban megdolgoztat, hogy mit nem szabad otthon hagyni. Ha hagysz rá egy hetet, akkor úgy belekényelmesedsz. Szerintem, de tiszteletben tartjuk, akkor melyik oldal?
2: Hát a többség, aki már órákkal korábban elkezd készülődni. Aztán majd meglátjuk, hogy holnapra hogy alakul ez a szavazás. Lehet, hogy felébrednek azok is, akik azt mondják, hogy ja, még ráérünk.
1: Ők
2: még alszanak.
1: Jó reggelt!

0: hogy de szeretem pénzt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg három életet.
4: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
6: Queen Symphony és koncertshow. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Serbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. Margitszigetiszínház.hu.
7: Ez nem csak egy meccs, ez élmény. Combat X nemzetközi ketrecharc gála június 6-án a Papp László Sportarénában. Nemzetközi mezőny, magyar versenyzők, 17 látványos mérkőzés és a világsztár Carlos Prates. Ne csak nézd, éld át a helyszínen. Jegyek jegyvásárlás.hu.
8: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
9: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
10: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
11: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Távozik Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti szervezetének éléről. Több órás munkával szabadították ki a romok alól a székesfehérvári épületomlás sérültjét. Országossá bővül a vízadó program. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A Fidesz Budapest választmánya új elnökséget választott a párt fővárosi szervezetének vezetésére. Szentkirályi Alexandra távozik a posztról. A választmány döntése értelmében az új elnök Szatmári Kristóf lesz. Ő 2006-tól 20 éven át volt fideszes országgyűlési képviselő. Ez alatt volt a Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke, gazdaságszabályozásért felelős államtitkár, a kereskedelempolitika kormányzati összehangolásáért felelős miniszteri biztos és Budapest újjáépítési programot koordináló miniszteri biztos is. A Telex azt írja, Szentkirályi Alexandra távozása nem meglepetés. A Fidesz Budapest oldala már április végén elbúcsúztatta azzal, hogy a Magyarországért és a nemzet fővárosáért végzett munkát az országgyűlésből folytatja. 2027-től ismét szélesebb körben válhat elérhetővé a kata adózási forma Magyarországon. Ezt Kármán András pénzügyminiszter jelentette be az országgyűlésben, hangsúlyozva, hogy a kormány egy egyszerű, kiszámítható és a mikrovállalkozások igényeihez igazodó rendszert kíván kialakítani. A tervek szerint nem a korábbi szabályozás változatlan visszaállítása a cél, hanem egy olyan új konstrukció létrehozása, amely kizárja a visszaéléseket és a bújtatott foglalkoztatást. A miniszter szerint az előző rendszer szigorítása százezreket érintett hátrányosan, ezért szükség van egy igazságosabb megoldásra. A kormány azt ígéri, hogy a részletszabályokat széleskörű szakmai egyeztetés előzi majd meg. Több órás munkával szabadították ki a romok alól a székesfehérvári épületomlás sérültjét. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a sérült állapota súlyos, életveszélyes, de élve sikerült kihozni a romok alól. A mentésben mintegy 140 szakember és önkéntes vett részt az ország különböző pontjairól. A négy emeletes épület statikailag instabil volt, ezért a szakembereknek előbb meg kellett erősíteniük a szerkezetet. A férfi több méter mélyen egy ráomlott gerenda alatt találták meg. A város polgármestere köszönetet mondott minden résztvevőnek a sikeres életmentésért. Országossá bővül a Főkert és a Bíkó ökoapplikáció közös vízadó programja, amelyben önkéntesek segíthetnek megmenteni a szárazság miatt veszélybe kerülő fiatal fákat. A 2025-ben indult kezdeményezés hatalmas sikert aratott, 17 ezer önkéntes 400 ezer liter vizet juttatott 7 ezer fához. A mostani kampányról Hegedűs Kristóf, a Bíkó alapítója beszélt a Sláger FM-nek.
0: Ezt a kampányt azért hoztuk létre, mivel nyáron hatalmas asszályok és hőhullámok vannak, és a fiatal fáknak viszont segítségre van szükség, hogy biztosan jól legyenek öntözve, és emiatt a civilek segítségére is szükségünk van, hiszen hogyha most megöntözzük, kisegítjük ezeket a fákat, akkor ők árnyékkal, madácsi csergéssel, hűs tiszta levegővel fogják meghálálni pár év múlva a segítségünket. A Bíkó nevű ingyenes öko alkalmazásban megnézzük a térképet, akkor láthatják a közeli fiatal fákat, piros színnel, hogyha nagyon szomjasak, citromsárgával, akik eléggé szomjasak, és zölddel a jól öntözött fákat találhatják meg. Minden fának heti szinten 50 liter vizet kell a tövéhez eljutatni, és akkor boldogan fog zöldelni nyáron is.
12: Visszatér a több órás napsütés, de egy-egy zápor sem kizárt. Mozgalmas lesz az idő, több helyen lehet élénk a légmozgás. A záporokat erős széllökések kísérhetik. A hűvös reggelt 27-28 fokos nappal követi. A déli órákban erős lesz az UV-sugárzás. Szerdán borult viharos napunk lesz többfelé záporokkal, de füllett marad az idő, 28-30 fokot is mérhetünk.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
14: A Terészkörúton a Nyugati tér előtt csak a külső sávjárható jelenleg baleset történt ugyanis, illetve a Szél Kálmán téren a Krisztina körútnál a Margit körút felé szintén balesetben sérült járművet kell kerülgetni a külső sávban, a Szilágyi Erzsébet fasor irányából is számítsanak ezért jelentősebb lassulásra. A Hősök terén tartanak a VL-hez kapcsolódó rendezvények utómunkálatai, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra is zárva, az Állatkerti körút pedig egyirányú a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Jelentősen lelassult ezért a haladás az M3-as bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt, a Városliget felé vezető sávban, valamint az Állatkerti körúton befelé. De telített az M1-es, M7-es közös bevezetője is a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budörsi út, a 10-es számú főút Solymártól befelé, illetve erős a forgalom a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, az M5-ös bevezető szakaszán a Határúttól, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton az Üllői úttól befelé, a Pesti úton befelé a Jászberényi út közelében, valamint az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt, de egyébként már Mogyoród térségében is jelentősen lelassult a haladás az M3-ason.
15: A közlekedési hírek támogatója az
16: Autóüveg Pilkington.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most folytatódik a Sláger reggel.
14: 7 óra 8 perc, és hamarosan kiderül, hogy kinek a koncertjére lehet jegyet nyerni.
18: Igen.
14: Éppen most, majd.
18: Tessenek nagyon figyelni ránk, előtte azonban a Pilates-szel is foglalkozunk egy kicsit.
14: Kiderül már végre? Kiderül, ő.

0: Sláger reggel.
1: 4:08-kor, jó reggelt. Múltkor pilateseztünk már itt a stúdióban, azt nem felejtem el, hogy itt hoztunk neked laticelt, tehát te is itt kipróbáltad a gyakorlatokat. Tekintettel arra, hogy egyre népszerűbb ugye ez a mozgásforma, ami hát azt szokták mondani, hogy nem csak a testünket edzi, hanem ugye mentálisan is erősít, például a légzésre kiemelt figyelmet fordítva, és hogy pont ennek köszönhető, hogy a test meg az elme az ugye harmonikus együttműködésbe vagy együttállásba kerül. És ez fejleszti a tudatosságot, a koncentrációt, a belső egyensúlyt. Hát nem véletlen, hogy most már Pilates festet is tartanak hamarosan, és még hozzá olyan környezetben, ami szintén egyszerre jó testnek és léleknek. A Balatonnál, Balatonfüreden lesz majd június 6-án és 7-én, úgyhogy itt is van velünk a vonalban Decker Anna, a Pilates Fest fővédnöke, a Magyar Pilates Szövetség alapító elnöke. Jó reggelt!
2: Szia!
3: Jó reggelt kívánok, nagy szeretettel üdvözöllek benneteket és a kedves hallgatókat is.
2: Anna, miért tartottad fontosnak, hogy legyen egy ilyen fesztivál?
3: Azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, mivel Magyarországon nagyon népszerű kezd lenni a Pilates, és ez óriási öröm, viszont nincs egy olyan közös platform, ahol úgy mindenki megjelenhet, összejöhet, és egy igazi közösségépítés jöhet létre, és ennek ad most egy platformot a Pilates Fest és egy lehetőséget.
1: Aha. Ráadásul ugye én mondjuk az edzőterembe le tudok menni edző nélkül is, de ahogy nézem, ahogy figyelem a Pilateshez, ugye mindenképpen kell valaki, aki vezeti a foglalkozást, és nyilván jó az, hogyha tapasztalatot cserélnek egymással ezek az emberek, plusz, hogyha az érdeklődők valóban az igazi szaktekintélyeket ismerhetik meg, és gondolom, hogy arra nagyszerű alkalom egy ilyen fest, hogy lássuk, hogy kik azok, akikre tényleg érdemes odafigyelni, meghallgatni.
3: Igen, hát tulajdonképpen a Pilates az nem csak egy módszer és egy sport, hanem ez egy életérzés. És ezért a maga Pilates Fest ezt nagyon jól át tudja adni, mert ez nem egy szigorú szakmai konferencia lesz, ahogy mint amikor külföldre elmegyünk mondjuk, és kifejezetten oktatóknak rendeznek szakmai fórumot, hanem ebbe ez a jó pofa, hogy mindenféle dolog, ami kapcsolható ehhez a különböző egészséges italoktól, a különböző segítő esztétikai dolgokhoz, vagy akár Pilates kiegészítő eszközökhez, mindenki megjelenhet. Megjelenhet a szakma, megjelenhetnek a mindennapi Pilates gyakorló emberek. Tehát ettől tényleg egy ilyen fesztivál, egy ilyen riói fesztivál hangulatot szeretnénk teremteni.
2: És az is szuper, hogy például Pataki Ági is ott lesz, aki azt gondolom, hogy csodálatosan sugározza azt a harmóniát, ami kell ahhoz, hogy az ember kívülbelül magával egyensúlyban legyen.
3: Abszolút, és hogy az Ági tényleg annyira jól képviseli ezt a longevity elvet, ugye, hogy igazándiból megszűnik a kor, és vallotta Joe Pilates is, aki még 83 évesen is aktívan tartott órát, ami fantasztikus, hogy nem számít az, hogy ki mennyi idős. Tehát tényleg a Pilates mindenkihez szól. Ezért vannak gyerekprogramok, akár senior programok, annyira sokszínű, annyira sokféle arccal tud megjelenni, hogy bárkit meg tud szólítani, és ezt szeretnénk majd átadni.
1: De akkor jól értem, Anna, hogy nem csak csoportos foglalkozások lesznek, ahol mindenki a laticelen elkezdhet pilateszezni, hanem lesznek mondjuk olyan szakmai előadások, ahol mondjuk kicsit az elméleti részébe is betekintést nyerhetünk, vagy akár amit említettél, hogy az egészséges italok és ételek fogyasztása milyen fontos, ahol erről is tájékozódhatunk?
3: Abszolút, igen, és pontosan ennek a lelki háttere, tehát beszélgetések lesznek, workshopok, tehát egyáltalán nem csak a fizikai megnyilvánulásról szól, mint hogy az elején szuperul bevezettétek, ugye ez a légzésről, igen, a kontrollról, tehát hogy ennek ugye Joe Pilates is elszület, hogy body and mind, tehát hogy a test és a léleknek a harmóniája, tehát itt nem arról van csak szó, hogy elkezdünk edzeni, hanem sokkal többről. És egy kicsit én szeretem a küzdősportokhoz is hasonlítani, és Joe Pilates megszállott boxoló volt egyébként, és nagyon érdekelték ezek a nem is a harcművészetek, de cirkuszi előadóktól kezdve a mindenféle sportágat bele szőtt ebbe a módszerbe, tényleg olyan, mint egy színes szőnyeg. Tehát a vívástól az úszásig, a tornáig, és a jóga, tehát ez a lelki elmélyülés.
2: Minden benne van.
3: Érdekes, ez a mindent bele, igen, hajrá, igen, mindent bele érzés.
1: Hát akkor mindent bele, június 6-án és 7-én Balatonfüreden Pilates Fest, és köszönjük szépen Decker Annának, a Fest fővédnőkének, illetve egyben a Magyar Pilates Szövetség alapító elnökének, hogy beszélgethettünk erről.
2: Köszönjük szépen,
1: jó,
2: szép
1: napot,
3: szia Anna! Köszönjük a lehetőséget, sziasztok!
2: Szia, szia!
1: Na és akkor végre kiderül, ó, hogy a nagy nyári koncert élmények közepette ki lesz az első olyan szupersztár, akinek a koncertjére exkluzív Sláger FM-es belépőket lehet nyerni.
2: Naki.
1: Naki.
2: Hát, Naki.
1: Hát kiderül, ó, hogy Jason Derulo.
2: Jason Derulo.
1: Ő az. És jön a Savage Love már is, ami azt jelenti, hogy ha szól a zene, hogy...
2: Tessék most telefonálni, és aki a harmadik, már játszunk is, hajrá!
1: 0-30-30-30-95-8.

0: Sláger reggel.
1: 7:30 lesz már 5 perc múlva. Azért Tilivel vagyunk, mert kaptuk a telefont, és hát volt, akit le kellett rázni, de mondta, de ő akkor, mondtuk, nem, még csak a második vagy, de nem lehetne. Ezt úgy szeretem, amikor ilyenkor így elkezdik, de nem lehet, hogy én legyek a harmadik, és már majdnem ajánlatot tett. Nem. Szigorúan ragaszkodik ahhoz, hogy a harmadik, aki ezúttal... Háló, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Egy keresztnevet kérnénk.
3: Sziasztok!
1: Hello!
2: Hello, hogy hívnak?
3: Roni.
2: Szia, Roni!
3: Hello!
2: Veronika. Hogy szia. Vagy? Hogy indult a reggeled?
3: Hát, egész jól, hál' Istennek.
2: Na, ennek nagyon örülünk.
1: Kicsit lihegsz, úgy hallom. De hát...
3: Igen, mert éppen most érkeztem meg munkába.
2: Jó.
1: És versenyfutásban vagy az idővel, nem csak a munka tekintetében, hanem... Hát figyelj, eddig jó, mert te vagy a harmadik.
2: Ehhez már most gratulálunk.
3: Nem mondod!
2: De várj.
1: Ugye az előbb, még csak most kezdtünk el erről csevegni, úgy igazán ma reggel, hogy ez a koncert élmények nyara lesz a Sláger FM-mel, mert annyi világsztár érkezik hozzánk Budapestre most az előttünk álló szezonban, és mindegyik koncertre lesznek belépőink, úgyhogy érdemes a Sláger FM-et hallgatni, mert tényleg velünk együtt lesz igazán a koncert élmények nyara ez a mostani. Most ugye Jason Derulo koncertjére adnánk neked két belépőt, de a két belépért két kérdésre kellene válaszolni.
2: Ez jöhet az első?
3: Jöhet.
2: Jó, figyelj.
1: Az elgondolkodott.
2: Oké. Ki a legnagyobb zenei példaképe, akiről többször is mesélt egyébként interjúkban, annyit segítünk, hogy gyakran építi be a legendás ikonikus énekes tánc mozdulatait a saját fellépéseibe.
1: Tudom.
2: Egy kicsit segítek? A Moonwalkot. Például jó, azt
1: akkor,
2: is.
1: Akkor jól tudom, igen.
3: Michael Jackson.
2: Igen!
1: De szórakozz már itt a frászhoz oda. Jó, Petra dolga volt egy Jason Derulós kérdést kitalálni. Én egy Sláger FM-es kérdéssel készültem. Ezt meg hát, ha Petra tudja, meg te is ugyanígy. Mi a Sláger FM budapesti frekvenciája?
3: 95.8.
1: Igen. Két jó válasz!
2: Gratulálunk!
3: De szuper!
2: Oh, Ronikám! Tiéd a páros belépő Jason Derulo The Last Dance turnéjának június 10-i koncertjére a Budapest Parkba.
3: Nagyon köszönöm!
2: És a jó hírünk az, hogy a Sexy For Me új dalát kérlek szépen itt láthatod majd először, aminek egyébként a koreográfusa az a Jeremy Strong, aki korábban például Justin Bieberrel és Usherrel is dolgozott együtt. Úgyhogy
1: nem
2: igen menő
1: lesz,
2: igen?
3: Wow.
2: Gratulálunk!
1: És nekem is van egy jó hírem.
3: Nagyon köszönöm!
1: Hát fogyaszd egészséggel, nekem is van egy jó hírem, ez már nem is feltétlenül Ronny számára, sőt kifejezetten nem a te számod. Te már pipa, meg vagy a két belépőd, de hölgyeim és uraim, kedves Sláger FM hallgatók, egy csomó-csomó belépőjegyünk van. Jason Derulo koncertjére is lehet még nyerni, de ahogy figyelik majd a következő napokban, a következő hetekben, a következő hónapokban a Sláger FM-et, annyi, de annyi extra meglepetésünk lesz még, úgyhogy legyenek résen, és legyenek ilyen szerencsések és ügyesek, mint Ródi. Köszönjük a játékot! Szia!
2: Hello, szia!
3: Köszönöm, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
4: Mit nézel, Anna?
5: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
4: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, New Carrara burkolat.
5: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
6: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
8: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
9: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
13: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: A rendőrség eljárást indított az összedőlt székesfehérvári épület ügyében. Júliustól jelentősen átalakul Budapest és az agglomeráció éjszakai közlekedése. Tömeges halpusztulást jelentettek a Tihanyi belső tónál. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. A rendőrség eljárást indított az összedőlt székesfehérvári épület ügyében. A székesfehérvári rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt, miután összeomlott egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület. A romok alól egy embert életveszélyes állapotban mentettek ki. A művelet több órán keresztül zajlott, több mint 140 hivatásos tűzoltó, illetve önkéntes mentőszervezet bevonásával az ország minden tájáról. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a kimentést követően a férfi vérkeringése összeomlott, rövid újraélesztés után a mentők lélegeztetve életveszélyes állapotban vitték kórházba, alsó végtagi és medencetái, illetve belső sérülésekkel. Július 1-től jelentősen átalakul Budapest és az agglomeráció éjszakai közlekedése. A változások célja, hogy a külső kerületekből és a környező településekről gyorsabban és egyszerűbben lehessen eljutni a fővárosba és haza. Többek között Budaörs, Törökbálint, Budakeszi, Gödöllő, Szentendre, Pomáz és Budakalász térségében is módosulnak a járatok. Egyes vonalakon sűrűbb közlekedésre, máshol közvetlenebb belvárosi kapcsolatokra számíthatnak az utasok. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint a fejlesztés az elmúlt években megnövekedett utazási igényekhez igazodik, és kényelmesebbé teszi az éjszakai közlekedést. Újra elindul a Déri Né program előadás igénylési időszaka. Az Országjárás és Vándorszínház alprogramban lehet jelentkezni. A regisztrált intézmények június 14-éig összesen 4 produkciót választhatnak a 116 előadást tartalmazó kínálatból. A repertoárban klasszikus és kortárs színházi darabok, zenés előadások, folklór műsorok, irodalmi estek, valamint gyermek és családi produkciók is szerepelnek. A választható előadások között megtalálható többek között a Tripla tréfa 3 Csehov 1 felvonásban, valamint Oscar Wilde művének színpadi feldolgozása, a Boldog Herceg. A program célja, hogy minőségi színházi produkciók jussanak el az ország minél több településére, erősítve a helyi kulturális és közösségi életet. Tömeges halpusztulás miatt rendkívüli intézkedéseket vezettek be a Tihanyi belső tónál. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a turistákat, hogy egyelőre kerüljék el a tópartját, a horgászatot pedig ideiglenesen megtiltották az érintett területen. A szakemberek szerint a pusztulást nem szennyezés vagy mérgezés okozta, hanem a víz oxigén tartalmának jelentős csökkenése. Az elhullott halak többsége invazív ezüstkárász, amely nagy számban él a tóban. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
2: Gyönyörű napos időre számíthatunk, ma csapadék nem várható, 18 fokos a reggelünk, délutára pedig 25-26 fokot ígérhetek.
16: A pesti alsó rakparton az Eötvös téri villamos átjárónál baleset történt, mindkét irányból nehéz felhajtani a Széchenyi István térre. A Veres Péter úton befelé a Kiserdőnél szintén baleset okoz fennakadást, ott a 16. kerület határán, illetve a Szél Kálmán téren a Krisztina körútnál a Margit körút felé a külső sávban még mindig balesetben sérült járművet kell kerülgetni, a Hősök terén pedig tartanak a BL-hez kapcsolódó rendezvények utómunkálatai, ezért van továbbra is korlátozás. Mire számítsunk, ha vonatra szállnánk? Kis Horváth Levente a vonalban a MÁV Informtól. Jó reggelt,
17: szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. A Sláger FM vétel körzetében zavartalanul indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt azonban több helyen is tervezett változásokra kell számítani. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak kelenföldig közlekedik és onnan is indul. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A hosszabb közúti menetidők miatt az Intercity a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak kelenföldről. Részletekről bővebben a mavsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok!
18: A közlekedési hírek támogatója az
11: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

cigarettát. Miért parancsoltok? Füstszűrést, vagy nem füstszűrést? Nézd az anyja szentségét, megint nincs rajta sapka.

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Kicsit elvesztünk, hogy ki jelentkezett a játékba.
2: Igen, mert hívom Ibolyát. Szia Ibolya, jó reggelt.
1: Jó reggelt.
3: Jó reggelt.
2: És adáson kívül még mondom, hogy jelentkeztél a játékra. És mellette egyszer csak mondja, hogy egyszer csak valaki, igen, igen. Na de ki van ott mellette? Jó reggelt.
3: Jó reggelt. A kisfiam van mellettem. Megyünk a suliba.
2: És ja. Ő jelentkezett a hablatyra akkor?
3: Hát a kisfiam jelentkezett.
2: Aha. Hűha. Oké.
1: Hát én megfordítanám a dolgot, és azt mondanám, drága Ibolya, hogy jó, hogy ott vagy a kisfiad mellett. Tekintettel a feladványunkra. Mert lehet, hogy...
3: Igen.
1: Lehet, hogy... Igen? Hallottad tegnap?
3: Nem.
2: Ajaj, így egy kicsit nehéz lesz akkor, de megpróbálunk segíteni. Azt hittem, hogy már úgy jelentkeztetek, hogy a kisfiad tudta a megoldást, de lehet, hogy ez inkább neked fog menni, erre utalt Zoli is.
1: Igen. Na figyelj!
2: Figyeljetek!
4: A pacuka, fundaluka, kamanduka, kamanduka, kamanduka.
1: Mint mondottam, volt ez a koncertélmények nyara a slágerek. Kéne a Cilának lassan egy ilyen hablagy koncertet szerveznünk a valami park színpadon. És ezeket így előadhatná ezt a fajta művészetét.
2: Na Ibolya, megvagytok-e?
1: Meg vannak lőve. Meg vannak lőve.
3: Meg vagyunk lőve. Azt mondtam. Fölismerted ezt a dalt?
1: Ne. Igen.
3: Volt ez a Peti, fölismerted ezt a dalt esetleg?
2: Peti?
3: Peti a kisfiam.
2: Szia,
3: igen,
2: Petike.
3: Igen.
2: Peti ismerős a dal? Mindjárt mondod?
3: Nem,
2: az a rész az elterelés csillagom. Igen.
1: Messziről indulunk.
3: Esetleg valami segítséget, valami
1: hát
3: támpontot.
1: A legfontosabb támpont, hogy nem ő fogja fel. Ha valaki fölismerheti, az inkább te vagy. Ő biztos nem
2: igen,
1: fogja felismerni.
2: Igen, mert ez egy régebbi dal.
1: Igen, ha csak nem nő meg hirtelen, nem lesz 20-30 plusz éves, és szeretettel tekint vissza a dicső múltbéli nagy slágereire, a táncdal időszaknak.
2: Igen, és ezzel sokat segítette.
1: Többet nem tudok ennél mondani.
3: Hát ezt én így most passzolom, nem tudom, sajnos.
2: Nagyon sajnáljuk.
3: Hát én is, nagyon, de hogyha... köszönöm azért, hogy hívtatok.
2: Hát mi is köszönjük, hogyha lesz tippetek, akkor még jelentkezzetek, jó?
3: Jó, rendben.
1: Sziasztok. Hello. Nehéz egyébként szerintem.
2: Hát nagyon nehéz, ma is nálunk maradt a páros belépő a június 11-i Blaha Louisiana koncertre a Budapest Parkban. A páros belépő június 6-ára Szulák Andrea az Élet az út című koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és az egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartal a rádióhallgatásra és visszahallgatás funkcióval.
1: Na holnap hát, ha tessék jelentkezni 0630 30 30 95 8, gyorsan csak egy SMS dobjanak. Játszom!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jada modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jada Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
7: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
8: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs. A Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a jégvarázs csodavilága.
9: Nyári akciók a Magyar Tüzétnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzét.hu.
10: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: Sláger FM.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
12: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Váratlanul bizottsági elnöknek nevezte ki Torockai Lászlót Magyar Péter. Több helyszínre is ellátogat a kormány a Blackbusz Komárom-Esztergom megyében. Pénteken kezdődik Magyarország első nemzetközi női filmfesztiválja. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Parlamenti vita után Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Torockai László napirend előtti felszólalásában kifogásolta, hogy pártja nem kapta meg az elnöki posztot, miközben állítása szerint évek óta foglalkozik a végrehajtó maffia ügyeivel. Magyar Péter válaszában felkérte Torockai Lászlót a bizottság vezetésére. Ugyanakkor azt kérte, hogy a vizsgálat idejére függesszék fel a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk együttműködését. A miniszterelnök hozzá tette, minden érintettet idézzenek be, és korábbi felesége, Varga Judit szerinte nem érintett az ügyben. Júniusban házhoz viszi az ügyintézést a kormány a Blackbusz Komárom-Esztergom vármegye több településére. A mobil ügyfélszolgálat segítségével a helyiek saját lakóhelyükön vagy annak közelében intézhetik hivatalos ügyeiket. Legyen szó személyi igazolvány, jogosítvány, lakcímkártya vagy útlevél igénylésről és megújításról. Emellett ügyfélkapu regisztrációra és diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre is lehetőség nyílik. A kormány a Blackbusz június 5-én Hántára, Bakony-Szombathelyre és Csatkára érkezik. Július 8-án Eter, Csép, Tárkány és Ászár lakóit várják, még június 9-én Aka, Súr és Ácsteszér kerül sorra. A kormány a Blackbuszok éves menetrendje a kormányhivatalok.hu oldalon érhető el. Ismét egyre több panasz érkezik az éjszakai gyorsulási versenyek miatt Kecskeméten. A lakók szerint a hangos autók és motorok rendszeresen megzavarják az éjszakai nyugalmat, ezért a rendőrség fokozott ellenőrzésekkel lép fel az illegális versenyek résztvevői ellen. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrök arra figyelmeztetnek, hogy a közutakon rendezett gyorsulási versenyek nem csak szabálytalanok, hanem rendkívül veszélyesek is. A rendőrség kéri a lakosságot, hogy amennyiben illegális gyorsulási versenyt vagy veszélyes közlekedést tapasztalnak, értesítsék a hatóságot. Két utcát újíthatnak fel a következő években a zöld fenntartható Erzsébet város program részeként. A 7. kerületi önkormányzat a Veselényi utca, Erzsébet körút és Rottenbiller utca közötti, valamint a Dohány utca, Hásfa utca és Rottenbiller utca közötti szakaszának átalakítására keres tervezőt. A beruházás célja a forgalomcsillapítás, a zöld felületek bővítése és az élhetőbb városi környezet kialakítása. A tervek szerint megújulhat az útburkolat, fejlesztik a csapadékvíz elvezetést és új növényeket telepítenek. Pénteken kezdődik Magyarország első nemzetközi női filmfesztiválja, a Cinema City Mamutban. A négy napos rendezvény 28 országból közel 80 versenyfilmet és különleges vetítést kínál, a női alkotók egyedi nézőpontjára és társadalmi témákra fókuszálva. A fesztivál díszvendége Arta Dobrosi BAFTA jelölt koszovói színésznő, aki több programon is találkozik a közönséggel. A filmek mellett szakmai panelbeszélgetések és erős magyar felhozatal is várja a nézőket. Borbély Balázs lett a Ferencváros férfi labdarúgó csapatának új vezetőedzője, jelentették be az FTC hivatalos honlapján. A Ferencváros közleménye szerint Borbély hatalmas sikert ért el Győrben, hiszen az Etót néhány év alatt az NB2-ből egészen a bajnoki címig vezette. Ma már szinte zavartalanul napos, de továbbra is szeles idő várható. A fővárosban csak fátyol felhők szűrhetik a napsütést, délen lehet egy-egy zápor is. A hőmérséklet 26-29 fokig emelkedik. Holnap visszatérnek a felhők és a zivatarok, de továbbra is közel 30 fok lesz a maximum hőmérséklet.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
15: Az M4-es autóúton ülő és az M0-es közti szakaszon Budapest felé baleset nehezíti a közlekedést. A 27-es kilométernél zárva a külső sáv, több mint 5 kilométeres már a torlódás. A pesti alsó rakparton az Eötvös téri villamos átjárónál is baleset történt. Nemrég mindkét irányból nehéz felhajtani a Széchenyi István térre, zajlik jelenleg a műszaki mentés. A Veres Péter úton befelé a Kiserdőnél, ott a 16. kerület határán szintén baleset okoz fennakadást. A Hősök terén pedig tartanak a BR-hez kapcsolódó rendezvények utómunkálatai, befelé az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható a tér, illetve az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál korlátozás van vízvezetéképítés miatt, az Andrássy út szerviz útját befelé a Bajza utca és a Kodály körönt között filmforgatás miatt zárták le, valamint zárva a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utca a Rozgonyi utcánál toronydarú bontása miatt, így a Sárkány utca felől Zsák utcává vált, a 83-as trolli is terelő útra kényszerült, tehát kihagyva a Ludovika aréna és az Elnök utca megállót, valamint a Népliget felé a Kőris utca, vagyis Korányi Sándor utca megállót úgy szintén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
15: 8:06. Jó reggelt kíván, Pordán Petra!
16: És Somogyi Zoltán!
15: Amikor külföldön járnak, könnyen megjegyzik-e az adott városok, illetve látványosságok nevét? Vagy melyik az, amiket mindig vissza kell keresni?
16: Hát azt hiszem akkor, aztán utána rájövök, hogy nem.
15: Figyelj, én teljesen el vagyok veszve.
16: Tök ciki.
15: Írjanak!
17: Hello, we're Coldplay.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger reggel. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger reggel.
1: 4:95, pontosan 2 perccel, és hát 2 napja már, hogy júniust írunk. Petrával elkezdtünk beszélgetni így a nyári terveinkről, mármint hogy így privát, a minap, hogy akkor majd ki merre mennek, hogy mennek. Ezt csak a fejemhez kaptam, mert itt mindenféle úti célok kerültek szóba, hogy na, te figyelj, veled is előfordul, hogy voltál valahol, és nem tudod megmondani a nevét, hogy akár a városnak, akár annak a, nem tudom, épületnek, látványosságnak, amit láttál, és erre a válaszod az volt, hogy...
2: Igen.
1: És figyelj, az a furi, hogy azt vettem észre, és nem tudom, hogy ez azért van-e, mert hogy mit tudom én, ugye tanultam angolul, németül, franciául annak idején, tehát hogy jellemzően például az amerikai vagy angol látványosságokat, városokat, azokat így vissza tudom mondani, meg neveket. Hasonlóképp a francia, meg hát jó, most az nyilván mindenkinek megvan, hogy Eiffel torony, meg Diadalív, ezeket még francia is tudni kell, a L'Arc de Triomphe, meg a stb. De hogy... Ha elmegyek valami olyan országba, aminek a nyelvét mondjuk nem beszélem, vagy akkor egyszerűen küzdelem megjegyezni arra a 2 napra is, hogy mi van. És példaként került elő, ahol mindketten jártunk, mondjuk Isztambul. Hogy Isztambulban a, hát tudod, a szoktam mesélni másoknak, van az a torony, azt most már nagy nehezen megjegyeztem, hogy Galata?
2: Galata torony,
1: ugye a torony, ami ott van a Boszporusz partján, igen, ott magasodik fönt a dombtetőn. Aztán ugye van a ciszterna, aminek viszont...
2: Na, mi a neve?
1: Tegnap még tudtam, amikor beszél.
2: Jerebatán.
1: Jó, nem Jekaterinburg, és nem Jereván, hanem...
2: Elsüllyedt palota, Jerebatán.
1: Jerebatán. Na, hogy azt így nem tudom megjegyezni, és akkor azt még tudom, hogy van ugye a kék mecset, és a másik az meg a...
2: Aya Sofia.
1: Ja, az Aya Sofia az megvan, persze, mert olyan van ugye gíroszozó is, vagy nem tudom, micsoda.
2: Igen.
1: Van
2: olyan gíroszozó, hogy Aya Sofia.
1: Van.
2: Itt Budapesten.
1: Persze, azt hiszem több is van belőle. Meg mondjuk a Topkapi Szeráj az megvan.
2: Igen, a palota.
1: De az, az azért, mert gyerekkoromban az valami becsípődött, és akkor mindig azt hittem, hogy Topkapi Szeráj, és kérdeztem, hogy ez a Piszeráj, de aztán rájöttem, hogy Topkapi Szeráj.
2: Jó, hát nem tudhatod, tehát, persze, hát, akkor még igen.
1: 6 évesen nyilván persze. Ezzel nem voltam tisztában. De városokkal is vagyok így. Most azon is gondolkodtam, rá kellett keresnem, hogy Kordobában, amikor voltam, ott is ugye van például mecset, hogy az olyan gyönyörű, hogy mi a neve, és rájöttem, hogy nincs neki neve, hanem az a kordobai nagy mecset. Úgyhogy ezzel viszonylag könnyű dolga van, hogy ha ezt valakinek ajánlani szeretném, és ajánlom jó szívvel, hogyha Spanyolországba mennek, akkor Kordobát tekintsék meg, és ott a nagy mecset az egyszerűen lenyűgöző, lélegzetelállító. Tehát, hogy ez hál' az égnek nincs külön neve. A Kordoba az meg egy olyan rövid szó, ami könnyen megjegyezhető.
2: Figyelj, nekem a legnagyobb problémám az az, hogy ugye hát nekem Bali a szerelem helyem lett, én mondtam, hogy ott tudnék élni, és soha nem tudom megjegyezni az anyatemplomnak a nevét. És mindig rá kell keresnem, amikor valakinek sztorizok róla, hogy ha mennek Balira, mert elég sok ismerősöm ment azóta, és jó igen? Szívvel ajánlom nekik, hogy mi a neve az anyatemplomnak.
1: Na, mi a
2: neve? Nem tudom. Hát ez az. Így
1: milyen,
2: megtett milyen Bali anyatemplom, az a legnagyobb egyébként, csodálatos, templom. És egészen elképesztő az atmoszférája. Uh-huh. Ott még szerintem az is vallásosra válik, hát, aki soha nem volt az. Mi a neve?
1: Besaki nagy
2: miért
1: templom.
2: Tudom ezt?
1: És tudod, melyik falut kell vele együtt megnézni? De kikérdezem, 5 perc múlva meg kell mondod, hogy...
2: Igen.
1: Penglipurám.
2: Okay.
1: De hogy egyébként így reírva tök, tehát Penglipurám.
2: És melyik hegylábánál van? Mert azt is tudtam
1: akkor. Na hagyjuk
2: akkor.
1: Már, várjál.
2: Albetűs, valami albetűs hegy.
1: Várjál. Pura Besaki templom, egy sziget legnagyobb és legszebb temploma, az Agung vulkán déli lejtője.
2: Agung hegy,
1: Agung vulkán.
2: És 3 éve voltam, és mégsem tudom.
1: Tehát szeretném, hogyha te, aki, mert ráadásul jártam.
2: Ez is,
1: ugye, és elvileg ez segítene, hogy ahol jártál, az könnyebben megjegyzed.
2: De látod, hogy nem.
1: Tehát szeretném, hogyha 15 perc múlva, amikor megkérdezlek, akkor el tudnád mondani, hogy Penglipurán falu szomszédságában a Besaki templom, amely az Agung vulkán lejtőjén található,
2: jó.
1: Hogy ezt jó szívvel ajánlod.
2: Mindenképpen így lesz.
1: Hogy hívják a hegyet, a vulkánt?
2: Agung hegy. Nem vulkán, Agung hegy.
1: Vulkán.
2: Igen, mert azt tudom, hogy hegylábánál, tehát Agung hegy.
1: Ennyit azért meg tudok jegyezni, hogy nem hegy, hanem
2: jó.
1: Vulkán.
2: Agung hegy.
1: Agung vulkán, Agung hegy.
2: Besaki.
1: Penglipurán és Besaki.
2: Igen.
1: A kérdésünk önökhöz.
2: Nem ez, hogy visszatudják mondani.
1: Nem ezt kell visszamondani, hanem hogy jártak-e olyan helyen, aminek a nevét küzdelem volt megjegyezni. 06 30 30 30 95 8, vagy a Sláger FM Facebook oldalán is hozzászólhatnak, illetve megírhatják.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Ahol kérdeztük, hogy van-e olyan emlékezetes utazásuk, amiről szép emlékeket őriznek a fejükben, csak nem tudják elmondani, mert nem emlékeznek, hogy hogy kell kiejteni, hogyan hívják az adott épületet, várost és így tovább.
2: De van olyan, aki viszont mindenre emlékszik. Képzeld el.
1: Igen.
2: Itt van velünk Steigi, jó reggelt, akik most jöttek haza Dániából a hétvégén.
1: Na az is jó, szavasz.
2: Na hello.
3: Sziasztok, jó reggelt.
1: Én merre jártatok?
3: Hát Dániába a Billund, ugye a Legónak az őshazája.
2: Igen.
1: Billund, igen.
3: Hát ott minden Legó. Tehát bárhova mész, ott nem kell megjegyezni nagyjából, csak így az utótagokat, hogy
2: az
3: Lego House. Igen, Lego House, Legoland, a szállásunk a Lego Village Holiday-ben volt.
2: Nagyon jó. Hát ez tényleg nem nehéz megjegyezni.
3: Hát nem. És ott tényleg szó szerint minden a Legóról szól. Ahova megy az ember, ott másban nem botlik bele, csak Legóba.
2: És hogyha mondjuk nem Legolandben jártok, meg nem Dániában, akkor is ilyen egyszerűen mennek a szavak, amikor azért kicsit bonyolultabbakat kell megtanulni?
3: Nem, azért vannak nekünk is olyan helyeink, amit néha gondolkodni kell, hogy jaj, akkor ezt hogy hívják meg, hogy volt, mint volt. Tehát Angliában vagyunk nagyon sokszor, ott élnek rokonok,
2: aha,
3: és ott is oké, és tudunk angolul, de van, hogy elfelejtjük a templomoknak a nevét,
2: meg
3: az ilyen nevezetességeknek a nevét. Tehát.
1: Uh-huh. Főleg a skót résznél vannak szerintem olyanok, amit úgy kihívás, vagy az íreknél
2: az biztos,
1: meg
2: igen,
1: kell jegyezni. Petra, hogy hívják a vulkánt ott Balin?
2: A hegyet.
1: Igen, a hegyet.
2: A Gunghegy.
1: Oké. Okay.
2: Beseki templom.
1: Igen.
2: És tudom, mi a település, mert azt nem tudom.
1: Várj, hova lett?
2: Valami P betűs. P, pura. Valami pura.
1: Nem, várj. Nem tudom, hogy ez.
2: Pura.
1: Hol van?
2: Valami pura volt.
1: Eltűnt.
2: Na jó.
1: Pengli Purán.
2: Purán.
1: Pengli Purán.
2: Purán. Jó.
1: Pengli Purán. Jó. Köszönjük szépen.
2: Szia.
3: Köszönjük, sziasztok!
1: Hát ha már Norvégiát említi, vagy Dániát,
2: Legoland, igen. Az Dánia.
1: Izland jutott eszembe, hogy tavaly Izlandon voltam, figyelj, azzal teljesen...
2: Na tessék őket felsorolni, amikor ott vannak höfte-möfte, hüftere, J betűk, Ő betűk, minden van.
1: Várjál, most azért tudom, mert rákerestem, hogy a Pingvellir Nemzeti Park, de nem tudom, így kell-e kiejteni, Pingvellir, de hogy ezt 5 perc múlva nem fogom tudni megmondani. Nagyon szép nemzeti park volt, és hát a vízesések ugye a...
2: Na tessék!
1: Szeljalandsfossz és a Gliufrubaui vízesés.
2: Úgy.
1: Tehát, hogy erre esélyem nincs. Ezt szerintem, hogyha nem tudom, itt nekiülnék, és egész nap ezt tanulnám, holnap akkor se tudnám elmondani, hogy hívták. Még a Gullfoss vízesés, az még úgy, ahogy megvan.
2: Ha már vízesés, Viki azt írja a Facebookon, hogy a Mirafel vízesés, de hogy milyen város, az jó kérdés. Sokszor kerestem rá, mert nagyon tetszett, de mindig elfelejtem a nevét. Hol van a Mirafel vízesés? Azt nézzük meg, várjál.
1: Mirafel.
2: Ausztriában. Gyönyörű, de gyönyörű helye van.
1: Mirafel.
2: Pihenés alsó Ausztriában.
1: A Svájc, azt tudom, Schaffhausen, mert az olyan szép. Schaffhausen vízes. A gyönyörű.
2: De csak az egy van?
1: Nem, de ott voltam, és ezért meg tudtam jegyezni.
2: Jó, okay.
1: De ugyanígy mondjuk Perúból a Sacsayhuamán, az egyik kedvencem, ami ugye ráadásul nem is spanyol, hanem hogy inkául van, vagy kecsúál, vagy Sacsayhuamán. Leírni nem tudnám.
2: Hát
1: a Machu Picchunál is mindig bajba vagyok, hány C betű, meg hány H, de hogy ez valahogy így becsípődik, mert a gyerekkorom óta nagyon vágytam, és akkor így megmaradtam, amikor láttam dokumentumfilmeket, de...
2: Krisztinek segítek egy kicsit, azt írja, hogy sziasztok, jövő hétvégén megyünk Horvátországba egy focitornára. Na hát egyáltalán nem tudom kimondani a város nevét, Crikvenica. Drága Krisztin, már voltam ott, gyönyörű város, imádni fogod.
1: Nem kával, nem Crikvenica.
2: Crikvenica?
1: Hát nem tudom.
2: Na várjál, keressünk.
1: És tudom, hogy sokan mennek a Krk-szigetre, hogy az is szép.
2: Az is nagyon szép, meg a Krk-vízesés.
1: De azt meg tudod jegyezni legalább, ugye?
2: Igen.
1: Ja. 0-30-30-30-95-8.
2: Nem Crikvenica?
1: Én nem tudom. Hát kérdezzük meg az
2: Már is beszélgetek vele, igen, és mindjárt mondjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük. Please, please tell
3: me. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
4: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
5: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
9: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
10: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
11: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
12: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
12: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Bemutatta az új országos tisztifőorvost az egészségügyi miniszter. Mobilappal segíti a biztonságos taxizást a budapesti közlekedési központ. Védett platánfákat rongáltak meg Tatabányán. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos, derült ki az egészségügyi miniszter Facebook posztjából, amelyben arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Hegedűs Zsolt azt írta, az NNJK-ba elkísérte Oroszi Beatrix, aki az országos tisztifőorvos kinevezést kapja meg, és Szepezdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézmény, az országos gyógyszerészeti intézet vezetője lesz. Hozzátette, új szemlélet, irány és cselekvés jön, hogy végre befektessünk a magyar emberek egészségébe. A Fidesz Budapest választmánya új elnökséget választott a párt fővárosi szervezetének vezetésére. Szentkirályi Alexandra távozik a posztról, a választmány döntése értelmében az új elnök Szatmári Kristóf lesz. Ő 2006-tól 20 éven át volt fideszes országgyűlési képviselő, ez alatt volt a Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke, gazdaságszabályozásért felelős államtitkár, a kereskedelempolitika kormányzati összehangolásáért felelős miniszteri biztos és Budapest újjáépítési programot koordináló miniszteri biztos is. A Telex azt írja, Szentkirályi Alexandra távozása nem meglepetés. A Fidesz Budapest oldala már április végén elbúcsúztatta azzal, hogy a Magyarországért és a nemzet fővárosáért végzett munkát az országgyűlésből folytatja. Új saját fejlesztésű alkalmazással segíti a biztonságos taxizást a Budapesti Közlekedési Központ. Június 1-től minden taxis számára kötelező a TaxiTrack applikáció használata, amely valós időben továbbítja a jármű helyzetét, valamint a fuvar indításának és befejezésének adatait. A rendszer a taxirendelet előírásaihoz igazodva támogatja az ellenőrzéseket, az utasbiztonságot és a szabályosan működő szolgáltatókat. A BKK türelmi időszakkal vezeti be az új rendszert, a taxisok pedig megoszthatják tapasztalataikat a fejlesztés finomításához. A valós idejű adatok a jövőben a taxidrosztok kijelölését és az utazási igények pontosabb felmérését is szolgálják. Rejtélyes rongálás történt Tatabányán, ismeretlenek több védett platánfa törzsébe is lyukakat fúrtak a Komáromi utcában. A városvezetés szerint a fák állapota rövid idő alatt drasztikusan romlott, alomkoronák száradni kezdtek és felmerült a gyanú, hogy vegyi anyagot juttattak a törzsekbe. A sérülésekről videó is készült, amelyen jól láthatók a furatok. Az önkormányzat feljelentést tett, a tetteseket keresik. A platánsor évtizedek óta meghatározó eleme a városrésznek és természetvédelmi oltalom alatt áll, így a rongálás akár bűncselekménynek is minősülhet. A Sláger FM híreit Szendő Fioritól hallották.
15: Bori, köszönjük szépen, gyönyörű napos időre készüljenek. 19 fokos most a reggelünk, délutára pedig 26 fokot ígérhetek. Holnap már záporok, zivatarok tarkíthatják a nyári időjárás, de marad a 26 fok.
6: A közlekedési hírek támogatója az
7: Autóüveg Pilkington.
16: Az M4-es autóúton Budapest felé ülő és az M0-ás közötti szakaszon baleset lassítja a haladást. A 27-es kilométernél zárva a külső sáv, több mint 5 kilométeres a torlódás. Egyébként is élénk a forgalom az autópályákon és a főutakon a fővároshoz közeledve. Az M3-as bevezetője kifejezetten zsúfolt, főleg az M0-ástól befelé. Az M1-es autópályán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávban nem nagyon lehet haladni, úgyhogy személyautóval érdemesebb az átterelt belső sávot választani, és lassítani kell az M6-os érdi szakasz szán is a 20-as és 18-as kilométerek között. A pesti alsó rakparton az Eötvöstéri villamos átjárónál még mindig tart a műszaki mentés, mindkét irányból nehéz felhajtani a Széchenyi István térre. A Hősök terén tartanak a BL-hez kapcsolódó rendezvények utómunkálatai, ezért továbbra is korlátozás van, például a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem használható, az Állatkerti körút pedig egyirányú a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Valamint az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál a kerékpársávot lezárták gázvezetékjavítás miatt, és zárva az Andrássy út szervizútja befelé a Bajza utca és a Kodály körönt között filmforgatás miatt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Have Fun, ez vonatkozik mindenre itt a Sláger reggelben, meg a Sláger FM-en. Egyrészt ugye a koncertélmények nyarára. Tessék figyelni, mert bármikor jött a következő játék, újabb, exkluzív, értékes koncertjegyekért, akár a Jason Derulo koncertre, és ugye olyan lehetőségről beszélünk, ami nem mindenkinek adott, mert hogy már elfogytak a jegyek nagyon sok koncertre, amire majd nyerhetnek a nyár folyamán jegyeket itt a Sláger FM-en. Másrészt pedig Have Fun, hát itt szórakozunk azon, hogy én most megjegyeztem, hogy Jerebatán ciszterna, ugye, ami Isztambulban van. Te emlékszel még, hogy hogy hívják a templomot, amit
1: az
0: fél órában beszéltünk?
1: Igen, az Beseki templom,
0: jó.
1: Igen.
0: Oké. Okay. Kérdeztük, hogy könnyen megjegyzik-e azokat a helyeket, illetve azoknak a helyeknek a nevét, ahol jártak. És közben kaptál egy letoló SMS-t is, hogy ez most komoly, természetesen Crikvenica.

0: Tudod, írja Katka, hogy neki ezt...
1: Nem, jaj, nem
0: Katka, hogy ezt neki mindig küzdelem, Alvaro hogy ezt így elmesélje.
1: És így gyönyörű dallamos. Igen, és világörökség része, oda érdemes egyszer elmenni.
0: Képzeld, én pont akartam mesélni, nekem ami még kihívás volt Olaszországból, az San Gimignano. Igen, tehát hogy...
1: A GN az ny.
0: Hát nem az, hanem hogy megjegyezzem.
1: Ja, hogy hát megjegyezzem, az egész kimondása. Mert ezért az olasz szavaknak a kimondásával is van gond.
0: Ja nem, így már, hogy megvan, csak tudod, sokszor, amikor ott voltam utána, és van az a város, olyan sok torony van, és aztán megjegyeztem egy idő után, hogy San Gimignano, most már, hogyha álmomból felkeltenek is tudom, és erre pont bejelentkezett Rita Budapestről, akinek meg van ráadásul élménye San Gimignanohoz, és ő minden szót és minden nevet tud.
1: Jó reggelt!
0: Szia!
2: Szép jó reggelt, kedves Petra és Zoltán.
0: Na mesélj, mit kell csinálni San Gimignanóban?
2: Hát San Gimignanóról történelmileg azt kell tudni, hogy ez egy középkori kisvároska, aminek a főterén a Casternál, Piazza della Casternán van egy nagyon-nagyon híres gelatérió.
0: Egy fagylaltozó.
2: A gelatérió Dondoli. Más néven ez a gelatéria di Piazza. Mert hogy a Piazza téren. Erről a gelatérióról azt kell tudni.
1: Gelatériáról, igen.
2: Gelatériáról azt tudni, hogy ez a Sergio Dondolani tulajdonában van, aki egy fagylaltmester. Ő voltából az ott készített fagylaltok több világversenyen, úgynevezett ilyen fagylalt világbajnokságon, Gelato World Cup részvételét első helyezettet nyertek.
1: Igen. Mi az, amit ott kóstoltál, és nagyon ízlett?
2: Hát sajnálatos módon nekem ezek úgy kiestek az ízvilág, vagy ez a gasztronómiai dolog, csak emlékszem mindig az ízükre a számba. A férjem mondaná, hogy milyen, mit tudom én, romos akármit. Azt tudni kell, hogy a málnát rozmaringgal, a vaníliát meg sáfránnyal kombósítják, ízesítik. Jó. Valami bődület.
0: Azt mondd még meg, hogy hogy emlékszel ennyi névre? Tehát hogy tudtad megjegyezni? Mert én voltam ebben a fagyizóban, illetve ott van a sarkon, nem bent, hanem kint, ugye megvettük az utcát, és sétálgattunk. Ennyit tudtam megjegyezni a nevekből, amiket felsorolt, hogy San Gimignanóban a sarkon, a piaczánál van egy nagyon jó fagyizó. Don valaki. De hogy te hogy jegyezted meg?
2: Megmaradt, tehát ezt tudom, mert a férjem ilyen nagy lexikon, és ő megjelte meg beszéli nekünk a városoknak a történelmiségét, megjeltem össze, mi is voltunk Isztambulban, és naponta 6 órákat mesélt nekem. A ciszternáról is, meg az összes...
0: Hogy hívják a ciszternát Isztambulban, Rita?
2: Zita,
0: bocsánat.
2: Fogom most, én is elfelejtem, ahogyan te is.
0: Jerebatán, mi már itt most megtanultuk.
1: Jerebatán.
0: Ja.
2: Igen. Szóval, hogy ez maradt meg igazából nekem, hogy ez egy középkori városka. A tér, ahol ez a fagyizó van, az valami bődületesen visszaadja a középkori
0: hát meg az egész város a sok-sok toronnyal.
1: Most még nem jártam, de most már el kell odanulnom.
0: Fedezd fel egyszer. Hogy hívják a teret?
1: Nem mehetjük ki. Mi se tudjuk.
0: Piazza di San Gimignano. Na, köszönjük szépen, Zita. És
2: köszönöm én is. Szép napot.
1: Szia.
0: Gyöngy írja, jegyzetet készítek minden este, mit láttam, mert olyankor a pillanatot és a szépséget élvezem napközben, aztán nem emlékeznék rá. No, szóval könnyen megjegyzik-e az ilyen mindenféle idegen neveket, látványosságok és városok nevét, amikor utaznak, valljanak szintes Sláger FM Facebook oldalán.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 8 perc, 9 óra előtt. Petya írja, én csak összekeverem a horvát városokat. Voltam Dubrovnikban, Splitben és Zadarban is, de utólag sosem tudom, hogy melyik a melyik.
2: Igen,
1: hát mert ugye parton van szép ilyen kőből. Igen, vagy könnyű őket azért összekeverni. Judit pedig azt írja, fogadást kötöttek a párjával, hogy akkor mennek el Neuschwansteinbe, ha a párja végre megtanulja fejből a nevét. Jelentem, írja Judit, jövő kedden indulunk.
2: Szuper!
1: Ó, imádni ez fogjátok. Neuschwanstein ugye második Lajosnak az őrült víziójából született, és aztán a Walt Disney ugye elvileg... Neuschwanstein. Erről mintázta a Disney kastélyt, ami az igazából az a hamupipőké volt, vagy kié volt a tipik Disney kastély?
2: Azt nem tudom.
1: Melyik hercegnő?
2: Szerintem az övé.
1: Igen, nem a hófehérké, hanem a hamupipőke
2: lakott. Nem, a hófehérkének nem volt szerintem. Ott.
1: Hát valahonnan ő is jött oda, ahol a tükör-tükör volt. Meg a...
2: De ki tényleg? Ki az eredeti kastély?
1: Vagy nem, Csipke Rózsikája. Igen, Csipke Rózsikája az a kastély, ami a Disney kastély.
2: Ott a
1: szerintem
2: rokka.
1: Igen.
2: Ja. Zoltánom, nagyon el kell, hogy szomorítsalak. Tudom, hogy szereted Dua Lipát. Tudom, hogy nagyon oda vagy ért, a férjhez ment. Képzeld el, hogy május utolsó napján hivatalosan is összekötötte az életét Callum Turnerrel. Hát annyira titkos, hogy most mindenki tud róla.
1: Hát most, de...
2: Egyébként a Lodori Városházán mondták ki a boldogító igent. Összesen 8-an voltak a szertartáson. Uh-huh. Gyönyörű, szép blazerben volt, és egy csodálatosan szép kis fehér kosztümben. És...
1: Azt, most nézem a képet, tisztelve, mint Katalin hercegnő.
2: Egy az egyben.
1: Tök úgy néz ki.
2: Én először azt hittem,
1: de Dunlapja nem így szokott öltözni.
2: Egy az egyben, igen. Egyébként ezen a Városházán házasodott korábban Paul McCartney is, és ez most csak egy ilyen kis rövid etap volt, aztán majd lesz egy 3 napra szóló igazi nagy lagzi Szicíliában.
1: Aha. Hát bizony. Akkor Dua Lipa most Sabinban.
2: Sok boldogságot!
1: Igen, jön viszont Budapest, Sting, Seal, Jason Derulo, a Metallica, Lenny Kravitz és Ricky Martin, és ezekre a koncertekre mind-mind lehet majd jegyet nyerni itt a Sláger FM-en. Legyen ez egy közös nagy nyári élmény a legjobb zenék jegyében. De ha már Dua Lipát emlegetted, jön a Training Season itt a Sláger reggelben. 9 óra lesz már, 6 perc múlva. Jó reggelt, szép napot!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
3: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólió építéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet és tedd a metut az első helyre.
4: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs, a Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a Jégvarázs csodavilága.
5: Mit nézel, Anna?
6: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
5: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, nyúkárára burkolat.
6: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
7: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
9: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. Szilvásvárad lovas programjai és lenyűgöző kiránduló útvonalai idén is felejthetetlenné teszik az itt töltött napokat. Foglaljon most és töltődjön fel a Szalajka völgy szívében. www.lacontessa.hu.
13: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Budapestre érkezik ma az EU jogállami biztosa. Már használható az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtója. A rendőrség eljárást indított az összedőlt székesfehérvári épület ügyében. Jó napot kívánok, Szendőfi Kori vagyok. Budapestre látogat ma az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa. A testület tájékoztatója szerint Michael Megrett az új magyar kormány tagjaival megvitatja az Európai Bizottság idei jogállamisági jelentését. A biztos az országgyűlés tagjaival is találkozik, hogy egyeztessenek a magyar jogállamisági helyzetről és a régóta tartó problémák kezeléséről, közölte az Európai Bizottság. A testület szerint a látogatás arra is lehetőséget kínál, hogy támogassák Magyarországot a reformokkal Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter pénteki találkozójára építve. Már használható az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtója, elkészült a bővítés első eleme és a végleges pályaszerkezet. Hétfőtől új forgalmi rend lépett életbe. Győr felől az M0-ás irányába az átterelt sávból csak a 17-es kilométernél lehet visszatérni a belső sávba, ahol csatlakozik az 1-es főútról érkező felhajtó forgalma. A két sáv egymás mellett halad az M0-ás csomópontig. Az 1-es főútról Budapest felé tartók a belső sávból mehetnek tovább, a győr felől érkezők számára pedig nem változik a forgalmi rend. A rendőrség eljárást indított az összedőlt székesfehérvári épület ügyében. A székesfehérvári rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt, miután összeomlott egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület. A romok alól egy embert életveszélyes állapotban mentettek ki. A művelet több órán keresztül zajlott, több mint 140 hivatásos tűzoltó, illetve önkéntes mentőszervezet bevonásával az ország minden tájáról. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a kimentést követően a férfi vérkeringése összeomlott, rövid újraélesztés után a mentők lélegeztetve életveszélyes állapotban vitték kórházba, alsó végtagi és medencetái, illetve belső sérülésekkel. A héten hétköznap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid a bejegyzésében felidézte, 3 hete a miniszterelnökkel és a belügyminiszterrel közösen egy szimbolikus kordonbontással megnyitották a Karmelitát és a kabinetirodát a magyar emberek előtt. Az már az első hétvégéken kiderült, hogy az érdeklődés óriási. Az időpontok általában néhány perc alatt elfogytak. Tömegek akarták megnézni Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyét. Ezen a héten átmeneti jelleggel 2-től péntekig reggel 10 és este 6 óra között hétköznap is látogatható a Karmelita és a Rogán tárca épülete. 3 embert állítottak elő a rendőrök tegnap este Budapesten, miután egy közlekedési konfliktust követően bántalmaztak egy sofőrt. Az eset a 6. kerületben, az Izabella utca és az Aradi utca kereszteződésében történt, ahol egy kis busz levitte egy taxi ajtaját, a baleset után pedig elszabadultak az indulatok. A taxiból több külföldi férfi szállt ki, majd rárontottak a másik kocsi vezetőjére, kirángatták az ülésből, majd bántalmazni kezdték. A rendőrök bejelentésre mentek ki a helyszínre, ahonnan 3 embert állítottak elő. Napos időre számíthatunk ma gomoly és nyugaton fátyol felhőkkel. Legfeljebb a keleti ország részben fordulhat elő egy-egy zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Holnap csapadékos napunk lesz, a Dunántúl egy részén tartós, jelentős mennyiségű eső is lehet. A maximum hőmérséklet pedig a Dunántúlon 16-24, keleten 25 és 30 fok között alakul.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
16: Az M4-es autóúton Budapest felé Üllő és az M0-ás között baleset történt korábban a 27-es kilométernél, ahol még mindig zárva a külső sáv, úgyhogy továbbra is több mint 5 kilométeres a torlódás. Közben élénk a forgalom a főváros felé az M1-esen is, Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávban kifejezetten lassú a haladás. Érdemes lehet az átterelt belső sávot választani személyautóval, ott most még elvileg folyamatos a haladás, de azért az M0-ástól befelé sokan autóznak, illetve az M0-áson is Péccel és Vecsés térségében az M1-es felé igen erős a forgalom. Az M6-oson pedig az érdi szakaszon kell lassítani a 20-as és 18-as kilométerek között, illetve a 7-es főúton most Diósnál szintén erős a forgalom, valamint a 10-es és 11-es főúton Budapest felé haladva. A pesti alsó rakparton a Margit hídtól dél felé és a Szabadság hídtól északra a Lánchídig, a Tököli úton és a Rákóczi úton, valamint az Üllői úton a Nagykörút előtt a városközpont irányában szintén lelassult a haladás, továbbá a Budörsi úton, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak irányban és a Margit hídtól délre, illetve a Szél-Kálmán tér környékén, valamint a Nagykörút és a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál is szintén lassabb haladásra készüljenek.
10: A közlekedési hírek támogatója az
11: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most folytatódik a Sláger reggel.
16: 9 óra 6 perckor köszönt Önöket Pordán Petra.
6: És Somogyi Zoltán.
16: Az egy jóféle élmény, hogy most egy csomó koncerten nyerhetnek belépőket a Sláger FM-en. Az viszont egy nem jóféle nyári élmény, hogy általában egyre többen így kioffolnak a párkapcsolatból, vagy az ismerkedésből, és van ennek már neve az új jelenségnek, erről beszélünk mindjárt. Sláger!

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:15, 2 perccel, és mint említettem, két fontos trendje lesz a nyárnak. Az egyik, hogy valamennyi meghatározó fontos világsztár koncert, amit Budapesten lesz, nyerhetnek belépőket a Sláger FM-en, úgyhogy abszolút exkluzívak vagyunk ebből a szempontból. A másik fontos trend pedig
2: a Summer Shading, ami What? nem egy koktél, pedig egyébként úgy hangzik, hanem sajnos ez egy új olyan randi trend, amikor egyszerűen csak ismerkedsz valakivel, és azt mondod a másiknak, hogy bocs, most a nyári időszakra jegeljük a témát.
1: De ez a ghosting, nem?
2: Nem, képzeld nem, el. Nem, a ghosting az úgy tűnik el, hogy nem szól semmit. A summer shading az, hogy azt mondod, hogy hát most egy kicsit így nyáron, tudod, sok a program, barátozunk, stb., most már ne találkozzunk annyit.
1: De meddig? Egész nyáron? Tehát hát két hónap múlva újra hívlak?
2: Na ez az, igen.
1: De annak mi értelme?
2: Igen. Hát az az értelme, hogy hülyíted a másikat, ő meg, hogyha beveszi ezt, akkor ez nem annyira kellemes. Viszont van egy profing, Weiler Péter, a randi vonal atya, aki már is elmondja, hogy ismeri egyáltalán ezt a kifejezést, illetve, hogy mi minden van még ott a randi vonalon náluk. Jó reggelt, szia!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Ez létező dolog, ez a summer shading? Van ilyen tényleg?
3: Abszolút létező. Ne. Sőt, még rá lehet arra is zoomolni, van olyan, hogy hétvéges shading, tehát, hogy a szombat vasárnapomat nem adom.
2: Hát az nem akkor van, hogyha van családja, mondjuk feleség, férj, ilyesmi, és akkor...
3: Ugye?
1: Vagy két családja.
2: Igen.
3: Ugye az egész mögött azért az rejlik, hogy a nyár az mozgalmas, sok buli van, fesztivál van, az ember mindig ismerkedhet, sokkal több lehetőség van arra, hogy új emberekkel találkozzon, és hát egy olyan kapcsolatban, ahol véletlenül nincs egy igazi erős kötelék, vagy éppen egy olyan emberrel találkozunk, aki nem akar kialakítani ilyen erős kötelékeket, ott ez felmerülhet, hogy elkezd lassítani gyakorlatilag az ismerkedést, tehát hogy csak akkor találkozik, amikor neki jó, csak akkor találkozik, amikor hétről hétre elmennek úgy elmegy az idő, hogy csak egy-egy SMS-t kapunk, és igazán nem épül a kapcsolat, hanem csak úgy valahogy vegetált. De hát hogy ez nem egy egyedülálló jelenség, mert ahogy mondtátok, kicsit olyan, mint az eszkimók szava a jégre, vagy a hóra, hogy az millióféle van.
2: Igen.
3: Tehát van, mondok párat, ami érdekes, de packeting, ami azt jelenti, hogy valaki a zsebébe tartja a másikat, és sosem mutatja be a barátainak, a családjának, megőrzi a zsebében, és mindig belenyúl, ugye a zsebébe, és tudja, hogy ott van, ez neki biztonságot ad, de nem akarja megmutatni, hogy ki is az illető. Hát és akkor van ugye a zombieing, amikor a zombiként visszatér valaki, ez nagyon cuki, amikor visszatér valaki egy ilyen shading, ghosting
2: után,
3: és akkor egyszer csak az van, hogy akkor hoppá, itt vagyok, és hát ne haragudj, beteg volt.
1: De most, bocsánat, egy nagyon fontos kérdés. Tehát, hogy értem, hogy ilyen címkéket adunk ezekre a jelenségekre, és most kicsit úgy beszélünk róluk, hogy így nem nagyon tetszik, ahogy a te szavaidból hallom, vagy hangodból nem tetszik neked, Petra sérül, én is azt mondom, hogy kicsit fura, de hogy kettőn áll a vásár, hogy ha valakiknél ez így működik, és a másik fél ezt így eltűri, vagy elviseli, akkor végülis onnantól kezdve, hát most lelkük rajta, nem? Vagy azért ettől óvnád
3: a... Shaderre találkozni.
2: De az is lehet, igen. És akkor tök jól meg tudják ezt dumálni.
3: A legjobb kapcsolat.
1: Két zombi. Két zombiing.
3: És néha összefutnak véletlenül a fesztiválon, hogy te itt, hát nem mondtad, hogy itt leszel, de...
2: Figyelj, egy picit komolyra fordítjuk a szót. Akkor mi az most, ami a leginkább probléma, amikor valaki párt szeretne találni, és mondjuk ezt veletek is megosztja, hogy nekem az a legnagyobb gondom, hogy. Mert ugye most sokan azért mondták egy időben, hogy például az, hogy mondjuk olyan képeket rak ki magáról valaki, ami abszolút nem tükrözi a valóságot. Nem tudom, hogy ez most is van-e még, vagy valami váltás
3: abszolút,
2: történt.
3: Abszolút, hát szerintem ugye az AI filterekkel is.
2: AI filterek minden... tényleg.
3: Minden olyan lehetőséggel, ami már tényleg szinte észrevétlen átalakítást tud rajtunk végrehajtani, úgy észrevétlen, hogy nem könnyen lelepleszhető az, hogy valakinek kisebb lett az óra, vagy nagyobb a szeme. Tehát ennek próbálunk figyelni ilyen szoftveres szűréssel egyébként a randi vonalon, hogy ezt kiszűrjük, és akkor ilyen képeket nem engedünk ki. De hát azért ez egy ilyen macska-egér játék, mert azért ahogy a hackereket is nehéz sarokba szorítani, azért az AI szoftvereket is egy kicsit nehéz kordában tartani, vagy ellenőrizni, mindent megteszünk, hogy így legyen. Hát szerintem ezért nagyon fontos a személyes találkozás, mert ott azért kevés filter van, ami
2: van.
3: Nyilván a smink az valahogy valami hasonló, de azért mégis ott van az ember a másikkal egy asztalnál, és beszélgetni.
2: És tudtok beszélni.
1: Még hogyha egy pillanatra visszakanyarodhatunk a summer shadinghez. Hogyha ez nem közös beleegyezés alapján történik, hanem valóban mondjuk a, nem tudom, a kislány nagyon fülig szerelmes a fiúba, aki udvarol neki, aki viszont visszaél ezzel a helyzettel, mi az a figyelmeztető jel, amikor már azt tanácsolnád, te, mint aki sokat láttál az illető kislánynak, hogy inkább engedje ezt el, tehát hogy vegye észre, hogy csak játszadoznak vele.
3: Hát, hogy ez nagyon könnyen bele tudjuk magunkat élni ebbe az érzelmi helyzetbe, hiszen szeretnénk valamit, és akkor valaki nem szeretne minket, vagy az az érzésünk, hogy eltünedezik a kapcsolatban, akkor egyre inkább akarjuk, hogy ez valahogy a ilyen emberi természet, hogy sokkal érdekesebb lesz hirtelen az, aki nem akar minket, mint az, aki mindig rendelkezésünkre áll. Sajnos ez... Hát ilyenek vagyunk.
1: Ez gáz.
3: És hát ilyenkor sajnos ki kell ebből józanodni, és ez mindig rá.
1: Na ebben segít nekünk akkor mindjárt dr. Hevesi Kriszta pszichológusként, úgyhogy innen folytatjuk majd mindjárt. Werner Péternek pedig köszönjük
2: nagyon
1: szépen.
2: Nagyon köszi.
3: Én köszönöm.
1: Szevasz, Randi Galú.
3: Sziasztok.

0: Sláger reggel.
1: Akkor summer shading, meg zombieing, meg paketing.
2: Paketing, igen.
1: Meg, tudom, micsoda. Ebben egyébként megszólítva érzem magam, nekem volt már
2: a olyan, paketingben.
1: Hogy, igen, valakivel ismerkedtünk, és figyelj, már a második alkalom után, hogy jó, akkor mikor mutatom be a barátom, meg ő be akar mutatni, és figyelj, még várjál, még egyszer-kétszer menjünk el kicsit limonádézni, sétálgassunk,
2: stb. Limonádézni.
1: Igen, limonádézni, menj, üljünk le a Dunaparton, ígyunk egy limcsit, beszélgessünk, sétáljunk a Margit szigeten, és akkor majd, ha alakul, akkor majd jó, rendben, és következő alkalom megint. És akkor mikor? Úgyhogy kicsit ezt ilyen erőltetettnek éreztem. Tehát visszakanyarodva az a gondolathoz, hogy mikor alapul közös megegyezésem, mondjuk az, hogy jegeljük akár a hétvégére, vagy néhány napra, hogy akkor fú, most figyelj, nem tudunk találkozni majd utána, és mikortól válik ez problémássá és figyelmeztető jellé, hogy itt valami nem kerek. Na ebben kérünk akkor most szakszerű segítséget dr. Hevesi Krisztától.
2: Szia! Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok! Hát való igaz, hogy azért nincs olyan nap alatt, olyan értelemben, hogy nem mindegy, ugye, hogy egy meglévő kapcsolatot az ember itt nyárra jegel, úgymond olyan értelemben, hogy ugye korábban ennek olyan korrektebb formája volt, hogy szakított,
2: igen.
3: Mondom, és aztán utána szeptemberre, hogyha mégse úgy alakult, vagy nagyon is úgy alakult, akkor megint bebújhatunk a pihepú a takaró alá, és ismét akkor azért jó, hogyha télen van egy partner. Ez az egyik, ugye a másik pedig az, hogy vajon a nyári kalandok tiszta virágéletűek, vagy pedig aztán tényleg komolyabban alakulnak. Hát pontosan, amit Zoli mondott, ugye itt legalább azért egy limonádázás, ahol kimozdulnak, azért megjelent. Viszont, ugye hát, amikor valaki, mondjuk ez kiváltképp a mai ilyen gyors ismerkedős világban, amikor egyáltalán nem is nagyon akar a lakásból kimozdulni az új személlyel, mert olyan jó itt nekünk, ugye itt összebújhatunk, ami pedig hát sokszor azért mondjuk pláne a női partnernek így az intimitás igényét megszólítja, hogy jaj, de jó, hát romizunk itt a lakásban, de hát igazából az, hogy nem viszem el a kedvenc nyilvános helyeimre, nehogy véletlenül lebukjak, ugye hát nyilván nem mutatom be itt a kis családnak, mert azért hát lehet, hogy itt a húgom elkezd nevetni azon, hogy ma a héten az ötödik, ugye, tehát hogy jó, most hát persze nem ennyire nagy számokkal, de hát igen, szóval igazából az nagyon izgalmas ilyen randitrendek simulnak egybe. Egyébként, hogy tényleg most a fiatalok mennyire mernek például ismerkedni, erre most még én is hadd hozzak egy pár statisztikát, hogy valójában itt a 20 éves generáció esetében az, hogy bár a fiatal férfiak az elmúlt egy évben egyáltalán nem volt testi kapcsolatuk, ez minden negyedik férfire igaz.
2: Azt a mindenit.
3: Volt, hogy ugyanakkor pedig nagyon félnek is, tehát félnek a visszautasításról.
2: Hogy ez az ok.
3: Hát ezért van, így van, ezért vannak ezek a mikroflörtök, ami egy kicsit ilyen ügyes horgász beetett, ugye? Aztán meglátjuk, hogy
2: mi lesz belőle?
3: Meglátjuk, hogy így van, hogy ki az, aki ilyen értelemben tényleg ráharap, és hogy hát tény, hogy nagyon félnek ilyen szempontból attól, hogy hát a megszégyenülés félénkek, és érdekes volt, amikor én fesztiválokon voltam, és pont emiatt ilyen értelemben noszogattam a fiatalokat, főleg a srácokat, hogy hát végre, most miért már megint a telefonot
2: aggújjátok? Igen, fesztiválon, igen, ismerkedhettek, miért? Oda mehettek, látjátok a lányt, nem egy képernyőn keresztül, igen? De az jó, hogy ebben tudsz nekik segíteni egyébként a fesztiválokon, amikor így előadásokat tartasz, mert legalább látják, hogy hát az így működik. Tehát, hogy ez így egyszerű.
3: Így van, aztán persze helyenként aztán kaptam olyan választ, hogy hát az a szörnyű, hogy már a való életben is jobbra és balra huszigálom a velem szemben
2: jövőket. Jaj, ne! Tehát már fejben...
1: Az az ijesztő, hogy... Bocsáss meg, az alapján, amiket mondasz, meg amikről már beszéltünk az elmúlt percekben, egy perccel ezelőtt még azt akartam mondani, hogy minden ugyanoda vezet az összes szál, hogy félünk, vagy félnek a fiatalok az elköteleződéstől. De most, hogy eltelt még egy perc, rájöttem, hogy ennél is nagyobb a baj, mert alapvetően nem csak az elköteleződéstől félnek azok alapján, amit mondasz, hanem egyáltalán, hogy bármiféle energiát fektessünk abba, hogy a másikkal kedves legyek, hogy figyelmes legyek, hogy bármit csinálják, hanem ez a jaj, ami megtörténik magától történik, ha meg nem, akkor meg nem, aztán most hagyjuk békén egymást, aztán majd találkozunk 2 hét múlva, vagy 2 hónap múlva.
2: Hát meg, hogy megismerje.
1: Tehát, hogy semmiféle energiát nem fektetünk most már egy kapcsolat felépítésébe, kialakításába, nekem ebbe az irányba mutat most a történet.
3: Hát pontosan, nagyon jól fogalmazó Zoli, hogy igen, igen, ugye miközben azt ígérik ezek az oldalak, hogy bármely másodpercben rá találhat a szerelem, hogyha húzigatod ugye itt ezeket a gyorskeresős ismerkedés randi appokat, de ugyanakkor pedig igazából itt egy ilyen másodlagos identitást építenek fel. Tehát egy teljesen más személyiség, ugye itt az anonimitás homályában, és az, ahogy megtalálja, megtanulja azokat a gyors reakciókat itt a csetelés közben, és amikor aztán élőben face-to-face kell ott ülni a másikkal szemben, akkor, hogy még a halas példánál maradjak, ülnek, mint a sült halak. Tehát, hogy nem tudnak úgy beszélgetni. Igen,
2: pont ez a baj.
1: Szomorú ez.
3: Igen. Egyébként pedig, ha már akkor visszakanyarod, vagyis mi van a meglévő kapcsolatban, ahelyett, hogy ott lenne ez a fajta, amit említettünk, beeltetés, na itt jön viszont a másik fajta mondat, ez a kifogott halat nem etetünk, tehát hogy vajon azok a flörtök és bókok miért nem maradnak meg a párkapcsolat keretén belül, hanem hogy az ilyen szempontból helyenként kevésnek bizonyul a fiataloknak, már pedig, ha már itt a férfiakat említettük, azért ne felejtsük el, hogy a tesztoszteron szint, ugye itt egyfajta nem csak napi, ugye, hogy reggel magas, hanem évszaki ingadozást is mutat a férfiaknál. Aha. Tehát tavasszal és nyáron sokkal inkább érzik ezt a fajta kivirulást, tehát olyan értelemben, hogy,
2: igen,
3: hogy
2: értjük.
3: A férfiak.
1: Kár is lenne vitatkozom.
2: Itt mosolyog velem szemben, Kriszta, úgyhogy mindent értek, hogy miről beszél.
3: Semmi más nem kéne, csak a biológia üzenetére hallgatni, de hát nem lenne baj, hogy egy párkapcsolat irányába történne.
2: Milyen igazad van?
1: Köszönjük szépen, Nevesi Krisztának.
2: Nagyon köszönjük. Szia.
1: Meg hát ilyenkor tudatosítani magunkban, hogy aztán a nyár elmúlik, és hogy jön az a bizonyos ősz, amikor meg ugye de jó lenne. Tehát, hogy ezért nem árt, hogyha kicsit komolyabban építkezünk. Nehéz ez. Wolf Kati jön közben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
2: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
3: 4 nap több százból.

0: www.rozalia.hu.
1: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
4: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is marad. Akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera. Csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kiribádok.hu.
5: Mit nézel, Anna?
6: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
5: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, nyúkárára burkolat.
6: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
7: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Budapest, készen állsz?
9: Nem itt csak!
8: Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra.
10: Baby, oh.
8: Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
11: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
12: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
11: Társadalmi célú reklámot hallottak.
13: Gyönyörű napos júniusi nap áll előttünk, 19 fokos most a reggelünk, délutára 25 fokot ígérhetek, védjék a bőrüket UV-védővel mindenképpen, hiszen 11 és 14 óra között igen erős lesz az UV-sugárzás, és hogyha szeretnének valami szabadtéri programot, vagy csak egy kis sétát, mert végre jó az idő, akkor mindenképpen ma menjenek ki a szabadba, ugyanis holnaptól esőzés várható egészen vasárnapig.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Clivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.clivet.hu.
15: Baleset történt az Erzsébet hídon Pest felé, a március 15-e térnél. A sérült járművek ugyan a busz sávot foglalják el, azért legyenek figyelmesek, türelmesek, mert hogy nyilván közben azt ott ki kell kerülni, és kérjük, hogy segítsék a BKK járatainak haladását. Közben még mindig telített az M1-es, M7-es közös bevezetője a Gazdagréti felhajtótól, és a folytatásban a Budörsi út, illetve erős a forgalom a pesti és a budai alsó rakpart néhány szakaszán, a Nagykörút és a Hungária körgyűrű egyes szakaszain, a Váci úton és az Üllői úton befelé, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Hősök tere és a Baross tér közelében. A Hősök terén egyébként tartanak még a BL rendezvények utómunkálatai, befelé az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem lehet használni az útpályát, illetve az Állatkerti körút egyirányú a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál zárva a kerékpársáv gázvezetékjavítás miatt, illetve a Lilium utcában nem lehet most behajtani az Üllői útról. Az Andrássy út szerviz útját befelé a Bajza utca és a Kodály körönt között filmforgatás miatt zárták le. A Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál vízvezetéképítés miatt van korlátozás. A 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcát pedig lezárták a Rozgonyi utcánál egy toronydarú elbontása miatt, így Zsák utca lett a Sárkány utcától, a 83-as troli is kerül.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:40-kor, figyelj, a kedvenc üzenetem nekem kétségkívül ez. Summer shading vagy sem, én egyszerűen nem értek egy szót abból, amiről beszéltetek, nem miattatok, hanem a világ mai működése miatt. Pedig csak a 30-as éveimben járok, de szerintem tök egyszerű. Ha valakivel kapcsolódunk, akkor kapcsolódtunk. Akkor minőségi időt töltünk együtt, filmezhetünk otthon vagy moziban, járjuk a várost, és még csak meg sem kell beszélnünk, hogy majd ekkor vagy akkor találkozzunk, mert ez jön magától. Van, hogy kimarad egy nap, de közben váltunk pár üzenetet, másnap meg vagy hív ő, vagy bedobom én, hogy gyerünk programozni. Nem értem azokat, akik taktikáznak, szédítik a másikat, és nem értem azt sem, hogy valaki mit lát a másikban, aki ezt csinálja vele. Szeretet és bizalom kölcsönösen. Ha ez megvan, már is értelmetlen az összes fura kifejezés. Ölellek benneteket, Brigi.
2: Brigivel teljesen egyet tudok érteni.
1: Ennyi, de hogy tényleg, tehát itt bűvészkedünk most már, ugye a mai világban mindenféle jelenségekkel meg kifejezés, és közben a világ legegyszerűbb dolga lenne elvileg, hogy...
2: Hát, de nem ezt csinálják az emberek, látod, tudod. Sajnos.
1: 0630 30 30 95 8 a számunk, ez a Sláger reggel.

0: Sláger reggel.
1: 10 óra lesz már, 7 perc múlva, úgyhogy átadjuk a terepet Áginak és Daninak, és mostantól még több zene, mert most túl azon persze, hogy egy csomó nagyszerű budapesti koncertre lehet majd jegyeket nyerni a következő hetekben, tényleg Sting, Seal, Metallica, az összes meghatározó felépőt felsorolhatnánk.
2: Jason Derulo.
1: Mindezeken túl, persze itt közben, azért napközben zajlik tovább a szuper jó kis program nagyszerű zenékkel, a legnagyobb slágerekkel változatosan.
2: Úgyhogy mindenkinek kellemes napot és jó munkát kívánunk.
1: Búcsúzik már a Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: Találkozunk holnap reggel is. Viszal! Csó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
8: Horváth Tamás minden parkos koncertjének a dátumát magára tetoválja. Idén a június 26-ai őrült bulia fog felkerülni a karjára. Te a naptáradba tetováld be! Horváth Tamás, június 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. Szilvásvárad lovas programjai és lenyűgöző kiránduló útvonalai idén is felejthetetlenné teszik az itt töltött napokat. Foglaljon most és töltődjön fel a Szalajka völgy szívében. www.lacontessa.hu.
10: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
0: Sláger FM. Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Eljárást indított a rendőrség a székesfehérvári épületomlás ügyében. Július közepéig több mint 74 milliárdot kellene befizetnie Budapestnek, és újra közvetlen járat köti össze Budapestet és Philadelphiát. Köszöntöm Önöket, 10 óra van, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Eljárást indított a rendőrség a székesfehérvári épületomlás miatt. A székesfehérvári rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt nyomoz. Egy bontás alatt álló, 4 emeletes ipari épület omlott össze a városban tegnap. A romok alul egy férfit életveszélyes állapotban mentettek ki. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a mentés több órán át tartott. Mintegy 140 hivatásos tűzoltó és önkéntes mentőszervezet dolgozott a helyszínen. A sérült ellátását már a kiszabadítás közben megkezdték. Fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát kapott, majd rövid újraélesztés után intubálva, lélegeztetve vitték a kórházba. Alsó végtagi medencetáj és belső sérüléseket szenvedett. Július közepéig 74,1 milliárd forintot kellene befizetnie Budapestnek az államkasszába. A Népszava szerint a fővárosi önkormányzat fizetési haladékai lassan lejárnak, miközben az új önkormányzati finanszírozási rendszerről még nem kezdődtek meg az egyeztetések. A cikk szerint Budapest számlája jelenleg 48 milliárdos mínuszban van. A főváros javaslatcsomagot állított össze, amely szerintük biztosítaná az idei működőképességet, de ezt még nem mutatták be a kormánynak. Orosz Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azt írta, megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. A miniszter azt írta, hogy a központban tett látogatásán elkísérte Orosz Beatrix, aki az új országos tiszti főorvos lesz. A bejegyzés szerint Szepesdi Zsuzsanna vezeti majd a független háttérintézményként működő országos gyógyszerészeti intézetet. Hegedű Zsolt arról is beszámolt, hogy Vokó Zoltán a népegészségügyért felelős államtitkár is részt vett a látogatáson. A miniszter szerint új szemléletre, irányra és cselekvésre van szükség a magyar emberek egészségének javítása érdekében. Újra közvetlen légijárat köti össze Budapestet és Philadelphiát. A turizmus.com a Visit Hungary közlése alapján azt írta, az American Airlines 6 év kihagyás után indította újra a kapcsolatot Magyarország és az Egyesült Államok között. A járat május 21-e és október 5-e között naponta közlekedik. A gép oda-vissza hetente 3200 ülőhelyet biztosít, Philadelphiából pedig több mint 100 észak-amerikai és karibi célállomás érhető el átszállással. A Visit Hungary szerint az új járat élénkítheti az amerikai vendégforgalmat, erősítheti Budapest prémium turizmusát, a hivatás turizmust és a filmipari kapcsolatokat is. Tavaly csak nem 426 ezer amerikai vendég érkezett Magyarországra, akik közel 1,1 millió vendégészakát töltöttek hazánkban. Többször megharapott egy postást egy kutya Testvérhegyen. Az ittlakunk.hu a kerületi közterületfelügyelet közlése alapján azt írta, az állat feltehetően egy nyitva hagyott kapon keresztül jutott ki az ingatlanból. A kutya a postást a kezén és a lábán is megharapta. A férfi ezután rosszul lett és összeesett. A kutya gazdái azonnal elzárták az állatot, majd értesítették a mentőket. A közelben tartózkodó lakosok is a sérült segítségére siettek és hívták a 112-es segélyhívót. Az ügyben a rendőrség végzi a további intézkedéseket. Jelenleg 19-20 fokot mérhetünk Budapesten és az agglomerációban is, szinte zavartalanul süt a nap. A tegnapi csapadék elvonult, a délelőtt folyamán kitűnőek a látási viszonyok, csapadéktól egyáltalán nem kell tartani. Az északnyugati szél pedig mérsékelt marad, 26 fokig emelkedik a hőmérséklet.
12: Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, szakaszos torlódásra készüljenek, az átterelt belső sávban továbbra is folyamatosan lehet haladni. Sokan haladnak a 10-es főúton is a Solymári körforgalomtól, illetve a 11-es főúton Budakalász térségében, a 31-es főúton pedig Maglódtól nem egyszerű a helyzet. Az M0-as autóút keleti szektorán Vecsés térségében az M5-ös felé vezető oldalon egy tehergépkocsi vesztegel a belső sávban, a 38-as kilométertől torlódnak a járművek, óvatosan arrafele is, és az M1-eshez visszatérve Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében korábban egy műszaki hibás jármű vesztegelt a külső sávban, a 18-as kilométernél ez okozott némi nemű torlódást is, de a jó hír, hogy most már ez a torlódás is feloszlóban van. 0630303098 ez a hívható és SMS számok, ide várjuk az önök közlekedési infóit is, előre is köszönjük őket.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul a sláger napközben, a mikrofonnál innentől kezdőjekkel, Dániel. Belekezdünk a munkaórák ipari szinten történő pörgetésébe, hogyha velem tartanak. Ez közül természetesen a legnagyobb slágerek érkeznek. Változatosan Mojo és a Lady az első ebben az órában.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, Asti Kamara és a Somewhere in My Heart után már is érkezik Gudics Máté és a mellékhatás, de előtte beszéljünk egy Török Bálinti férfiről, aki 2024 áprilisában nem teljesen józanul egymás után mászott fel lakóházak tetejére. Az elkövető az első helyszínen kerítést rongált meg, majd egy napvitorlára ugorva csúszott le, a második háznál pedig tetőcserepeket szaggatott fel, ablakokat tört be, és a cserepeket a szomszédos ingatlanra dobálta át, valami ilyen pókember flash-e lehetett az embernek, de az biztos, hogy tetemes anyagi kárt okozott, és akár 5 év börtönt is kaphat, úgyhogy senkinek nem javasoljuk a szabadidője jellegű eltöltését. Gudics Máté érkezik, és a mellékhatás itt a Sláger FM-en.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit

Gracie Abrams és a That's So True. Ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, aztán már is érkeznek a legfrissebb információk, az időjárás és a közlekedés témakörében, aztán Loi és a Gold nyitja meg a következő zenei

0: Budapesten és Veszprémben is nagyjából 19-21 fok között alakul a hőmérséklet. A tegnapi csapadékos időjárás után ma igazi kellemes nyugodt időben van részünk. Szinte zavartalanul süt a nap az egész vételkörzetben. Csapadéktól vagy záporoktól most egyáltalán nem kell még tartani, az utak szárazak, a látási viszonyok pedig kiválóak az autósok számára. A szél az északi irányból mérsékelt marad, így egyáltalán nem rontja a kinti komfortérzetet. A hőmérséklet a délutáni órákra 26 fokig emelkedik. Kiváló idő lesz a szabadtéri programokhoz.
1: Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, szakaszos torlódásra készüljenek, az átterelt belső sávban továbbra is folyamatosan lehet haladni. Sokan haladnak a 10-es főúton is a Solymári körforgalomtól, illetve a 11-es főúton Budakalász térségében, a 31-es főúton pedig Maglódtól nem egyszerű a helyzet. Az M0-as autóút keleti szektorán Vecsés térségében az M5-ös felé vezető oldalon egy tehergépkocsi veszteg el a belső sávban, a 38-as kilométertől torlódnak a járművek, óvatosan arrafele is, és az M1-eshez visszatérve Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében korábban egy műszaki hibás jármű vesztegelt a külső sávban, a 18-as kilométernél ez okozott némi nemű torlódást is, de a jó hír, hogy most már ez a torlódás is feloszlóban van. 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számok, ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt most Kylie Minogue-tól az egyik legnagyobb sláger, a pop történelem egyik legikonikusabb és legsikeresebb felvétele, amely 2001-es megjelenése után világszerte letarolta a slágerlistákat. A dal védjegyévé vált a hipnotikus, lüktető klubütem, a fülbevászó la-la-la refrén, valamint a futurisztikus videóklip, amelyben az énekesnő egy merészen kivágott fehér csukjás ruhában látható. A fülbevászó pop diszkó remek mű nem csak Kylie Minogue karrierének egyik legnagyobb globális slágere lett, hanem a 2000-es évek könnyű zenéjének egyik legmeghatározóbb, leglegendásabb, máig hivatkozott darabja. Na, ezt hallgattuk az előzőekben, aztán most érkezik a Pagosi Brothers Company 2024-es slágere. Az Álljunk össze, a nyári fesztivál koncertek állandó darabja érkezik itt a Sláger FM-en.

Ez a minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
0: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrended, és tedd a metut az első helyre.
7: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelemvár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatai. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Már csak egy sérültet kezelnek a Miskolci kórházban a tiszaújvárosi robbanás után. Karbantartás lesz Rákos és Kőbánya felső között. Szombatonként újra kertmozi lesz az Erzsébet ligetben. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Már csak egy sérültet kezelnek a Miskolci kórházban a tiszaújvárosi robbanás után. Karbantartás lesz Rákos és Kőbánya. Már csak egy sérültet kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás Miskolcra szállított érintettjei közül. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház közlése szerint folyamatosan javul a baleset sérülteinek állapota, Egy sérült már a hétvégén hazatérhetett a családjához, egy másik beteg pedig ma hagyhatja el a kórházat. A harmadik még ápolt sérült jó általános állapotban van. Őt sebkezelés miatt tartják bent a baleset és mozgásszervi sebészeti centrum akut mozgásszervi sebészeti osztályán. A MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én reggel történt a robbanás. A kórházba akkor több könnyebb, első és másodfokú égési sérülést szenvedett embert szállítottak. A MOL petrolkémia területén történt robbanásban egy ember meghalt, többen megsérültek. Az MVM ismét felhívja a nem lakossági ügyfelek figyelmét arra, hogy energiaszámláikat kizárólag elektronikus formában kaphatják meg. A társaság közlése szerint az érintetteknek mielőbb meg kell adniuk az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe és többek között vállalkozásokat, önkormányzatokat, sportegyesületeket, alapítványokat, közhasznú társaságokat, valamint gazdasági tevékenységet végző magánszemélyeket érint. Az MVM szerint az e-mailes számlaküldéshez megfelelő méretű tárhelyen rendelkező postafiókra van szükség. Akik még nem váltottak e-számlára, online űrlapon tehetik meg a nyilatkozatot. Karbantartási munkákat végez a MÁV Rákos és Kőbánya felső között. A munkálatok június 5-től 14-éig több ütemben zajlanak, és csak kisebb néhány perces menetrendi változásokat okoznak. A módosítások a Budapest új 100 Szolnok, a Budapest Gödöllő vonalakat, valamint egy reggeli S70-es járatot és a Jégmadár Express-t érintik. Június 5-től 8-áig Kőbánya felső és Rákos között az egyik vágányon dolgoznak. A Zörgő híd alatt 40 méternyi vágány részt építenek át, és mintegy 1 kilométeren sínt cserélnek. Június 8-ától 12-ig éjszakánként Rákos állomáson ágyazat és síncserét végeznek, június 15-ig pedig a második vágányt építik át. A MÁV szerint a munkák után javulhat a vonatok pontossága. Júniusban több Komárom-Esztergom vármegyei településre is ellátogat a kormányablakbusz. A mobil ügyfélszolgálat célja, hogy a helyiek saját lakóhelyükön vagy annak közelében intézhessék hivatalos ügyeiket. A kormányablakbusznál többek között személyigazolvány, jogosítvány, lakcímkártya és útlevél igénylésére vagy megújítására is lehetőség lesz. Emellett ügyfélkapu regisztrációt és diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézést is lehet kezdeményezni. Szombatonként újra kertmozival várják az érdeklődőket az Erzsébet-ligetben. Az Erzsébet-ligeti színház népszerű nyári programja a Liget mozi, vagyis a Limó idén is kikapcsolódást kínál a szombatestékre. A vetítések június 20-án kezdődnek a színház előtti téren. Az első film a Szafi című magyar animációs film lesz. A program ingyenesen látogatható, helyet pedig érkezési sorrendben lehet foglalni. 20-22 fok van a fővárosban és az agglomerációban, a napsütés csak kevés ártalmatlan fátyol felhő zavarhatja meg, az utak teljesen szárazak, a szél gyenge északi irányú, a csúcshőmérséklet délután 26 fok körül alakul, az időjárás pedig kifejezetten ideális lesz a szabadtéri tevékenységekhez, a látási viszonyok tökéletesek.
10: Továbbra is tartanak a BL afterparty utómunkálatai, a Hősök terénél bontogatnak a befelé vezető oldal. Az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körútot egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között. Csütörtök estig kell erre számítani. Élénk a forgalom az autópályák és a fővároshoz közeli főút szakaszokon is. Az M1-esen Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni Budapest felé, úgyhogy az átterelt belső sávot válasszák, amíg még tehetik. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve a 11-es főúton Budakalász térségében és a 31-esen Maglódtól sem egyszerű a helyzet. Az M0-ás keleti szektorán Vecsés térségében az M5-ös felé vezető oldalon korábban egy műszaki hibás jármű vesztegelt a külső sávban, de a jó hír, hogy a 38-as kilométertől a torlódás már feloszlóban van, úgyhogy szépen lassan ott is megoldódik a helyzet, hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8, előre is köszönjük.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: Itt a Sláger FM-en indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, pörgetjük a munkaórákat, bízom benne, hogy önöknek is jól telik a napjuk, és ehhez hozzá tudok járulni. Például Benson Boone-nal indulunk a Beautiful Things-el.

0: Ez.
1: Hello, it's Suska Paldi here.
2: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Itt a Sláger FM-en ez volt a Maroon 5 vadonatúj friss ropogós dala, a Heroin. Hoztam most egy sörös programot, július 4-e és 7-e között rendezik meg az eddigi legnagyobb területén megrendezésre kerülő serfőző szezonnyitó sörfesztivált a 11. kerületi Bikás Parkban. A 4 napos teljesen ingyenes szabadtéri rendezvényen közel 150 féle csapolt sört és üveges sört, köztük hazai kézműves és nemzetközi különlegességeket lehet megkóstolni. Lesznek koncertek, egy igazi lazapokrócos parkfesztiválos hangulatra lehet számítani, ahol a sörválaszték mellé széles street food kínálat, köztük smashburgerek és grillételek is párosulnak, és a jó hír, hogy a helyszín a 4-es metróval is könnyen megközelíthető, holnap után indul, tehát június 4-e és 7-e között kerül megrendezésre a serfőző szezonnyitó sörfesztivál a Bikás Parkban. Megyünk tovább Nick Kershawval, de Kershawval, sörre, mindegy, hagyjuk Nick Kershawval. Jövő a Riddle.

Eros Ramazzotti, illetve Ricky Martin közöse szólt az előzőekben a latin zene felé nyitott hölgyek. Szívének megdobogtatói összeállták, és elénekelték nekünk a Non Siamo Soli című slágerüket. Aztán már is megyünk tovább, a legfrissebb időjárási és közlekedési infók érkeznek. Aztán Madison Beer újdonsága, a Bittersweet nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.

0: 20-22 fokot mutatnak a hőmérők, vételkörzetünkben sok napsütésre számíthatunk. A déli órákban is az égbolt szinte teljesen derült, így semmilyen vastagabb felhőzet nem takarja el a napsugarakat. A szél továbbra is enyhe, csupán gyenge légmozgás tapasztalható, ami kellemesen frissé teszi a levegőt a belváros utcáin. Csapadékra a nap hátra lévő részében sem kell számítani, az esernyőket ma nyugodtan elcsomagolva hagyhatják. Kora délután 26 foknál tetőzik majd a hőmérséklet, az ebédszünetünket akár a szabadban is tölthetjük majd.
1: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Bicske és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani az erős forgalom miatt. Személyautóval az átterelt belső sávban továbbra is folyamatosan lehet haladni. Az M7-esen Letenye felé Pákozd és Székesfehérvár között a terelés elemeit szedik fel. Az 50-es és az 59-es kilométerek között mozgó teréléssel halad a munkavégzés, ahol a forgalom csak egy sávon halad, a mögötte kialakult torlódás több kilométer hosszú. Az M0-as autó út keleti szektorán Becsés térségében az M5-ös felé vezető oldalon korábban egy műszaki hibás jármű vesztegelt a külső sávban, de jó hír, hogy most már nem vesztegel ott. A 38-as kilométernél ennek okán a torlódás is feloszlóban van. Budapesten araszolásra számítsanak a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon befelé, illetve a budai alsó rakparton is a Rákóczi hídtól északi irányban egészen a Lánchídi kitartást kívánok mindenkinek. 0630 30 30 95 8. Ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök infói is. Előre is köszi, jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

itt a Sláger FM-en egy jó kis Paul van Dijk, és a Let's Go ez szólt. Aztán már is megyünk tovább, érkezik Bryan Adams egyik legikonikusabb darabja, a Summer of 69, amivel kapcsolatban érdekesség, hogy bár a cím alapján mindenki az 1969-es évre és a legendás Woodstock korszakra gondol, Bryan Adams elárulta, hogy a Summer of 69 valójában egyáltalán nem az évszámról szól, úgyhogy ebben a kis sejtelmes címben hagyott egy kis hurcutságot, egy kis furfangot Bryan Adams, de ne is beszéljünk róla, inkább hallgassuk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Négy nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Bor Pikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblógatás vár téged is. www.rozalia.hu.
5: Budapest, készen állsz? Let me take
6: you. Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Baby, oh-oh. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
7: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
8: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
9: Ez nem csak egy meccs, ez élmény. Combat X nemzetközi ketrecharc gála június 6-án a Papp László Sportarénában. Nemzetközi mezőny, magyar versenyzők, 17 látványos mérkőzés és a világsztár Carlos Prates. Ne csak nézd, éld át a helyszínen. Jegyek jegyvásárlás.hu.
10: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
1: Sláger FM.
0: Minden, amit szeretünk.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Demeter Szilárd távozik a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről. Elszállították a Vácon talált világháborús gránátot. Június 12-én jön a mozgás éjszakája. Délben köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Demeter Szilárd június 1-ével távozott a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről. Az Index azt írja, Demeter Szilárd megerősítette, hogy lemondott az igazgató tanácselnöki posztjáról. Döntését azzal indokolta, hogy a továbbiakban nem kíván az ügynökség operatív működésével és projektjeivel foglalkozni. A cikk szerint a háttérben régóta fennálló belső feszültségek és konfliktusok is állhattak az igazgató tanács tagjai között. Demeter Szilárd ugyanakkor továbbra is vezeti a Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumát. Ennek a pozíciónak a jövője azonban bizony, mivel a kormányzati tervek szerint a közérdekű alapítványok egy részét megszüntetnék. Elszállították a Vácon talált világháborús gránátot. A Magyar Honvédség tűzszerészügyelete szerint a robbanótest közműépítési munka közben került elő, a Balassagyarmati út 21 szám alatt. A katonai tűzszerészek megállapították, hogy egy 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repeszromboló gránátról van szó. Az eszközt a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mintegy 200 méter hosszban kiürítette és lezárta az érintett területet. A korlátozást a művelet befejezése után feloldották. Bűnügyi akció zajlik az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség közlése szerint ma összehangolt nyomozási cselekményeket hajtanak végre egy több önkormányzatot is érintő ügyben. A nyomozás vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés büntette, és más bűncselekmények miatt folyik. A korrupciós bűncselekmények miatt indult eljárásban jelenleg számos helyszínen, köztük önkormányzatoknál is zajlanak intézkedések. Az akcióban több mint 70 hivatalos személy vesz részt. Országossá bővül a Főkert és a Biko Öko applikáció közös vízadó programja, amelyben önkéntesek segíthetnek megmenteni a szárazság miatt veszélybe kerülő fiatal fákat. A tavaly indult kezdeményezés hatalmas sikert aratott. 17 ezer önkéntes 400 ezer liter vizet juttatott 7 ezer fához. A mostani kampányról Hegedűs Kristóf, a Biko alapítója beszélt a Sláger FM-nek.
12: Ezt a kampányt azért hoztuk létre, mivel nyáron hatalmas asszályok és hőhullámok vannak, és a fiatal fáknak viszont segítségre van szükség, hogy biztosan jól legyenek öntözve, és emiatt a civilek segítségére is szükségünk van, hiszen hogyha most megöntözzük, kisegítjük ezeket a fákat, akkor ők árnyékkal, madácsi cserdéssel, hűs tiszta levegővel fogják meghálálni pár év múlva a segítségünket. A Biko nevű ingyenes öko alkalmazásban, ha megnézzük a térképet, akkor láthatják a közeli fiatal fákat, piros színnel, hogyha nagyon szomjasak, citromsárgával, akik eléggé szomjasak, és zölddel a jól öntözött fákat találhatják meg. Minden fának heti szinten 50 liter vizet kell a tövéhez eljuttatni, és akkor boldogan fog zöldelni nyáron is.
11: Idén már Pécs és Veszprém is felkerült a Biko térképére, és több budapesti önkormányzat is csatlakozott a programhoz. Június 12-én ismét megrendezik a mozgás éjszakáját. A Világ Budapest beszámolója szerint a nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja Budapesten, a Hősök terén és a Városligetben, valamint közel 100 további helyszínen várja az érdeklődőket országszerte és a határon túl is. A budapesti program péntek este 7 órakor kezdődik majd. A résztvevők zumbázhatnak, fitnessórán, latin táncon, jógán, futáson, kerékpározáson vehetnek részt. 24 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten és környékén, sok napsütésre számíthatunk, a déli órákban is csapadéknak, vagy zápornak, nyoma sincs a vételkörzetben. 26 fokig emelkedhet majd a hőmérséklet.
13: A Harmat utcában Budapesten az Ihász utcánál lezárták a félútpályát, mert tűzoltók dolgoznak, a váltakozó irányú áthaladást rendőr irányítja. Történt egy baleset a Fehérvári úton befelé az október 23-a utca után, a közúti forgalom a villamos pályán tud csak haladni. Az Ülői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot gázvezeték javítás miatt. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani az Ülői útról, úgyhogy nem megszokásból közlekedjünk ott sem. Az M0-ás autóút keleti szektorán Magló térségében az M5-ös felé több jármű koccant, ezt Janitól tudom, a 48-as kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, és több kilométeres a kialakult torlódás. Köszönöm szépen! Az M1-esen a főváros felé Bicske és Biatorbágy között a külső sávon lassulás, szakaszos torlódás van, úgyhogy személyautóval az áterelt belső sávot válassza mindenki, akinek drága az ideje. Jó utat kívánok mindenkinek a Sláger FM-mel, és hogyha tapasztalnak útközben bármit, írják meg, vagy hívjanak 06 30 30 30 95 8.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, köszönöm, hogy délután is a Sláger FM-et, és ezzel együtt engem, illetve a legnagyobb slágereket hallgatják változatosan. Hozom az ex-Spice Girl-t, Jerry Halliwell-t, aki az It's Raining Men-nel már nyitja,

Itt a Sláger FM-en ez volt most Michael Jackson, és tőle a Billie Jean talán a legnagyobb slágere, ami szerepel abban az új filmben, ami Michael Jackson életének korai szakaszát hivatott bemutatni. Budapesten 2017 óta zárva van az Iparművészeti Múzeum, és most a Zsolnai Porcelán Manufaktúra becsekkolt, hogy a kritikusan leromlott állapotú épületet szakmai támogatással, eredeti dokumentumokkal és formarajzokkal segíteni a helyreállításban. A háborús veszélyhelyzet miatt korábban leállították ezt a beruházást, a beázások és a falomlások miatt halaszthatatlanná vált viszont a szecessziós műemlék védelme, és most egy új bejelentés szerint a rekonstrukció végre megkezdődik, és első lépésként az azonnali állagmegóvásra fognak fókuszálni. Mindenképpen örülünk az ilyen budapesti híreknek, úgyhogy most már mehetünk tovább, jön a Kowalski meg a Vega, és amit mondjak még itt a Sláger FM-en.

0: slágere, ha a legnagyobb slágerekkel változatosan a Backstreet Boys és a Larger Than Life után hamarosan érkezik Dermo Kennedy, és kér tőlünk egy puszit az éteren keresztül, ez lesz a Kiss Me. So kiss me the way. De előtte még hozzuk a legfrissebb időjárási és közlekedési infókat.
1: Elértük a 20-23 fokot a fővárosban és a Vételkörzet legtöbb pontján, a napsütés mellett időnként ártalmatlan felhők sodródhatnak a térség fölé, de az időjárás teljesen stabil és száraz marad. Az esernyőket nyugodtan elcsomagolva hagyhatják, a szél gyenge, ami kedvez a szabadtéri tevékenységeknek, és tisztán tartja a látási viszonyokat a közlekedők számára. A csapadék valószínűsége nulla, így sem esőre, sem hirtelen záporra nem kell számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 26 fok körül tetőzik.
0: A Harmat utcában Budapesten az Ihász utcánál lezárták a fél útpályát, mert tűzoltók dolgoznak, a váltakozó irányú áthaladást rendőr irányítja. Történt egy baleset a Fehérvári úton befelé az október 23-a utca után, a közúti forgalom a villamos pályán tud csak haladni. Az Ülői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot gázvezeték javítás miatt. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani az Ülői útról, úgyhogy nem megszokásból közlekedjünk ott sem. Az M0-ás autóút keleti szektorán Magló térségében az M5-ös felé több jármű koccant, ezt Janitól tudom, a 48-as kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, és több kilométeres a kialakult torlódás. Köszönöm szépen! Az M1-esen a főváros felé Bicske és Biatorbágy között a külső sávon lassulás, szakaszos torlódás van, úgyhogy személyautóval az áterelt belső sávot válassza mindenki, akinek drága az ideje. Jó utat kívánok mindenkinek a Sláger FM-mel, és hogyha tapasztalnak útközben bármit, írják meg, vagy hívjanak 06 30 30 30 95 8.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek, változatosan egyik díva után érkezik a másik. Amy Winehouse után Dua Lipával folytatjuk, akinek egyik legmeghatározóbb karrierfordulata egy teljesen átlagosnak tűnő, de utólag sorsfordító döntéshez köthető. Tinédzserként elhagyta a szülői házát, ugyanis hogy megvalósítsa az álmait. Londonban született koszovói albán szülők gyermekeként, a családja 2008-ban visszaköltözött Pristinába, Dua Lipa azonban mindössze 15 évesen rávette a szüleit, hogy engedjék vissza egyedül Londonba. Ott egy barátjával közösen bérelt lakást, miközben pincérnőként és egy éjszakai klub kidobójaként dolgozott, hogy fenntartsa magát, azért

0: ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s, vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
4: Budapest, készen állsz! Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
5: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
9: Lenny Kravitz koncert! Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora.
11: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: Boldi már volt nálunk, tudjuk róla, hogy Érden focizik. Csatár vagy még mindig?
14: Nem, most már szerintem átmentem egy picikét a kapusba.
13: Mert?
14: De még csatáskodok, vagy csatár...
13: Kodos?
14: Csatáskodok. Igen, ott is vagyok még egy picikét, de én jobban szeretnék lenni a kapuban.
13: Ki a kedvenc kapusod? Dibusz?
14: Ja, de még szerintem Király Gábor az.
13: Igen. Új, de jó, hogy emlékszel.
10: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
15: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Budapestre látogat az Európai Bizottság jogállamiságért felelős biztosa. Uniós forrásból cserélnék le a HÉV flottát, és ismét megrendezik a Generáli Gyerekszigetet. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Budapestre érkezik az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa. A biztos a 2026-os jogállamisági jelentés előkészítéséről egyeztet a Tisza kormány több tagjával. A találkozón részt vesz Görög Márta igazságügyi miniszter, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter is. A budapesti egyeztetés folytatása annak a párbeszédnek, amelyet az előző héten Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel kezdett el. Uniós forrásból cserélnék le a HÉV flottát. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a kormány 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolna. Ezekkel a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalon is cserélnék a jelenlegi 45-60 éves szerelvényeket. A beszerzés teljes egészében Európai Uniós forrásból finanszíroznák. A szükséges közbeszerzést még idén kiírják. Az első új szerelvények pedig 2029-re érkezhetnek meg. Vitézi Dávid szerint a HÉV fejlesztés az agglomerációs közlekedés javítása miatt is fontos. A miniszter úgy fogalmazott, a minőségi közösségi közlekedés lehet az egyik válasza a Budapest körüli autóforgalom növekedésére. Saját fejlesztésű applikációval segíti a biztonságosabb taxizást a Budapesti Közlekedési Központ. A Taxi Track nevű alkalmazást június 1-től, tehát már a tegnapi naptól minden taxiszolgáltatónak kötelező használnia. Az applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, valamint az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeit. A rendszer pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás kezdetét és végét, valamint folyamatosan gyűjti a GPS adatokat és a jármű státuszát. A BKK szerint az új digitális megoldás átláthatóbbá és biztonságosabbá teheti a taxi használatot. Múzeumbuszok segítik a fővárosi helyszínek megközelítését a múzeumok éjszakáján. Június 20-án 7 útvonalon közlekednek majd a különjáratok. Ezekkel a kulturális fesztiválhoz csatlakozó több mint 200 budapesti intézmény könnyebben elérhető lesz. A rendezvényre szóló karszalaggal az érdeklődők további jegy- vagy bérletváltása nélkül használhatják a múzeumbuszokat. A különjáratok a rendezvény idején közlekednek és a budapesti jegyekkel, bérletekkel is igénybe vehetőek. Idén is megrendezik a Generáli Gyermekszigetet a nyári vakáció kezdetén. Az ingyenes családi programsorozat június 19-től 21-ig várja az érdeklődőket a hajógyári szigeten. A szervezők közlése szerint egész hétvégén koncertekkel, interaktív előadásokkal, cirkuszi programokkal, zsonglőrökkel, kézműves foglalkozásokkal és természetközeli élményekkel készülnek. A nagy színpadon mások mellett Halász Judit, a Kaláka, az Apacuka és a Kis Kalász zenekar is fellép. Az idei újdonságok között szerepel a természetközeli Relax Kabin, a Titkos Kert Workshop és a Hajógyári Sziget Meséje című közösségi mesealkotás. A legkisebbeket babaszínpad, mondókák, mesék és hordozós tánc programok várják. 24-25 fok van térségünkben, kellemes, többnyire napos időben telik a nap, az égen úszó kevés gomoly felhőből eső sehol sem alakul ki. A szél továbbra is gyenge marad, tisztán tartva a főváros és vételkörzetünk levegőjét. Hamarosan elérjük majd a napi maximumot, ami ma 26-27 fok körül tetőzhet.
17: Megszűnt a korlátozás a Harmad utcában, az Ihász utcánál újra a mindkét sáv járható, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír így az elejére. Budapesten kívül, hogyha nézelődök, azt látom, hogy az M0-ás autóút keleti szektorán Maglódnál, az M5-ös felé több jármű koccant, a 48-as kilométernél a belső sávot továbbra is elfoglalják a sérült járművek, több kilométeres ott a torlódás, ami előbb-utóbb majd csak feloszlik. Az M6-os autópályán Budapest felé Dunaújváros térségében egy személyautó és egy kis teherautó ütközött össze. A színelés idejére a külső sávot lezárták a 69-es kilométernél. Az M7-esen Letenye felé Pákozd és Székesfehérvár között a terelés elemeit szedik fel, az 50-es és az 59-es kilométerek között mozgó teréléssel halad a munkavégzés, ahol a forgalom csak egy sávon halad, a mögöttek kialakult torlódás több kilométer hosszú. A 47-es főúton Körös Tarcsa belterületén a Kossuth Lajos utcában nagy feszültségű oszlopokat cserélnek a 102-es kilométernél. A munkavégzés idejére az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat helyben terelik el.
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És
15: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
17: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Köszönöm, hogy továbbra is velem tartanak, és együtt rádiózunk. Indulunk már is Avicivel, jön tőle a Hey Brother.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Itt a Sláger FM-en ez volt most Eri Swims, és tőle a Lose Control. Ha ránézek a program naptárra, azt látom, hogy abszolút bepöccent most már aztán tényleg a nyár Budapesten, és ennek keretein belül június 6-án és 7-én rendezik meg a Várkert Festet a Várkert Bazárban, amely napközben mesefaluval, báb előadásokkal és interaktív gyerekprogramokkal várja a családokat, délutántól pedig olyan fellépő koncertjei követik egymást, mint Muzsahid Zoltán, a Group and Swing és a Keep Floyding, a szombat estét pedig DJ Meta szettje zárja majd. Mindez most hétvégén, június 6-án és 7-én a Várkert Bazárban. Bízom benne, hogy senki nem fog unatkozni. Jön John Farnham, és tőle a You're the Voice itt a Sláger FM-en.

0: Itt a Sláger FM, ez volt most az Ariana Grande féle újdonsága. We Can't Be Friends. Aztán érkezik már is az egykori One Direction tag Harry Styles 2022-es sláger. Ez lesz a Late Night Talking. De előtte még hozzuk a friss időjárási és közlekedési infókat itt a Sláger FM-en.
1: 24-25 fokot mérhetünk vételkörzetünkben, kifejezetten kellemes, többnyire napos időben telik ez a délután. A tiszta égbolt alatt a napsütés dominál, esőre pedig a nap hátra lévő részében nincs esély. A szél változatlanul gyenge, nem kell tartani kellemetlen széllökésektől, sem a nyílt útszakaszokon, sem a hidakon. A hőmérséklet hamarosan eléri a mai csúcsértékét, a 26 fokot, az esti órákban a légmozgás továbbra is mérsékelt marad. A tiszta égbolt alatt azonban naplemente után fokozatos lehűlés kezdődik majd.
0: Az M6-os autópályán Budapest felé Dunaújváros térségében egy személyautó és egy kis teherautó ütközött össze. A helyszínelés idejére a külső sávot lezárták a 69-es kilométernél. Az M7-esen Letenye felé Pákozd és Székesfehérvár között a terelés elemeit szedik fel az 50-es és az 59-es kilométerek között. Mozgó tereléssel halad a munkavégzés, ahol a forgalom csak egy sávon halad, a mögötte kialakult torlódás több kilométeres. Budapesten megszűnt a korlátozás a Harmat utcában, az Ihász utcánál újra mindkét sáv járható. Ennek örülünk, annak viszont annyira nem, hogy erős a forgalom a pesti és a budai alsó rakparton is, ezt Erik küldte el, köszönöm szépen. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert a gyalogos és kerékpáros forgalom kapja meg azt használatra, sétálásra, szocializálódásra, úgyhogy ott nem fogunk tudni autózni, inkább biciklizzünk és gyalogoljunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

Itt a Sláger FM-en ez volt Shakira, illetve a Lokka, aztán már is megyünk tovább egy olyan zenekarral, akik a tavalyi év szeptemberében adták az utolsó koncertjüket. Ők a Margaret Island szeptember 12-én a Budapest Parkban búcsúztak el a közönségüktől. Érkezzen most tőlük a Veled minden itt a Sláger FM-en.

0: Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
3: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet és tedd a metut az első helyre.
4: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
5: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.

0: Horváth Tamás, június 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: 4 nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Bor Pikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblógatás vár téged is. www.rozalia.hu.
2: Ez nem csak egy meccs, ez élmény. Combat X nemzetközi ketrecharc gála június 6-án a Paplászló Sportarénában. Nemzetközi mezőny, magyar versenyzők, 17 látványos mérkőzés és a világsztár Carlos Prates. Ne csak nézd, éld át a helyszínen. Jegyek jegyvásárlás.hu. Sláger FM.
3: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Nem támogatta a szakbizottsága a gyermekek digitális védelméről szóló javaslatot. Előállították Őrsi Gergelyt és Molnár Zsoltot az óbudai korrupciós ügy nyomozásában, és autizmus barát előadásokat tart a fővárosi nagycirkusz. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Én Zsupos Ági vagyok. Nem támogatta az Országgyűlés Digitalizációs és Technológiai Bizottsága a gyermekek digitális eszközök káros hatásai elleni további védelméről szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. A 8 tagú bizottság ülésén a Tisza párt 5 képviselője a tárgysorozatba vétel ellen, a Fidesz 2 és a KDNP 1 képviselője mellette szavazott. A KDNP-s képviselők által benyújtott javaslat szerint a 6 éven aluli gyermekek védelme érdekében figyelmeztetést kellene elhelyezni a digitális eszközökön arról, hogy használatuk ebben a korban nem ajánlott. A tervezet a magas kockázatú online platformok elérését is korlátozná a gyermekeknél. Vitézi Dávid azonnali hatállyal leváltotta Bada Jánost, a MÁV szolgáltató központ vezérigazgatóját. Több sajtóorgánum is arról számolt be, hogy a MÁV szolgáltató központ felel a MÁV csoport szerződéseiért, informatikai szolgáltatásaiért, közbeszerzéseiért és HR ügyeiért. Bada Jánost 2023-ban Lázár János akkori építés és közlekedési miniszter nevezte ki a cég élére. A HVG arról számolt be, hogy korábban nem volt nagyvállalati vezetői tapasztalata. A cégnél egy munkavállaló levélben kérdezett rá állítólagos visszásságokra, köztük a beszerzési eljárások átláthatóságára és személyi összefonódásokra is. Előállították Őrsi Gergely második kerületi polgármestert és Molnár Zsolt korábbi országgyűlési képviselőt az óbudai korrupciós ügyhöz kapcsolódó ügyészségi akció során. Sajtóértesülések szerint kihallgatásukra a délutáni órákban kerülhet sor. A központi nyomozó főügyészség korábban közölte, hogy a folyamatban lévő nyomozás részeként több helyszínen, köztük önkormányzatoknál is kutatásokat és lefoglalásokat végeznek, valamint több ember előállításáról és őrizetbevételéről döntöttek. Az ügy előzménye, hogy tavaly Kis László harmadik kerületi polgármestert is őrizetbe vették egy korrupciós nyomozásban. A hatóságok önkormányzati szerződésekkel összefüggő visszaéléseket vizsgálnak. A főügyészség részletes tájékoztatást a nyomozati cselekmények lezárása után ígért. Autizmus barát előadásokat és szakmai fórumot tart a fővárosi Nagy Cirkusz június 13-án Budapesten. Az intézmény közlése szerint a Mirás című produkciót két alkalommal, délelőtt 11 órakor és délután 3-kor mutatják be autizmus barát formában. Az előadás tartalma nem változik, de a körülményeket úgy alakítják, hogy az autizmusban érintett nézők számára könnyebben befogadható legyen. A zenekar alacsonyabb hangerővel játszik, a nézőket pedig felkészítő anyagokkal, helyszíni tájékoztatással, szenzoros zsákokkal, pihenőszobákkal és feldolgozó füzetekkel segítik. Több millió éves fosszíliákat találtak normafán. A Telex a Normafa Park közlés alapján azt írta, a különleges leletekre a leendő oktatóközpont területén bukkantak a park munkatársai. A fosszíliákról az ELTE őslénytani tanszékének professzora, Galácz András paleontológus azt mondta, hogy édesvízi mocsári csigáról van szó. A leletek arra utalnak, hogy a mai normafa helyén egykor vízzel borított völgyek húzódhattak. A különleges kőzeteket később a látogatók is megnézhetik. Elértük a mai nap maximumát, jelenleg 25-26 fokot mérhetünk vételkörzetünkben, gyönyörű száraz tavaszi időnk van az egész agglomerációban. A szél továbbra is csendes, a napsütés ereje intenzív, de a levegő nem füllett. Késő estig kitart a zavartalanul napos idő, így aztán délután is a munkából hazaindulók száraz utakra számíthatnak.
2: Tovább.
6: továbbra is bontják a bajnokok ligája döntő kapcsán felmerült rendezvényt a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof-Palme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Ennek kapcsán nézegetjük az autópályákat, és azt látjuk, hogy az M6-os autópálya már helyreállt, viszont az M3-as autópályán Budapest felé Bag és 60 között a 48-as és a 39-es kilométerek között továbbra is munkavégzés miatti lassulás és torlódás tapasztalható, úgyhogy aki arra jár, mindenképpen adjon hozzá néhány perc extra menetidőt az utazási tervéhez. A 47-es főúton Köröstarcsa belterületén a Kossuth-Lajos utcában nagy feszültségű oszlopokat cserélnek továbbra is a 102-es kilométernél. A munkavégzés idejére az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat helyben terelik el. Hogyha ön is tapasztal valamit ott közben, ami hasznos lehet a többi úton lévő hallgatónak, írja meg, vagy hívjon és mondja el. 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerek birodalmában. Áginak köszönjük szépen a híreket, hallgatjuk tovább a legnagyobb slágereket. Itt lesz velünk például az egykori New Level Empire tag, frontember Zola, tőle az újdonság, de Kamraddal és a Be Mine-nal már el is indultunk.

Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hoztam egy szuper programot, ugyanis a héten zajlik Budapesten a 14. Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A vetítések és a szakmai beszélgetések két fő helyszínen, a Puskin moziban és a Városháza udvarán követhetők. A rendezvény a hazai és nemzetközi rövidfilmek legújabb felhozatalát mutatja be. Az idei válogatásban a realista drámáktól a kísérleti alkotásokig számos műfaj helyet kapott. A filmek többsége a felnőtté válás és a városi elidegenedés kérdéseivel foglalkozik. Részletes programbontás a Friss Hús Budapest hivatalos weboldalán érhető el. Azt gondolom, hogy ezek olyan témák még egyszer, tehát a felnőtté válás és a városi elidegenedés, ami nagyon sok mindenkit érdekelhet, érinthet, úgyhogy ez mindenképpen egy jó lehetőség ennek a témának a boncolgatására. Paula Abdullal folytatjuk, de érkezik most a Straight Up.

0: Itt a Sláger FM-en szól, szia, Sean Paul, illetve a Cheap Trios, ami után érkezik a tavalyi év gigaslágere, Alex Warren és az Ordinary a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után.
1: Úgy tűnik, a legtöbb helyen elértük a mai maximumot, vagyis 26-27 fokot Budapesten és az agglomerációban is. Gyönyörű napos, teljesen száraz délutánunk van, a felhőtlenség tartós, az időjárás pedig teljesen zavartalan minden kerületben. A szél gyenge marad, így a meleg tavaszi napsütésben semmilyen légmozgás nem zavarja a szabadban tartózkodókat, vagy a munkavégzést. A hőmérséklet a következő órákban már nem emelkedik, tovább szélesebb ételkörzetünkben sem. Késő délutántól pedig csökken. Kezd. A munkából hazaindulók teljesen száraz utakra számíthatnak.
0: Budapesten a 182 A-jelzési autóbusz ismét a teljes útvonalán közlekedik. Az Ülői úton kifelé a Lilium utcánál viszont lezárták a kerékpársávot gázvezeték javítás miatt. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani az Ülői útról. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek ott. Lezárták az Andrássy út szervíz útját befelé a Bajza utca és a Kodály körönt között filmforgatás miatt. A 9. kerületben a Táviró utcában, a Táviró köznél útszűkületre kell számítani, felújítás zajlik ott. Az M3-as autópályán Budapest felé Bagh és 60 között a 48-as és a 39-es kilométerek között munkavégzés miatt lassulás és torlódás tapasztalható. Megnövekszik a menetideje az arra közlekedőknek. Kitartást, türelmet kívánunk mindenkinek, és hogyha tapasztal valamit útközben, ami hasznos lehet a többi úton lévő hallgatónak, írja meg vagy hívjon és mondja el 0630 30 30 9 8. Ez a hívható és SMS számunk. Előre is köszönjük. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek Változatosan.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, take one look at you, you're taking me out.

Ez volt a Sunrise Avenue búcsúdal, amelyben képletesen, szimbolikusan elbúcsúztatják Hollywoodot, legalábbis erről énekel a Sunrise Avenue az előző dalában. A Metallica pedig, hogy miről fog énekelni nem sokára Budapesten, az kiderül, és a jó hír, hogy a holnapi napon valakit én magam el fogok tudni juttatni a Metallica koncertjére. Érdemes egész nap mindig hallgatni a Sláger FM-et, ugyanis erre a nyárra olyan koncertjegyekkel készültünk, hogy az ember tényleg így a homlokára csap, hogy azt a kutyafáját, micsoda nevek: Sting, Metallica, Pitbull, Scorpions, Duran Duran, Seal, Lenny Kravitz, Ricky Martin, Jason Derulo és a War Republic is itt lesz Budapesten, és a jó hír, hogy lehetőség van a Sláger FM-nél ezekre a koncertekre jegyet kapni. Ezeknek a koncerteknek a nagy része teltházas már, tehát kis túlzással azt is mondhatnám, hogy csak nálunk van erre lehetőség, de azért túlozni nem szeretnénk, de mindenképpen érdemes élni ezzel a lehetőséggel is, hallgatni a Sláger FM-et egész nap. A Johnny Hates Jazz érkezik, ez tőlük a Shattered Dreams.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
2: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
3: 4 nap, több százból, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Bor Pikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblógatás vár téged is. www.rozalia.hu.
4: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
5: Június 6-án Szulák Andrea koncert a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Egy énekesnő, aki a musical, a jazz és a pop határán mozogva is hiteles. A legfontosabb dalok és sztárvendégek Wolf Kati, Verép Tamás és Karamell a színpadon. margitszigetiszínház.hu.
6: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Júniusban Tihanyli lába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
8: Mit nézel, Anna?
9: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
8: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, New Carrara burkolat.
9: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
10: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje. Megdrágulhat a kisebb áruk külföldi postázása, és 7 éves süllyedt el a Hablány sétahajó. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Magyarország továbbra sem küld katonát és fegyvereket Ukrajnába. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt ma Berlinben, miután Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt. A közös sajtótájékoztatón a miniszterelnök kérdésre válaszolva azt mondta, ez az új magyar kormány alatt sem változik majd. Magyar Péter Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban arról is beszélt, hogy Magyarország alapvető elvárása az Ukrajnában élő magyarok kulturális, nyelvi és egyéb jogainak rendezése. Ezt előfeltételnek nevezte. De hozzátette, reményei szerint közel van a megállapodás. A miniszterelnök ugyanakkor megerősítette, hogy Magyarország nem vesz részt katonai vagy fegyverszállítási formában Ukrajna támogatásában. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közlése szerint a férfit jelenleg a központi anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályon kezelik. Tegnap egy bontás alatt lévő négy emeletes ipari épület omlott össze Székesfehérváron. A romok egy férfit temettek maguk alá, aki több órás megfeszített munkával mentettek ki a hivatásos tűzoltók és önkéntes mentőszervezetek. A tájékoztatás szerint a sérültre egy gerenda zuhant rá, a mentők pedig már a kiszabadítás közben megkezdték az ellátást. Fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát kapott, majd rövid újraélesztés után intubálva, lélegeztetve vitték kórházba. Az ügyben a rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indított eljárást. Megdrágulhat a kisebb áruk külföldi postázása. A Telex alapján készült beszámoló szerint májustól sok esetben már nem lehet ajánlott levélként feladni azokat a kisebb árukat, amelyek korábban még belefértek ebbe a kategóriába. Ilyen lehet például egy CD, kisebb elektronikai kiegészítő vagy más könnyű tárgy. Ezeket a küldeményeket mostantól gyakran csomagként kell feladni, ami jelentősen drágább lehet. A nemzetközi posta csomagdíja 2 kiló alatt is legalább 8-10 ezer forint lehet, célországtól függően. Ez főként az Európai Unión belüli kisebb értékű áru küldését érintheti. 7 éves süllyedt el a hablány sétahajó a Margit hídnál. Az Index felidézte 2019. május 29-én este a Viking szállodahajó hátulról nekiütközött a hablánynak, amely néhány másodperc alatt elsüllyedt a Dunában. A fedélzeten 35-en voltak, köztük egy dél-koreai turista csoport és a 2 tagú magyar személyzet. A tragédia 28 ember életét követelte, egy dél-koreai utast azóta sem találtak meg. Az ügyben jogerősítélet még mindig nincs. A Viking ukrán kapitányának megismételt pere idén februárban indult újra. Átadták a 13. kerület idei díszpolgári címeit. A kerület minden évben kulturális programokkal ünnepli önálló közigazgatási egységgé válásának évfordulóját, és ekkor adják át a díszpolgári elismeréseket is. 2026-ban díszpolgári címet kapott Geszti Péter, Artisius és Emerton Díjas előadóművész, dalszövegíró, producer és médiaszakember, valamint Herládi Judit Jászai Mari Díjas színésznő, énekesnő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Posztumusz díszpolgári címet kapott Karsai Dániel ügyvéd, alkotmányjogász, emberi jogi aktivista és harcművész. 25-26 fokot mérhetünk a fővárosban és az agglomerációban, de a vételkörzetünkben, például Veszprémben is tiszta az égbolt, mérsékelten gomoly felhős, de csapadékra a hazaindulás során nem kell készülni.
13: Budapesten a 182 aljelzési autóbusz ismét a teljes útvonalán közlekedik. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál viszont lezárták a kerékpársávot gázvezeték javítás miatt. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani az Üllői útról. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek ott. Lezárták az Andrássy út szervíz útját befelé a Bajza utca és a Kodály körönt között filmforgatás miatt. A 9. kerületben a Táviró utcában, a Táviró köznél útszűkületre kell számítani, felújítás zajlik ott. Az M3-as autópályán Budapest felé Bagh és 60 között a 48-as és a 39-es kilométerek között munkavégzés miatt lassulás és torlódás tapasztalható, megnövekszik a menetideje az arra közlekedőknek. Kitartást, türelmet kívánunk mindenkinek, és hogyha tapasztal valamit útközben, ami hasznos lehet a többi úton lévő hallgatónak, írja meg vagy hívjon és mondja el 0630 30 30 9 8. Ez a hívható és SMS számunk. Előre is köszönjük! Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Köszönjük szépen a híreket, a mikrofonnál továbbra is Jekel Dániel, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. Itt lesz velünk Fleetwood Mac, Coldplay, Király Viktor is, illetőleg Benzon Boone-nal indulunk. Jön a Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt Fleetwood Mac és a Little Lies, melynek után érkezik a Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love, de addig is hoztam még egy szuper programot, ugyanis most hétvégén június 6-án szombaton rendezik meg a Gyereki a Rákóczi tér elnevezésű ingyenes családi programsorozatot. A rendezvény ideje alatt zsibvásár, kézműves foglalkozások, élményfestés és sárkánykészítés várja a látogatókat a 8. kerületben a Rákóczi téren, emellett sportbemutatókat és zsonglőr előadást is tartanak, de idén sem marad el a távirányítós motorcsónak verseny, a program zárásaként pedig a tervek szerint közösen rajzolják körbe a vásárcsarnokot. A résztvevők még egyszer június 6-án szombaton Gyereki a Rákóczi térre ingyenes családi programsorozat lesz, most pedig a Coldplay itt nálunk indul, ez a Feels Like I'm Falling in Love.
1: Hello, we're Coldplay.
2: Ez a
3: Minden, amit szeretünk.

Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1. Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek, változatosan egy legendás sláger szólt az előzőekben, ez volt a Runaway Train, aztán érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, majd Olivia Dean-től hoztam egy vadonatúj dalt, ez lesz tőle a So Easy.
1: Elindultunk lefelé, ami a hőmérsékletet illeti, hiszen már elértük a mai maximumot, 24-25 fokot mérhetünk a legtöbb helyen vételkörzetünkben. A felhőzet minimális, így a naplemente előtti órákat is a kellemes napsütés határozza majd meg. Csapadéktól egyáltalán nem kell tartani, a szél északi irányú és kifejezetten mérsékelt marad, az esti órákban sem erősödik meg. A derült égbolt miatt az éjszaka folyamán tiszta, csillagfényes idő várható. A késő esti 18 fokról hajnalra egészen 13 fokig süllyed majd a hőmérséklet.
0: Erős a forgalom a budai alsórakparton északi irányban, a Szabadság hídig, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszükületre kell készülni, azon kell áthajtani, mert vízvezetékjavítás zajlik ott. Lezárták az Andrássy út szervízútját befelé a Bajza utca és a Kodály körönt között filmforgatás miatt, és a 9. kerületben a Táviró utcában a Táviró köznél útszükületre kell számítani, felújítás zajlik ott. Az M3-as autópályán Budapest felé Bag és 60 között a 48-as és a 39-es kilométerek között munkavégzés miatt lassulás és torlódás tapasztalható, menetidő növekedésre kell mindenképpen számítani ott, és a 82-es főúton Győr között az M1-es autópálya csomópontjánál egy kis terautó és egy személyautó ütközött össze. A 70-es kilométernél a főutat lezárták, a forgalmat megállították, kitartást kívánunk mindenkinek arrafelé.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és kis Kata nevetése most.
1: Ez az. Jó.
0: Na most már ezt hallott. De tényleg.
2: Nektek van-e olyan röhögés, nevetés, röhögés, ez csúnya, amit egyáltalán nem bírtok, és melyik az, ami annyira ragadós, többféle nevetési stílus van. Én megmondom őszintén, nekem az, amikor ilyen elvékonyodó hangom már vinnyogás az egész, vagy egyszerűen nem kap levegőt az illető nevetés közben, azon a ponton már nekem is muszáj nevetnem.
0: Ez én tegnap voltam, képzeljétek el, egy étterembe, és mellettünk egy asztalnál egy lány, vagy 40 percen keresztül olyan röhögő görcsbe volt, hogy rendesen már majdnem mondtam, hogy menj már ki, légy szíves, nyugodjál már, nem, mert nagyon idegesítő vagy. Nem, ilyen...
2: Jó, ez talán ilyen tényleg hangon. Az, amit nem biztos, hogy elbírnék viselni.
0: De egyébként nagyon utálom azokat a nevetéseket is, amik ilyen videók alá vannak rakva.
2: Melyik? A, igen, a mű nevetés. Oké. Okay. Én a buborékosat is nagyon szeretem.
0: Na, az milyen?
2: Most Katát kérni se kell, ő így produkálja ma nekünk a legjobb nevetéseket.
0: Kata, kérlek, hogy ezt a videó alatt hallatszott nevetést, ezt mutasd meg nekünk, mert ez nekem nagyon tetszett.
1: Nem akarom.
2: Nem meri.
0: Ez a mi kis mocskos titkunk marad.
2: Jó,
1: amitől én egyszerűen képtelen vagyok visszafogni a nevetést, az amikor valaki, tudjátok, horkant nevetés közben.
2: Jó, igen, hortyogós. Az durva. Amikor véletlenül jön össze, és már azon nevettek, hogy hortyogott, nevetéstől, hogy horkantott, az is jó. Hát majd a hallgatók is megírják, hogy kinek mi a favorit, meg reméljük, hogy egy kicsit ragadós volt.

0: a délutáni jókedv, átadjuk a stafétát Kiskatának.
1: Így van, és az ő
2: én pedig hozok jobbnál jobb játékokat. Legalábbis egyet.
1: Szóval azt a kutyafáját már van nálad zsebben, azt nézem, hogy Loki a farzsebedől megint a koncertjegy.
2: Jól látom? Bizony, egy Jason Derulo belépője. Hát jó, vagy odaadom, vagy nem, de odaadom.
1: Jó van, adod a szerintem. Szuper, holnap is adunk, úgyhogy holnap 10-kor jövünk, és akkor számítunk mindenki figyelmére. Köszi a mait, ciao.
2: Sziasztok!
3: Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Ez nem csak egy meccs, ez élmény. Combat X nemzetközi ketrec harc gála június 6-án a Papp László Sportarénában. Nemzetközi mezőny, magyar versenyzők, 17 látványos mérkőzés és a világsztár Carlos Prates. Ne csak nézd, éld át a helyszínen. Jegyek jegyvásárlás.hu.
4: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv. Please, please
5: tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
6: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A kéribádók gondozásmentes méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
7: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs, a Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a jégvarázs csodavilága.
8: Horváth Tamás minden parkos koncertjének a dátumát magára tetoválja. Idén a június 26-ai őrült bulia fog felkerülni a karjára. Te a naptáradba tetováld be! Horváth Tamás, június 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Több millió forintot is számon kérhetnek egyes babaváró hiteleseken. Uniós forrásból cserélnék le a hévflottát, és éjszakai vízhálózati munkák lesznek Kecskeméten. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Én Zsupos Ági vagyok. Több millió forintot kell visszafizetnie rövid időn belül több babaváró hitelesnek, ha nem teljesítik a feltételeket a szülők. A Magyar Nemzeti Bank friss jelentése azt írja, közel 25 ezer olyan szerződés van, amelynél hamarosan gondot okozhat a gyermekvállalási feltétel teljesítése. Az érintettek főként azok lehetnek, akik 2019-ben, 2020-ban vagy 2021 első felében vették fel a babaváró hitelt, de nem született gyermekük. A korábban adott haladék miatt ezeknél a szerződéseknél július 1-én egyszerre jár le a határidő. Július közepéig 74,1 milliárd forintot kellene befizetni a Budapestnek az államkasszába. A Népszava szerint a fővárosi önkormányzat fizetési haladékai lassan lejárnak, miközben az új önkormányzati finanszírozási rendszerről még nem kezdődtek meg az egyeztetések. A cikk szerint Budapest számlája jelenleg 48 milliárdos mínuszban van. A főváros javaslatcsomagot állított össze, amely szerintük biztosítaná az idei működőképességet, de ezt még nem mutathatták be a kormánynak. uniós forrásból cserélnék le a hévflottát. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a kormány 42 új, korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolna. Ezekkel a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hévvonalon is lecserélnék a jelenlegi 45-60 éves szerelvényeket. A beszerzés teljes egészében Európai Uniós forrásból finanszíroznák. A szükséges közbeszerzést még idén kiírják. Az első új szerelvények pedig 2029-re érkezhetnek meg. Éjszakai munkálatokat végez a Bácsvíz ZRT Kecskeméten. A BAUN beszámolója szerint holnap este több városrészben is átmeneti víznyomás csökkenésre számíthatnak a lakók. A szolgáltató az ivóvízhálózat időszakos öblítését végzi el a nagyméretű vezeték szakaszon. Holnap este 10 és 11 óra között a második telepen a Mártírok útja és a Csongrádi utca szakaszán dolgoznak. Este 11 és éjfél között pedig az első telepen a Dózsa-György utca, a Petőfi Sándor utca és a Főtér térségében végeznek öblítést. Vasárnap rendezik a 31. Aldi női futógálát. A Hősök teréről induló távok idén is több ezer hölgyet mozgatnak meg. A 10 kilométeres futástól a barátnős gyaloglásig mindenki találhat magának kihívást. A szervezők szerint nem az idő eredmény számít, hanem az, hogy a résztvevők kiszakadjanak a hétköznapokból, és egy kicsit önmagukra figyeljenek. A futógáláról Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda ügyvezetője beszélt a Sláger FM-nek.
11: A Városliget felújítása miatt el kellett költöznünk, és most visszaköltözünk, és a Hősök teréről fogunk rajtolni, és a Városliget Nagyrétnél fogunk célba érni. Nagyon sok távunk van, a királytáv, bocsánat, itt azt kell mondanunk, hogy a királynői táv, az 10 kilométer, ez a legnépszerűbb, van 5 kilométer, kezdőknek, gyerekeknek 2,5 kilométer, emellett van az említett családi futás, van gyaloglás, van egy váltó, és újdonságként a fogyatékossággal élőknek pedig szervezünk egy szintén külön 1 kilométeres futamot. Idén megpróbálkozunk egy gyors gyaloglással, ilyen még soha nem volt egy eseményen se, ami azt jelenti, hogy valahol a futók és a gyaloglók között tempóban lesz egy 50-100 fős csapat, akik úgynevezett gyors gyaloglással mennek.
10: Az Aldi női futógála jótékonysági programokkal és esélyegyenlőségi futammal is készül a Városligetben, ahol fogyatékossággal élők és épek együtt teljesítik a távot.
12: Köszönjük szépen a híreket, már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunkat. Olyan szép napsütéses kint az idő, hogy az embernek könnyben lábad a szeme, ahogyha nem tesz magára napszemüveget. Egy-két felhő úszik azért fölöttünk, de ezekből eső biztos, hogy nem fog érkezni, és jelenleg 27 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, ennél melegebb nem lesz, viszont napnyugta után rohamosan csökkenni kezd a hőmérséklet. Holnap reggel 16-17 fokban indítjuk a napunkat, és változóan felhős lesz az egünk, futózáporok, zivatarok érkezésére is lehet számítani, és pár fokkal hűvösebb is lesz. Holnap délutánra 24-25 fokot ígérnek a szakemberek, és a légmozgás is megélénkül majd. Szétnézzük már is az utakon. Az M3-as autópályán Budapest felé Bag és 60 között a 48-as és 39-es kilométer között munkavégzés miatt lassulás tapasztalható, úgyhogy az erre közlekedők megnövekedett menetidővel számoljanak. A 102-es számú főúton pedig Tök és Perbál között egy személyautó hajtott az árokba, a 11-es kilométernél félpályán halad a forgalom. A fővárosban kezd beindulni a délutáni csúcs, úgyhogy lassulásra számítsanak a Szél-Kálmán tér környékén, a Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút útvonalon, mint a Rákóczi úton befelé, és figyeljenek még arra is, hogy tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, úgyhogy a környező utcákon megváltozott közlekedési renddel kell számolni. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
13: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a rádió hallgatóknak, a Sláger FM vétel körzetében zavartalanul zajlik a délutáni vonatforgalom, azonban pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. Budapesten a déli körvasút útfejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest kelenföldig közlekedik, és onnan is indul. Két héten át ismét buszok szállítják az utasokat Vász és Diósjenő között az S750-es vonatok helyett. Részletekről bővebben a mávcsoport.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
12: A MÁV Inform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: És ez a Sláger délután, benne pedig tessék nagyon figyelni Jason Derulo slágerét, amint meghallanak tőle egy dalt, azonnal hívni bennünket 0630303098, mert a harmadik telefonáló páros belépőjegyet vihet, az óránk pedig Bruno Mars-tal rajtol. Sláger, hey, Mr. DJ.
0: legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

Post Malone és Morgan Wallen-dal szólt, ez volt az I Had Some Help itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután, benne pedig már is futócipőt húzunk, hiszen jön a világ egyik legőrültebb futóversenyeit. Budapesten rendezik majd meg ismét a Crazy 5K futást, amely egy őrült, akadálypályás élményfutás azoknak, akik szeretnek nevetni, játszani, mozogni és egy picit versengeni, akár barátokkal, akár családdal, akár a kollégákkal neki lehet futni az akadályoknak. Mindössze 5 kilométert kell a verseny alatt teljesíteni, viszont 10 óriási, felfújható, vidám kihívást kell menet közben leküzdeni. Ezek némelyikén mászni kell, némelyiken csúszni, de az ugrálás is legyen az eszköztárunkban. A legjobb egyébként ebben a versenyben, hogy valójában nem a verseny a lényeg benne, hanem a szórakozás és az élmény. Mindez a budaörsi repülőtéren szombat délelőtt, úgyhogy addig lehet edzeni, aztán nevezni és nevetni nagyokat. Itt a Sláger FM-en pedig egyetlen egy akadályt kell csak leküzdeni, viszont az jelentős, amint meghallják Jason Derulo-t énekelni, azonnal csörögjenek ide. 0630 30 30 95 8 a számunk. A harmadik telefonáló pedig, hogyha két kérdésre tud helyes választ adni, viheti a Jason Derulo koncert belépő jegyeket, hiszen ez a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en. A legtűzesebb, legforróbb, legfantasztikusabb koncertekkel, szóval füleljék Jason Derulo-t. Annyit egyébként elárulok, hogy ebben az órában az In My Head című dalát keressük. Most azonban Prince-szel megyünk tovább, jön a Cream.

0: Vihar a szárnya.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Ez volt Jason Derulo, In My Head című dala, talán a Budapest Parkban is meghallgathatjuk majd ezt a dalt június 10-én, és ugye ez volt az a dal, amit ebben az órában kerestünk itt a Sláger FM-en. Meg is van a harmadik telefonáló, hamarosan be is mutatom őt önöknek, de előtte jön infoblokkunk, utána pedig a Cat Side dala, a Gabriella.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
3: 4 nap, több százból, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Bor pikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblógatás vár téged is. www.rozalia.hu.
4: Horváth Tamás minden parkos koncertjének a dátumát magára tetoválja. Idén a június 26-ai őrült bulia fog felkerülni a karjára. Te a naptáradba tetováld be! Horváth Tamás, június 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
7: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
8: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelemvár Nyíregyházán a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
9: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
10: Júniusban Tihany Lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
11: A reklám után.
0: Itt a Sláger FM-en időjárás jelentéssel megyünk tovább. Most 27 fok van odakint, nagyon kellemes az idő. Holnap talán vissza fogjuk sírni ezt az időjárást, mert hogy az előrejelzések szerint az ég is könnyezni fog, délutánra esős időt ígérnek a meteorológusoknak. Nem teljesen esős időt, inkább futózáporokat, zivatarokat és megélénkülő szelet várhatunk. Reggel 17-18, délután pedig 24-25 fok lehet kint. Holnap egyébként a mainál lényegesen több felhő lesz majd fölöttünk az égen, és a következő napok is változóan felhős ég alatt telnek, majd a hét hátralévő részében bármikor jöhet egy-egy futózápor, zivatar, úgyhogy legyen nálunk esernyő. Nézzük, hogy áll a közlekedés. Terítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt és a 6-os főúton kifelé az M0-as autóút előtt. Nehéz a haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányban, a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál, a Fiumei úton pedig az Orci tér felé. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot, mert javítják a gázvezetéket, a Lilium utcába pedig időszakosan nem lehet behajtani az Üllői útról. Erre figyeljenek nagyon. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkület van, mert itt a vízvezetéket építik, és lezertek az Andrássy út szerviz útját befelé a Bajza utca és a Kodály körönt között filmforgatás miatt. A 9. kerületben a Távíró utcában a Távíró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt, illetve a 10. kerületben a Sibrik Miklós út szerviz útján a Gyömrői út után elektromos közműépítés miatt van időszakos sávlezárás. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

0: Eric Prydz dala szólt, ez volt a Call on Me, itt a Sláger FM-en is az önök feladata is az volt, hogy hívjanak bennünket harmadikként. Sláger FM, üdvözlöm!
1: Jó, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, rossz hírem vagy, te vagy az első.
1: Köszönöm!
0: Hello. Lássuk a következőt, üdvözlöm, Sláger FM!
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni!
0: Szia, rossz hírem vagy, te vagy a második, de szerintem, hogyha gyorsan visszahívsz, akkor lehetsz még harmadik.
1: Oké, köszönöm, hello!
0: És itt a harmadik, Sláger FM, üdvözlöm!
2: Hello!
0: Szia!
2: Szia, játékra szeretnék jelentkezni!
0: Gyors tárcsázón vagyunk?
2: Igen!
0: Gratulálok! Ez valami szuper zseniális volt!
2: Nagyon besegített a család is, úgyhogy...
0: Ó, szuperek vagytok! Hadd kérdezzed meg a keresztneved!
2: Mónika vagyok.
0: Mónika, hogy telik a napod eddig?
2: Hát, még idáig unalmas volt, most indulunk is Szlovákiába, de már a párom lent van a kocsiban, már dudás, hogy mikor megyek, már de mondom, addig nem megyek. Tudni, hogy nem megyek, minden.
0: És mondd, itthon lesztek június 10-én? Visszaértek addig Szlovákiába?
2: Most csak kiugrunk egy pár órára vásárolni.
0: Jól van, szuper. Budapestről?
2: Igen.
0: Igen. Két feladatod van, két kérdésre kellene tudni a választ, mert akkor tudom odaadni a páros belépőjegyet. Fölkészültél?
2: Igen.
0: Kicsit remeg a hangod, oké. Figyelj, az első kérdés az az, hogy Jason Derulo koncertezette már valaha Magyarországon?
2: Én úgy tudom, igen.
0: Bizony! Háromszor is. Sőt, 2018-ban a Budapest Parkban is játszott, aztán volt a színen, meg volt a Campus Fesztiválon. Nagyon jó! Egy kérdés, pipa! Oké, Mónika. Hogyha a következő kérdésre is tudod a választ, akkor ott leszel a koncerten. Mi a Sláger FM szlogenje?
2: Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Juhú! Kérek egy nagy sikítást tőled is! Hát szerintem ezt a férjed is hallotta a kocsiban. Nyomja nyugodtan a dudát! Őt viszed magaddal a koncertre?
2: Nem tudom, mert ő neki volt egy éve egy nagyon nagy műtétje. Jobban van, hál' Istennek, de szerintem ő még azt nem bírná ki.
0: Akárkit is választasz, én nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel gratulálok neked, mert tiéd a páros belépő Jason Derulo The Last Dance turnéjának június 10-i koncertjére a Budapest Parkba.
2: Szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: Mónika, nagyon ügyes voltál. Köszönöm, hogy játszottál velünk.
2: Én köszönöm a lehetőséget. 20 csillag, szép délután.
0: Neked is. Szia, szia. Na, hát így kell ügyesen harmadiknak lenni. Figyeljék továbbra is a Jason Derulo dalukat, és hát a Metallica dalokat is, mert a Metallica koncertjére is vannak páros belépő.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs, a Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a Jégvarázs csodavilága.
3: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
4: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
7: Megbízható partner a talajművelésben. Villager motoros kapálógép 3 év garanciával. Erős, strapabíró, sokoldalú.
8: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
9: Runner futár, az én hősöm.
8: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
10: Mit nézel, Anna?
11: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
10: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, New Carrara burkolat.
11: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
12: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
13: Bevezető árakkal vár a Metrodon Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodon Beat. További információ metrodon.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Soron kívüli keresztváltozást jelentett be Vitézi Dávid miniszter az elektromos rollerek miatt. Azonnali hatállyal elbocsátották a MÁV szolgáltató központ vezérigazgatóját. Idén is múzeumbuszok segítik a múzeumok éjszakája helyszíneinek megközelítését Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Soron kívüli kressz változtatást sürget Vitézi Dávid a növekvő rolleres balesetszámok miatt, írja a Pénzcentrum. A miniszter az RTL híradónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a nagy teljesítményű elektromos rollerek szabályozása nem várhat az átfogó kressz reform végéig, ezért külön gyorsított eljárásban kell rendezni a járművek jogi helyzetét. A kormány a következő hetekben tűzi napirendre a közlekedési szabályrendszer két lépcsős átalakítását, amelyet társadalmi egyeztetés előz meg. A tervezett módosítások a hazai vezetési kultúrát és a jogosítványok rendszerét is érinthetik. Azonnali hatállyal elbocsátották Bada Jánost, a MÁV szolgáltató központ vezérigazgatóját, írja 444.hu. A döntés előzménye, hogy a vállalatnál átláthatatlan beszerzésekre és gyanús személyi összefonódásokra utaló panaszok merültek fel. Bada János 2023 óta vezette a központot, amelyhez a teljes MÁV csoport beszerzéseit is átszervezték. A menesztés egybeesik egy belső levéllel, amelyben egy dolgozó írásban kérdezte a MÁV vezetését és az új közlekedési minisztert, Vitézi Dávidot arról, indult-e vizsgálat a dolgozók körében nyílt titoknak számító visszásságok miatt. Szerdán tárgyal a kormány és az önkormányzatok érdekképviselete az önkormányzati rendszer átalakításáról, közöltek Gémesi György és Karácsony Gergely, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének sajtótájékoztatóján. A kormányt a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium képviseli majd. A MÖSZ kész javaslatcsomaggal érkezik. Elsőként a szolidaritási hozzájárulás rendszerének átalakítását kérik. Jövőre az előző évi iparűzési adóbevétel 15%-ával maximálnák a befizetést. Emellett felterületi egyenlítő rendszert, a versenyképes járások program leállítását, a helyi közösségi közlekedés állami normatívájának visszaállítását és az SZIA helyben maradó részének visszaadását is javasolják. A csomag része a gépjárműadó elvonásának felülvizsgálata és több helyi feladat, például a gyámügy vagy a védőnői hálózat visszaadása is. Az idén 145 éves Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től ismét elindítják a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatot. A program 2007 óta működik, és minden nyáron több ezer esetben segítenek a strandolóknak a kisebb orzsolásoktól egészen az életveszélyes helyzetekig. A szolgálat augusztus 20-áig lesz jelen a Balaton déli partján, a tervek szerint 7 település 10 strandján. A működéshez szükséges forrásokat évről évre támogatók biztosítják. A Budapesti Közlekedési Központ idén is külön múzeumbuszokkal segíti a múzeumok éjszakája látogatóit június 20-án. A rendezvényre szóló karszalaggal 7 útvonalon lehet utazni, így könnyen elérhetők a Fővárosi Kulturális Fesztiválhoz csatlakozó több mint 200 intézmény programjai. A karszalag további jegy vagy bérlet nélkül érvényes a múzeumbuszokra, de a BKK egyéb nappali és éjszakai járatai nem használható. A múzeumi járatok ugyanakkor igénybe vehetők a szokásos jegyekkel és bérletekkel is, és a díjmentes utazásra jogosultak számára is ingyenesek. A BKK szerint érdemes a közösségi közlekedést választaniuk azoknak, akik június 20-áról 21-ére, vagyis szombatról vasárnapra virradó éjjel szeretnének ellátogatni az izgalmas kulturális programokat, kiállításokat, koncerteket, tárlatvezetéseket kínáló helyszínekre a múzeumok éjszakáján. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
15: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy hogy alakul az időjárásunk. Nos, holnap nyugat felől egyre több felé megnövekszik majd a felhőzet. Esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Helyenként akár hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütés keleten és északkeleten valószínű. Viszont készüljünk arra is, hogy zivatarok környezetében megélénkül a légmozgás, helyenként akár viharossá is fokozódhat a szél. Reggel 16-17 fok lehet, délutánra pedig a mainál valamivel kevesebbet, 24-25 fokot ígérnek a meteorológusok. Aztán csütörtökön a Dunántúlon lesz több napsütés, a Duna vonalában is, attól keletre viszont gyakran zavarják felhők a napot, és azon a területen napközben többször is kialakulhat majd eső. Igyekszem segíteni az úton lévőknek. Az M3-as autópályán Budapest felé Bag és 60 között a 48-as és 39-es kilométer közt munkavégzés zajlik, ezért itt lelassult a haladás, az erre felé hajtók megnövekedett menetidővel számoljanak. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Bicske térségében korábban műszaki hiba miatt megállt egy jármű az átterelt sávban, nincs már itt útakadály, viszont a 36-os kilométernél szakaszos torlódás alakult ki. A fővárosban pedig tart a délutáni csúcs, úgyhogy a Szélkámán tér környékén a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé, valamint a budai alsórakparton északi irányban a Szabadság hídig és a Margit hídtól a Lánc hídig torlódik még a forgalom. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert itt vízvezetéket építenek, és lezárták a hatodik kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert itt új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki, ezért a Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között két irányú zsákutca lett. Vezessenek óvatosan!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: Ebben az órában is a legnagyobb slágerek kísérnek bennünket, például Justin Bieber Daisies című dala egy kellemes tavaszi hangulatú dala. Azonnal érkezik, előtt azonban Elton John és Dua Lipa indítja az óránkat a Cold Heart-tal. Én Kiskata vagyok, jó rádiózást!
17: Egy újabb sláger!

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Girl and the Gang dala, a Celebration, mert mindig van mit ünnepelni, akár azt, hogy az ember bezsebelt egy páros belépőjegyet, mondjuk Jason Derulo koncertjére, vagy bármilyen koncertre idén nyáron, hiszen a Sláger FM gyakorlatilag minden nagy koncerten ott lesz önökkel együtt. Mert hogy hallgatóinknak is szeretnénk átadni a legtüzesebb koncertélményeket ezen a nyáron, szóval mindenképpen tartsanak velünk, és legyenek ott a legnagyobb zenei ikonok budapesti fellépésein. Egy dolgot kell csak megjegyezni, a telefonszámunkat 06 30 30 30 95 8, aztán időben telefonálni, mert mindig a harmadik telefonálóé lesz az ajándék. No de, a zajos koncertélmény után irány az Elte fűvészkert és egy kis lecsendesedés, hogyha az Elte fűvészkertben járok, van egy dolog, amit soha nem hagyok ki, ez pedig Nemecsek Ernő szobra a Viktória ház medencéjében. Zseniális az az alkotás, amelyben a Pál utcai fiúk egyik legjelentősebb pillanata köszön vissza. No de, ha már Pál utcai fiúk és fűvészkert, idén megrendezik a Pál utcai fiúk napját a fűvészkertben. Pinteken tematikus napot tartanak majd iskolás csoportoknak, szombaton pedig a családokat várják feladatsorral. Végigjárhatjuk majd a rejtvényösvényt, ami még közelebb is visz bennünket a Pál utcai fiúk világához, és hát csodás élményekben lehet részünk mesés környezetben. Mindez tehát most pénteken és szombaton az Elte fűvészkertben. Jó szórakozást hozzá, itt a Sláger FM-en pedig már is megyünk tovább azzal a sráccal, akinek a zúzós rock és az érzelmes líra is a vérében van. Damiano David érkezik, és a The First Time.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sophie B. Hawkins dala forgott itt a Sláger FM-en a Right Beside You, és már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Aki tud, az segítsen ebben. 0630303958, merre látnak trafipaxot vagy nehezebben járható útszakaszt, és elmondom azt is, hogy mire számíthatunk holnap időjárás tekintetében, utána pedig jön egy srác, akinek olyan hangja van, hogy attól csupa-csupa libabőr lesz az ember. Mark Ember érkezik, és a Closer to Me. Jelenleg 26 fok van odakint, és csupán bárányfelhők vannak fölöttünk. Az éjszakai órákban azonban hol összesűrűsödik fölöttünk a felhőzet, hol megint szétoszlik, néhány csepp esőre is lehet számítani az éjjeli órákban. Holnap pedig változóan felhős napos időben lesz részünk, a délelőtti órákban inkább napsütésnek örvendhetünk, aztán délután jönnek esőfelhők is, úgyhogy holnap már kell az esernyő, napközben pedig 24-25 fokig emelkedik a hőmérséklet, készüljenek arra is, hogy a délutáni órákban megélénkül majd a légmozgás. Lássuk az utak híreit. Baleset miatt lezárták a 12. kerületben a Városmajor utcát a Kútvölgyi út közelében, az Acsádi Ignác utcánál, ezért a 128-as autóbusz terelve közlekedik, és nem érinti a Temes utca és a Barabás villa megállót, illetve a Regőci István tér felé a Szent János kórház megállót sem. Baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton és a Kuruc utca közelében, és tart a délutáni csúcs, úgyhogy torlódik a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, valamint a Fiumei úton az Orci tér felé, és sokan hajtanak a 6-os főúton is kifelé az M0-ás autóút előtt, de telítettek a sávok a Rákóczi hídon Budára, a Dózsa-György úton a Hősök tere környékén, illetve a Lehel utcában is kifelé a Róbert Károly körút előtt. Figyeljenek arra is, hogy lezárták a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert itt új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsákutca lett, itt ez is nehezíti a közlekedők dolgát. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Sláger FM.

Ez volt Harry Styles dalához, ez itt Vaz, és ez volt már a Sláger délután. A következő órában már a kívánságok fognak teljesülni, hiszen indul a Sláger FM kívánság műsora azokkal a dalokkal, amiket önök szeretnének hallani. Úgyhogy jöhetnek az üzenetek 0630303095-8, kinek melyik dal a kedvence, ki melyik dallal szeretné köszönteni mondjuk Anita nevű ismerősét, vagy születésnapját ünneplő családtagját, vagy ki milyen dalt szeretne telitorokból beleénekelni a nagyvilágba. Nem csak SMS-ben vagy telefonon kérhetik a kedvenceiket, de akár mobil applikációnkon keresztül is küldhetnek nekünk üzenetet. Szóval várom a kívánságokat, mindjárt átöltözöm aranyhal jelmezbe, és érkeznek a friss információk is, de előtte még Lotfi, Begi, Gáspár Laci és Majka közöse a Hurra

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
2: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
3: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet és tedd a metut az első helyre.
4: Ez nem csak egy meccs, ez élmény. Combat X nemzetközi ketrecharc gála június 6-án a Papp László Sportarénában. Nemzetközi mezőny, magyar versenyzők, 17 látványos mérkőzés és a világsztár Carlos Prates. Ne csak nézd, éld át a helyszínen. Jegyek jegyvásárlás.hu.
5: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes méretre gyártott kerítései UV állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak. Akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kiribádok.hu.
6: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
7: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
8: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: A belügyminiszter felmentette az OKF és a BVOP vezetőit. Emelte a járőrök létszámát a rendőrség Kelenföldön és környékén. Visszatér a Városligetben Magyarország egyetlen női futó eseménye. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Pósvai Gábor belügyminiszter felmentette Góra Zoltánt, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetőjét, valamint Tóth Tamást, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetőjét. A helyükre új vezetőket nevezett ki. Az OKL félére Varga Ferencet, a BVOP vezetésével pedig Schmeld Jánost bízta meg. A lakossági panaszok miatt az előző héttől kezdve állandó emelt létszámú rendőri jelenlétet biztosít a 11. kerületi rendőrkapitányság Kelenföldön és környékén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság, miután Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány egyeztetett László Imre polgármesterrel. A járőrök önállóan és a közterületfelügyelőkkel közösen látnak el szolgálatot, emellett a BRFK közvédelmi főosztálya és a készenléti rendőrség is biztosít erőket, így éjjel-nappal vannak rendőrök a környéken. A napokban a BRFK újabb térfigyelő kamerákat telepít a Kelenföldi vasútállomás területén, július 4-én pedig a BKK-val közös köztisztasági közbiztonsági akciót tartanak. A főkapitány kérte, hogy az önkormányzat a lakossági panaszokat azonnal továbbítsa a rendőrségnek. Elkészült a Budai Egészségközpont és az Országos Gerincgyógyászati Központ A és B épület tömbjének teljes felújítása. A 2024-ben indult kórházfejlesztési program célja egy új, mozgásszervi fókuszú kórházszárny létrehozása és a meglévő épületek korszerűsítése. Az A épületben 4 műtő teljesen megújult, alkalmasak robotsebészeti eszközök fogadására is. A B épületben új orvosi és adminisztratív helyiségek, valamint egy kápolna készült el. A fejlesztés része a kórház teljes megújulását célzó programnak, amelynek következő eleme az új C-szárny megépítése lesz. Arnold Schwarzenegger Budapesten tartózkodik. A világhírű színészt és egykori testépítő bajnokot a Váralagút környékén is látták kerékpározni két kísérő társaságában. A látogatás hátterében sajtóértesülések szerint egy új akciótriller forgatása áll, amelyet Magyarországon készítenek. A stáb a következő hetekben több budapesti helyszínen is feltűnhet. Vasárnap rendezik a 31. Aldi női futógálát. A Hősök teréről induló távok idén is több ezer hölgyet mozgatnak meg. A 10 kilométeres futástól a barátnős gyaloglásig mindenki találhat magának kihívást. A szervezők szerint nem az időeredmény számít, hanem az, hogy a résztvevők kiszakadjanak a hétköznapokból és egy kicsit önmagukra figyeljenek. A futógáláról Kocsis Árpád, a Budapest sportirodai vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
11: A Városliget felújítása miatt el kellett költöznünk, és most visszaköltözünk, és a Hősök teréről fogunk rajtolni, és a Városliget Nagyrétnél fogunk célba érni. Nagyon sok távunk van, a király táv, bocsánat, itt azt kell mondanunk, hogy a királynői táv, az 10 kilométer, ez a legnagyobb szerint, van 5 kilométer, kezdőknek, gyerekeknek 2,5 kilométer, emellett van az említett családi futás, van gyaloglás, van egy váltó, és újdonságként a fogyatékossággal élőknek pedig szervezünk egy szintén külön 1 kilométeres futamot. Idén megpróbálkozunk egy gyors gyaloglással, ilyen még soha nem volt egy eseményen se, ami azt jelenti, hogy valahol a futók és a gyaloglók közötti tempóban lesz egy 50-100 fős csapat, akik úgynevezett gyors gyaloglással mennek.
10: Az Aldi női futógála jótékonysági programokkal és esélyegyenlőségi futammal is készül a Városligetben, ahol fogyatékossággal élők és épek együtt teljesítik a távot. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
12: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy milyen időjárás várható. Nos, egy hullámzó frontrendszer hatására szerdán többfelé számíthatunk jelentősebb csapadékra, majd a hétvége felé közelítve egyre szárazabb és napos időre van kilátás, de szinte minden nap jön egy-egy futózápor, zivatar. Holnap nyugat felől vastagszik majd meg a felhőzet, így a Dunántúlon általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten azonban a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, és csak délután borul be. Reggel 16-17 fok lehet, délutánra pedig 24-25 fokot ígérnek a meteorológusok. Gyenge hidegfrontos tüneteket holnap még érezhetünk magunkon, de aztán a fronthatás is megszűnik majd. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Tart a műszaki mentés a Budaörsi úton, a Bakcsomóponti felüljáró alatt. A Budaörsi úton kifelé útszűkületre, a Hegyalja út, Villányi út útvonalon pedig sávlezárásra kell készülni. És történt egy baleset a Krisztina körúton és a Városmajor utca után. Itt a külső sáv nem járható, úgyhogy itt is lelassult a haladás. Városon kívül pedig az M3-as autópályán Budapest felé Bag és 60 között dolgoznak, a 48-as és 39-es kilométer között, úgyhogy itt lassulásra, torlódásra számítsanak. Az M1-es autópályán pedig a délutáni erős forgalom miatt arra szól a forgalom mindkét irányban, Biatorbágy és az M0-as autóút közötti szakaszon. Jó hír azonban, hogy Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóját megnyitották. Vissza a fővárosba tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható, az Állatkerti körútat pedig egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof Pálma sétányt, a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között egészen csütörtök estig. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: És a kívánság műsor már is elrajtol annak kérésével, ő a kislányának, Lénának szeretné küldeni a Blaha Louisiana, ha élni felejtek című dalát. Azonnal érkezik, Dia pedig azt írja, Alexander Stantől a Mr. Saxobit-et küldi a fiának, Donátnak.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Rikészni dala szólt, ez volt a Never Gonna Give You Up itt a Sláger FM-en, még abból az időből, amikor dönthettünk, hogy 24 vagy 36 kockás filmet, és fekete-fehéret a színeset szeretnénk befűzni a fényképezőgépünkbe, mert bizony a 80-as években még készültek fekete-fehér fotók, manapság pedig szinte hóbortnak számít fekete-fehér fényképeket készíteni, no de én most egy olyan kiállításra szeretném önöket invitálni, ahol azt az átmeneti korszakot érhetjük tetten, amikor a fekete-fehér képeket felváltották a színes képek a magazinokban is. Hallottak már a Magnum Photosról? Ennek a cégnek az egyik alapítója Robert Capa volt, így hát a Robert Capa központban látható most egy kiállítás azokból a képekből, amelyeket az ügynökségnél dolgozó ragyogó fotográfusok készítettek. A kiállítás összes képe az 1940-es évek végén 50-es évek elején készült, a fotók pedig ma is átütő, nem egyszer letaglózó erővel bírnak, tökéletesen komponálva és tökéletesen megragadva a lényeget. Nagyon beszédes fotók, úgyhogy ha tehetik, akkor mindenképpen nézzék meg. Tehát a Robert Capa központban Magnum Photos Early Color, korai színes fotográfiák, ez a címe ennek a tárlatnak. Ennek a műsornak pedig az a címe, hogy kívánság műsor, úgyhogy nézzük is az üzeneteket. Szia Kata, szeretnék egy Teddy Swim számot kérni, mindegy melyiket játszod le, az összeset nagyon szeretem. Anikó írta nekünk ezt az üzenetet, én pedig kiválasztottam a legújabb dalt, a Mr. Noé-tolt. Azonnal forgatom, és Balástól is jött egy üzenet. Hello, Sláger FM, jó barátomat Norbit a születésnapján egy Fatboy Slim számmal köszönteném. A Rockefeller Skank forog hát Norbinak boldog szülinapot. Right about now, the funk soul brother, check it out now.

Teddy Swims-től szólt a Mr. Know-it-all itt a Sláger FM-en. Olyan könnyű ez a dal, de a mondani valója nagyon mély. Hogyha önöknek is lenne mondani valója, akkor üzenjenek rajtunk keresztül. 0630303095 akár ide is csöröghetnek, de jöhetnek az SMS-ek is. Hello Sláger FM, a barnahajú virágkontyos hölgynek, Cicamicának üzenem, tőlem kapta a virágot hódolatom jeléül. Legény ember vagyok, ha nem mond igent, akkor nézek magamnak másik mennyasszonynak, feleségnek valót, várom válaszát. Jócó írta nekünk ezt az üzenetet. Remélem, hogy célba ért a barnahajú virágkontyos hölgy, pedig pozitív visszajelzést küld majd Jócónak. És itt van Dittától is egy üzenet. Szia Kata, Évének szeretnék küldeni egy dalt Kováéktól. Üzenem neki, hogy köszi a szorítást, sikerült a vizsga. Ditta, ehhez én is gratulálok. Évének pedig akkor már is szól a Kovalszky meg a Vega Mindenem című dala.

0: Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Budapest fölött csak bárányfelhők úsznak, viszont holnap már ennél lényegesen több felhő lesz fölöttünk, hiszen jön egy újabb hidegfront, amely záporokat, zivatarokat hoz majd magával. Nyugat felől egyre több felé megnövekszik majd holnap a felhőzet, beborul az ég térségünkben, esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak felhőszakadással, ezek környezetében a légmozgás is megélénkül majd. A hajnali órákban 16-17 fok lehet, odakint délutára pedig mindössze 24-25 fokot ígérnek a meteorológusok, szóval holnap esernyő nélkül senki ne induljon útnak. Hasznos tudni az úton lévőknek, hogy baleset miatt a Krisztina körúton a Városmajor utca után a külső sáv jelenleg nem járható, úgyhogy itt torlódásra kell készülni. A Városmajor utcát pedig a Kútvölgyi út közelében megnyitották, véget ért a helyszínelés az Acsádi Ignác utcánál, és a 128-as, 129-es autóbusz is újra az eredeti útvonalon közlekedik. Azonban a Budaörsi úton a Bakcsomóponti felüljáró alatt továbbra is tart a műszaki mentés, a Budaörsi úton kifelé útszűkületre, a Hegyalja út, Villányi út útvonalon pedig sávlezárásra kell készülni. A 9. kerületben a Távíró utcában a Távíró köznél útszűkület van felújítás miatt, lezárták a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcát a Rozgonyi utcánál toronydarú bontása miatt, így az a Sárkány utcától Zsák utca lett, a Dózsa-György úton pedig a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható, mert itt tart a csatorna karbantartása, és megnyitották a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, úgyhogy szakaszonként útszűkület fogadja az autósokat. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne folytatódik a kívánság műsor. Várom az üzeneteket, akár telefonhívásokat 0630303030958, de ne feledkezzenek meg mobil applikációnkról sem, azon keresztül is tudnak nekünk üzenetet küldeni. Mielőtt tovább mennénk a kérésekkel, ellátogatunk Érdre, ahol május közepén tartották volna az érdi kézműves vásárt, de hogyha emlékeznek rá, akkor rettenetes volt az idő a fagyos szentek miatt, úgyhogy elhalasztották a programot, ezen a hétvégén fogják megtartani. A kézműves vásár mellett színpadi programok is várnak bennünket Érd főterén. Föllép például a Diósdi Fúvós zenekar, aztán érkezik a Hahota Gyermekszínház, akik Ludas Matyi történetét mesélik, játsszák el a gyerekeknek, majd megnézhetjük a JP Dance Company és Musical Akadémia produkcióját Táncol a vásár címmel, úgyhogy fergeteges lesz ez a szombat Érden. Remélem, hogy összefutunk majd ezen a programon. Most pedig lássuk a kívánságokat. Kedves Kata, Zoli vagyok, és Anna Marinak üzenem, köszönöm, hogy mindig feldobja a kedvem, és küldöm neki Hozzétől a Too Sweet című számot. Nagyon jó dalválasztás. Azonnal érkezik Anna Marinak, és Csabesz is ért nekünk. Sziasztok! Gergőnek üzenem, hogy szedje össze magát, és küldöm neki a lámpást a Bagosi Brothers-től. Jön a dal!

Hozzétől szólt a Tűzvét itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, benne pedig már is érkezik a legfrissebb információkkal Ortutai Dóri, de előtte még egy kívánság teljesül, aztán pedig még egy órányi kérést szeretnék teljesíteni. Anita barátnőmnek névnapjára kívánok minden szépet és jót, virágcsokrot, csoki bombont, és hogy vegyék körbe azok, akiket a legjobban szeret, és küldöm neki Freddytől a Mary Joe-t, mert ez a kedvenc dala. Timi írta nekünk ezt az üzenetet. Anitának boldog névnapot kívánok én is ezzel a dallal.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiakban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Ledd jobb, tudod mi a ledd jobb? A ledes szóli az a ledd jobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledd szóli a cövesz helyett. Nézz utána a leddszoli.hu.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
10: Bevezető árakkal vár a Metrodon Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodon Beat. További információ metrodon.hu.
11: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Brüsszeli egyeztetés után részletes reformcsomagot jelentett be 3 miniszter. Stratégiai megállapodást írt alá a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. Kovács Csaba építész lett a Moholy Nagy Művészeti Egyetem rektorjelöltje. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány és az Európai Bizottság megállapodása után Kapitány István, Kármán András és Vitézi Dávid ismertette, mire fordítják a felszabaduló 16,4 milliárd eurós uniós forrást. A pénzt vasútfejlesztésekre, az energiahálózat korszerűsítésére és a hazai KKV-k tőkeerősítésére fordítják. A kabinet vállalta a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását, a közérdekű alapítványok működésének reformját, valamint az adókerülési kiskapuk felszámolását. Felülvizsgálják a kiemelt beruházások projektokról szóló rendeleteket is, különösen azokat a projekteket, amelyek már engedélyt kaptak, de még nem indultak el. Ez több nagy lakásépítést is érinthet. A helyreállítási tervet júliusig kell véglegesíteni, hogy az uniós jóváhagyás időben megtörténjen. Közigazgatási eljárásban vizsgálja a Fejér megyei kormányhivatal, hogy mitől pusztult el a Válvölgye Vadásztársaság 10 zebrája közül 3, 60 puszta közelében, és mi lett a tetemeikkel, írja a Telex. Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő, hónapok óta foglalkozott az üggyel, miután légi felvételeken csak 5 állat látszott, miközben a nyilvántartásban 10 szerepelt. A rendőrség korábban elutasította a feljelentést, de most feljelentés kiegészítést rendelt el. A hatóság azt is vizsgálja, jelentették-e időben az állat elhullását, mert azt a vadásztársaságnak jogszabály szerint 8 napon belül meg kell tennie. A szülők nemzetközi világnapján stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A partnerség célja, hogy a két szervezet szakmai tapasztalatát egyesítve támogassa a gyermekek és fiatalok mentális egészségét, valamint a családokat. A megállapodás alapján közös kutatások, szakmai konferenciák, edukációs programok és figyelemfelhívó kampányok indulnak. A megállapodást a Betesda Gyermekkórház kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontjának csoportszobájában írták alá. A háttérben egyre súlyosabb nemzetközi és hazai adatok állnak, Európában több mint 30 millió gyermek érintett mentális problémában, a szorongásos zavarok előfordulása pedig megduplázódott az elmúlt 2 évtizedben. A felek szerint a gyermekek lelki egészsége közös társadalmi felelősség. Kovács Csaba Ibl díjas, Prima Primissima díjas építész, egyetemi tanár, a Molli Nagyművészeti Egyetem megbízott rektora nyerte el az egyetem rektor jelölti pozícióját, közölték az intézmény Facebook oldalán. A döntés fontos mérföldkő az egyetem életében, egy hosszabb átmeneti időszak zárul most ezzel le. A rektor választás során a szenátorok 2 jelölt közül egyszerű többséggel választottak. Az új rektor várhatóan augusztus 1-én kezdi meg 4 éves megbízatását az egyetem élén. Rekord mobiladatforgalmat generált a Bajnokok Ligája döntője a Puskás Arénában. A Magyar Telekom tájékoztatása szerint mintegy 6000 gigabyte adatot bonyolított a hálózat a stadionban és közvetlen környezetében, ami majdnem kétszerese a Magyar Kupa döntőjén mért értéknek. A főváros teljes napi adatforgalma is 10%-kal nőtt, a meccs idején pedig több mint 30%-os ugrást mértek. A stadionban az összes adatforgalom 55%-a már 5G-n zajlott, a feltöltési forgalom pedig közel 3 szorosára emelkedett. A szolgáltató a döntőre 8-szorosára növelte az elérhető 5G kapacitást, és stadionokra optimalizált multibeam antenna rendszer telepített, amely egy közepes magyar város teljes mobil hálózati kapacitásával betegszik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit kalkuláltak ki nekünk a meteorológusok. A ma esti éjszakai órákban eleinte csak fátyolfelhős lesz az ég, de az éjszaka második felében egyre nagyobb területen borul be nyugat felől, korahajnaltól pedig a Dunántúlon sok helyen kell esőre, záporra, helyenként zivatarra is számítani. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt lesz, szél erősödésre kizárólag a zivatarok környezetében kell készülni. Az első felhők a fővárost a délutáni órákban érik majd el, úgyhogy itt reggel még nem, de délután kell majd az esernyő. Holnap reggel egyébként 16-17 fokban indulunk otthonról, délutánra pedig 24-25 fokot ígérnek a szakemberek. Nézzük, hogy áll a forgalom. Tart még a helyszínen és a Krisztina körúton, az Attila útnál a déli pályaudvar felé. Itt csak a külső sáv járható, úgyhogy torlódásra számítsanak. És szintén tart a műszaki mentés a Budaörsi úton, a Bakcsomóponti felüljáró alatt. Itt is nehézkes a közlekedés. A Budaörsi úton kifelé útszűkület van, a Hegyalja út, Villányi út útvonalon pedig sávlezárásra kell készülni. Városon kívül az M0-as autóút északi szektorán, a 11-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon 2 személyautó ütközött, a 69-es kilométer csak egy sáv járható, az M6-os autópályán pedig Budapest felé Kulcs-Rácalmás csomópont után egy autót szállító tréler borult fel, az 58-as kilométernél a műszaki mentés idejére az érintett pályaoldalt lezárták. Vissza a fővárosba, az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot gázvezeték javítás miatt, a Lilium utcába ezért időszakosan nem lehet behajtani az Üllői útról, és lezárták az Andrássy út szervizútját is befelé a Bajza utca és a Kodály körönt között filmforgatás miatt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatódik a kívánság műsor. Szia Kata, Orsi vagyok. Floridának van egy dala, azt hiszem az a címe, hogy Good Feeling, örülnék, ha le tudnád játszani. Van egy ilyen dala, igen, be is készítettem, azonnal érkezik. Babus pedig azt írja, a Zitának küldök egy Coldplay számot. Legyen az a My Universe.
15: Hello, we're Coldplay.

Gloria Estefantól szólt az Everlasting Love itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor. Önök döntenek arról, hogy mi legyen a következő dal. 0630 30 30 95 8, ide írják meg, mit szeretnének hallani, én pedig leforgatom, de mielőtt tovább mennénk, egy igazi zenei csemegét szeretnék önöknek ajánlani, bár ehhez nagyon, de nagyon korán kell kelni. A Magyar Zeneháza ugyanis egy különleges akcióra készül, holnap hajnalban reggeli koncert és jóga vár itt bennünket. A hajnali indiai ragákat a szabadtéri színpadon hallgathatjuk meg, kora reggel 7 órától. Egy szokatlan, ám nagyon emlékezetes élményben lehet részünk. Ustadi Frankán, Mátyás Volter és Virág Balázs muzsikál majd nekünk, sarodon, szitáron és pakavacson. A szabadtéri színpadon zajló koncert után pedig rövid szünetet követően Malik Tóth István tart jóga órát a koncertteremben. Nagyon izgalmasan hangzik, úgyhogy ha el tudják egy kicsit tolni a kora reggeli munkakezdést, akkor mindenképpen látogassanak el holnap kora reggel a Magyar Zeneházában. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, mi szól a folytatásban. Sziasztok! Unokatesómnak, Editnek és férjének, Gyulának boldog házassági évfordulót kívánok, és küldöm nekik a Genesis Jesus He Knows Me című számát. Köszi szépen, Zozó írta nekünk ezt az üzenetet. Már is érkezik a dal. Rita pedig azt írja, szia Kata, Léci, jázz le Michael Jacksontól a Thrillert, Ibolyának küldöm. Hát akkor Ibolyának szól a dal.

0: Ez volt a Honeybees dal, az Így játszom itt a Sláger FM-en, és hú, de jó kis Honeybees koncertet láttam tavaly nyáron, mert nagyon várom, hogy idén is lássam őket. Önök sem maradnak le egyetlen egy koncertről sem, hogyha a Sláger FM-mel tartanak, hiszen elindult a koncert élmények nyara, a legnagyobb sztárok budapesti koncertjeire zsebelhetnek be páros belépőket, hogyha velünk tartanak, ráadásul a legtöbb koncertre már sehogy nem lehet jegyet szerezni, csak itt a Sláger FM-en, szóval legyenek szemfülesek, holnap is Gazdára talál majd egy, két, három Jason Derulo páros belépőjegy. Tudják, mi a dolguk, hogyha meghallanak egy Jason Derulo dalt, azonnal ide kell csörögni 0630 30 30 95 8, és a harmadik telefonáló viszi az ajándékot. Itt a Sláger FM-en pedig már is mondom, hogy mivel megyünk tovább. Márti egy Shawn Mendes dalt szeretne hallani, hát én kiválasztottam a Venya Gant, remélem, hogy ez jó lesz. Erika pedig azt írja, sziasztok a csajoknak, Andinak is beállnak az irodába, küldöm Billie Eilish Birds of a Feather című dalát, és üzenem nekik, hogy holnap folytatjuk, viszem a kávét. Én pedig hozom a dalt.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változnak.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Igaz ugyan, hogy a naptár szerint már nyár van, de még mindig inkább májusi az időjárásunk. A következő napokban ugyanis egy hideg front, illetve egy hullámzó frontrendszer határozza meg az időjárásunkat, ami miatt holnap pár fokkal hűvösebb időre számíthatunk, mint amilyen ma volt. 24-25 fok lehet a legmelegebb órákban, és a következő napokban egészen jövő hét hétfőig, keddig záporos, zivataros időjárásban lesz részünk. Lesznek olyan napok, amikor tömörebb lesz fölöttünk a felhőzet, de lesz olyan nap is, amikor főként napsütést élvezhetünk egy-egy futózáporral, zivatarral, úgyhogy a következő napokban biztosan szükség lesz az ernyőkre. Holnap Veszprémben már a délelőtti órákban eleredhet, itt a fővárosban inkább csak déltől egy órától kell számítani esőre. Hozom a segítséget a még úton lévőknek. Tart a helyszínen, és még mindig a Krisztina körúton, az Attila útnál, a déli pályaudvar felé. Itt csak a belső sáv járható, úgyhogy torlódásra készüljenek. Viszont jó hírem is van, befejeződött a műszaki mentés a Budaörsi úton, a Bakcsomóponti felüljáró alatt, úgyhogy itt már szabad az út, viszont még mindig egy picikét torlódik a forgalom. Városon kívül az M0-ás északi szektorán, a 11-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon volt korábban egy baleset. Itt két személyautó ütközött, a 69-es kilométernél csak egy sáv járható, az M6-os autópályán pedig Budapest felé a Kulcs-Rácalmás csomópont után egy autót szállító tréler borult fel. Az 58-as kilométernél a műszaki mentés idejére csak a belső sávon tud haladni a forgalom. Vissza a fővárosba, félpályás az útzár, a 19. kerületben a Kossuth-Lajos utcában a Nádasdy utca és a Zalaegerszeg utca között egy rövid szakaszon, mert itt javítják a vízvezetéket, és tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében, az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. Figyeljenek erre is, és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

Edwin Collins dala szólt, ez a Girl Like You itt a Sláger FM-en, és szerintem maga Edwin Collins sem gondolt, amikor megírta ezt a dalt a feleségének, hogy ekkora sláger lesz belőle. De már is megnézzük, hogy mivel folytatódik a Kívánság műsor, előtte azonban ellátogatunk a Dob utcába, ahol idén is ingyenes utcai örömzenes sorozat vár bennünket egy teljes hónapon keresztül a Spinoza Színházzal szemben lévő Karl Lutz emlékműnél. A hazai zsidó zenei élet kiemelkedő művészei lépnek fel, illetve idén először egy külföldi együttes is csatlakozik majd a fellépők sorához. A fesztivál utolsó napján, majd június 25-én a szlovák Samaria Klezmer Band koncertezik. Az első koncert pedig holnap után vár itt bennünket. Érkezik a három Jiddische Mame, Klein Judit, Fenyő Fruzsina és Váradi Eszter Sára, három nő, három hang, három sors, és ami őket összeköti, az anyaság, és adnak majd nekünk egy csodálatos, feledhetetlen koncertet. Természetesen ingyen, tehát csütörtök délután 5 órától, ezért lesz érdemes ellátogatni a Dob utcába. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük a kívánságokat. Sziasztok, kacorkámnak küldöm az És megindul a föld című számot Zsédától. Köszi, ha lejátszod, Mici írta ezt az üzenetet, én pedig már is leforgatom, és Ágitól is jött egy üzenet. Kedves Kata, páromnak Tamásnak üzenem, hogy nagyon szeretem, és küldöm neki Freddie Mercurytól az I Was Born to Love You-t. Egy igazi szerelmi vallomás, ezzel megyünk hát tovább.

Zsidától szólt az És megindul a föld itt a Sláger FM-en, és közben véget ér a kívánságműsor. Már csak egy üzenetet tudok továbbítani, és egy kérést teljesíteni, aztán holnap innen fogjuk folytatni. Nézzük a búcsúdalt. Kedves Kata, Gyöngyinek és Móninak üzenem, hogy sürgősen meg kell ismételnünk a hétvégi összejövetelt, és kérlek, jázd le nekik a legújabb Maroon 5 dalt. Bella írta ezt az üzenetet nekünk, úgyhogy jön a Maroon 5 Heroin című dala, utána pedig a friss információk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
3: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet, és tedd a metut az első helyre.
4: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
5: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
6: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csokifutár.com.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
9: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelemvár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
10: Állok.
11: A Sláger FM műsora.
12: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Tudtok már betűdni, azt külön kell tanulni?
15: Én, hogyha akarok, igen, de egy picikét akkor is félek.

0: hullott.
1: Az nagyon jó.
2: De akkor most nem is tudod a középső ujjadat így föltartani?
1: Ó!
2: Mi az? Bocsánat!
1: Székre állok!
3: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Néhány tucat kormánytisztviselőt bocsátanak el a külügyminisztériumból. Június 13-án rendezik meg Budapesten a Krisna Hívők Szekér Fesztiválját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, közölte a kabinet a kormány.hu-n. A tájékoztatás szerint a közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban megindultak az intézményi átszervezések. Minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal, amelyek célja az elmúlt évek bűneinek és működési anomáliáinak feltárása, áll a közleményben. Az elmúlt hetekben a külügyminisztériumban is megkezdődött a belső átvilágítás és az intézményi átszervezés, amelynek keretében 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezték, mondta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalára feltöltött videójában. Velkei György László beszámolója szerint a minisztérium több mint 1000 dolgozójából azon néhány tucat ember érintett, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Az államtitkár tájékoztatása szerint minden érintettnek megindokolták a döntést, amelyet 38-an már elfogadtak. Magyar Péter a következő napokban több európai vezetővel is kétoldalú egyeztetést folytat. A miniszterelnök Berlinben Friedrich Merz német kancellárral, Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyal, majd csütörtökön Budapesten az ír kormányfőt fogadja. Az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyány és Csatman László Alapítvány fő feladatát az átalakuló országos egészségbiztosítási pénztár veszi át. Szeptember elején már az új rendszerben indul a munka. Számolt be róla az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, miután egyeztetett az alapítvány képviselőivel. Hegedűs Zsolt kiemelte, a cél rendezni a kialakult helyzetet, a rendelkezésre álló forrásokat átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban felhasználni, és még inkább beteg központú alapokra helyezni az egyedi támogatások rendszerét. Posztumusz díszpolgári címet kapott Karsai Dániel Budapest 13. kerületétől, derül ki testvére bejegyzéséből. A 2024. szeptemberében ALS-ben elhunyt alkotmányjogász Hernádi Judittal és Geszti Péterrel együtt részesült az elismerésben. Karsai Dániel azért küzdött, hogy Magyarországon is lehetővé váljon az eutanázia. Különleges állatmentés helyszíne volt Budapest, egy őzgida szorult segítségre a Duna partján a Bálna közelében. A Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a tűzoltók speciális hámmal és alpin technikával közelítették meg az állatot, majd biztonságosan felhúzták a meredek partról. A mentés után a szakemberek egy számára megfelelő erdős környezetben engedték szabadon az ijedt kis őzgidát. Június 13-án 30. alkalommal rendezik meg Budapesten a Krisna hívők ikonikus ünnepi menetét, a Radha Yatra Szekér Fesztivált. A színes zenés felvonulás 13 órakor indul az Eötvös térről, és az Andrássy úton át a Városligetig halad, bárki csatlakozhat a menethez. A Városligetben már déltől indiai fesztivál várja a látogatókat, tradicionális indiai zene és tánc, jóga, workshopok, henna festés, gyermekprogramok és indiai ételek is szerepelnek a kínálatban. A programok ingyenesen látogathatók. A budapesti rendezvény díszvendége idén az indiai nagykövet lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Rózsa Magditól szólt a jel, én pedig Kiskata vagyok, és érkezett egy fontos figyelmeztető jel a Balaton felől. Ugye itt a nyár, és már néhány héttel ezelőtt beszámoltunk önöknek arról, hogy meghirdették a Balaton átúszás dátumát, július 18-án lesz a jeles esemény, és hát addig ugye folyamatosan lehet jelentkezni erre a megmérettetésre, azonban most kiadták a figyelmeztető jelzést a szervezők, hogy már a rekordot közelíti a jelentkezők száma. Összesítésben csak nem 11 000 ember jelentkezett. Ugye idén is 3 kategória van, teljesíthető az 5,2 kilométeres táv úszva, de lehet félúton is indulni, és akár szapon is áthúzhatjuk magunkat egyik oldalról a másikra, itt is 5,2 kilométert lehet teljesíteni, a klasszikus úszó számba már 9 000 regisztráltak. A szaposok körülbelül 1 000 vannak, és eddig 700-an jelezték, hogy féltávon állnak majd rajthoz. A szervezők szerint az érdeklődés olyan nagy, hogy hamarosan akár be is telhet a létszámkeret, úgyhogy aki szeretne ott lenni a Balaton átúszáson július 18-án, az mindenképpen minél előbb adja le a jelentkezését. A rendezvény országos népszerűségét egyébként remekül mutatja, hogy a jelentkezők már több mint 1000 magyarországi településről érkeznek. Szóval aki sokáig hezitál, az könnyen lemaradhat a versenyről. Ugye emlékszünk rá, tavaly is majd egy hónappal az indulás előtt le kellett zárni a jelentkezéseket. Na hát hajrá, hajrá! Itt a Sláger FM-en pedig maradunk lendületben Hevesi Tamással, jön a Szólj rám, ha hangosan énekelek!

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Roy és Ádám dala, az Otthon itt van. Ugye a Magyar Vándor című filmben szerepelt ez a dal is, és hogyha egy magyar vándor útra indul, és szétnéz a nagyvilágban, akkor a híres neves látnivalókat az utazás után vígan fel tudja sorolni. Vagy nem? Pordán Petra és Somogyi Zoli ma a Sláger reggelben arra volt kíváncsi, hogy külföldön jártunkban, keltünkben mennyire könnyen jegyezzük meg az adott ország látványosságainak nevét.
1: Van-e olyan emlékezetes utazásuk, amiről szép emlékeket őriznek a fejükben, csak nem tudják elmondani, mert nem emlékeznek, hogy hogy kell kiejteni, hogyan hívják az adott épületet, várost és így tovább.
2: De van olyan, aki viszont mindenre emlékszik. Képzeld el.
1: Igen.
2: Igen. Itt van velünk Steigi, jó reggelt, akik most jöttek haza Dániából a hétvégén.
1: Na az is jó, szavasz.
2: Na hello.
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Én merre jártatok?
3: Hát Dániában a Billund, ugye a Legónak az őshazája.
2: Igen.
1: Billund, igen.
3: Hát ott minden Legó. Tehát bárhova mész, ott nem kell megjegyezni nagyjából, csak így az utótagokat, hogy az Lego House. Igen, aha. Lego House, Legoland, a szállásunk a Lego Village Holiday-ben volt.
2: Nagyon jó, hát ez tényleg nem nehéz megjegyezni.
3: Hát nem, és ott tényleg szó szerint minden a Legóról szól, ahova megy az ember, ott másban nem botlik bele, csak Legóba.
2: És hogyha mondjuk nem Legolandben jártok, meg nem Dániában, akkor is ilyen egyszerűen mennek a szavak, amikor azért hát kicsit bonyolultabbakat kell megtanulni?
3: Nem, azért vannak nekünk is olyan helyeink, amit néha gondolkodni kell, hogy jaj, akkor ezt hogy hívják meg, hogy volt, mint volt. Tehát Angliában vagyunk nagyon sokszor, ott élnek rokonok, aha. És ott is oké, és tudunk angolul, de van, hogy elfelejtjük a templomoknak a nevét,
2: igen, mondjuk az...
3: meg az ilyen nevezetességeknek a nevét.
1: Főleg a skót résznél vannak szerintem olyanok, amit úgy kihívás, vagy az íreknél
2: azt biztos,
1: meg kell jegyezni. Petra, hogy hívják a vulkánt ott Balin?
2: A hegyet.
1: Igen, a hegyet.
2: A Gunghegy.
1: Oké.
2: Okay. Beseki templom.
1: Igen.
2: És tudom, mi a település, mert azt nem tudom.
1: Várj, hova lett?
2: Valami Pella... P betűs. P, Pura. Valami Pura.
1: Nem, várj. Nem tudom, hogy ez.
2: Pura.
1: Hol van?
2: Valami Pura volt.
1: Eltűnt.
2: Na jó.
1: Penglipurán.
2: Purán.
1: Penglipurán.
2: Purán. Jó.
1: Penglipurán. Jó. Köszönjük szépen.
2: Szia.
3: Köszönjük,
1: hát ha már Norvégiát említi, vagy Dánia?
2: Dánia, bocsánat. Dánia.
1: Izland jutott eszembe, hogy tavaly Izlandon voltam, figyelj, azzal teljesen...
2: Na tessék őket felsorolni, amik ott vannak. Höftem, hát jébetük, őbetük, minden van.
1: Várjál, most azért tudom, mert rákerestem, hogy a Pingvellir Nemzeti Park, de nem tudom, így kell kiejteni, Pingvellir, de hogy ezt 5 perc múlva nem fogom tudni megmondani. Nagyon szép nemzeti park volt, és hát a vízesések, ugye a...
2: Na, tessék.
1: Seljalandsfoss és a Gljúfrubaui vízesés. Tehát, hogy erre esélyem nincs. Ezt szerintem, hogyha nem tudom, itt nekiülnék, és egész nap ezt tanulnám, holnap akkor se tudnám elmondani, hogy hívták. Még a Gullfoss vízesés, az még úgy, ahogy megvan.
2: Ha már vízesés, Viki azt írja a Facebookon, hogy a Mirafel vízesés, de hogy milyen város, az jó kérdés. Sokszor kerestem rá, mert nagyon tetszett, de mindig elfelejtem a nevét. Hol van a Mirafel vízesés? Azt nézzük meg, várjál.
1: Mirafel.
2: Ausztriában. Gyönyörű, de gyönyörű helye van.
1: Mirafel.
2: Pihenés alsó Ausztriában.
1: A Svájc, azt tudom, Schaffhausen, mert az olyan szép. Schaffhausen vízes. A gyönyörű.
2: De csak az egy van?
1: Nem, de ott voltam, és ezért meg tudtam jegyezni.
2: Ja, jó, okay.
1: De ugyanígy mondjuk Perúból a Sacsayhuamán, az egyik kedvencem, ami ugye ráadásul nem is spanyol, hanem hogy inkául van, vagy kecsúál, vagy Sacsayhuamán. Sacsayhuamán. Leírni nem tudnám.
2: Hát ez
1: mindig bajban vagyok, hány C betű, meg hány H, de hogy ez valahogy így becsípődik, mert a gyerekkorom óta nagyon vágytam, és akkor így megmaradtam, akkor láttam dokumentumfilmeket, de...
2: Krisztinek segítek egy kicsit, azt írja, hogy sziasztok, jövő hétvégén megyünk Horvátországba egy focitornára. Na, hát egyáltalán nem tudom kimondani a város nevét, Crikvenica. Drága Kriszté, már voltam ott, gyönyörű város,
1: szépen kell mondani, nem kával, nem Crikvenica.
2: Crikvenica?
1: Hát, nem tudom.
2: Na, várjál, keressünk.
1: És tudom, hogy sokan mennek a Krk-szigetre, hogy az is
2: az is nagyon szép, meg a Krk-vízesés.
1: De azt meg tudod jegyezni legalább, ugye?
2: Igen.
0: Talán azért, mert rövid. Én egyébként Aténban jártam úgy, hogy borzasztó nehezen jegyeztem meg a Lükabétosz hegy nevét, ami Atén legmagasabb pontja is, ahonnan páratlan kilátás nyílik a városra. Hogyha egyszer Aténban járnak, akkor oda feltétlen kapaszkodjanak fel. Holnap reggel pedig másszanak ki az ágyból már korán, 6 órakor, akkor kezdődik a Sláger reggel. Pordán Petra és Somogyi Zoli holnap is számít figyelmükre, most pedig megyünk tovább a Machine Mouse dalával. Jön a játékos.

0: Kocintós pörgette fel az esténket Dr. Béres, Varga Viktor és Bigaddal itt a Sláger FM-en. 4 perccel járunk 3:49 előtt, és ma este is jelentkezik a Slágerkult Esmiller András műsora. Nagy Enikő színművész lesz a vendég, aki több színházban, több egészen különböző szerepben dolgozik egyszerre. A beszélgetésben a színházi munka keményebb oldala is előkerül, a szövegtanulás, a próbák idegfeszültsége, az előadás felelőssége, és az a különleges színészi állapot, amikor a magánélet legnehezebb pillanatai mellett is ki kell állni a közönség elé. Picit belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: Itt most nálunk legutoljára Fazekas István járt, aki maga írt tulajdonképpen majdnem érintve a saját családtörténetét egy hát szintén nem könnyű darabot a József Attila Színházban, amelyben fontos szerepet kaptál, de közben meg hány darabban és színházban vagy most jelen?
2: Ez, nagyon örültem ennek a felkérésnek, ez egy teljesen véletlenül jött felkérés, ugyanis ez egy vizsgarendezése volt egy színművészeti rendező fiúnak, a Molnár Kristófnak, és akkor az sem volt egy könnyű menet. A József Attila Színházban is Újréti László volt a partnerem, illetve a színművészeti egyetemről fiatalok játsszák a többi szerepet, ami nagyon jó találkozás volt, mert nagyon izgalmas volt az fiatalokkal együtt dolgozni és figyelni őket, hogy hogyan reagálják le a mai világot. Tehát ebből tanulunk, meg ebből tudunk építkezni, hogy ők mit gondolnak, meg hogy csinálják, meg mi a világlátásuk.
1: És nagyon más az ő világlátásuk, mint a tiéd.
2: Nem, mert ők ugyan, tehát akikkel én találkoztam, ez a csapat, ez egy borzasztó munkaszerető, fegyelmezett és nagyon a tudást akarni vágyó és az a szerepet szépen meg akarni csinálni csapat volt. Nagyon szerettem őket, és ugyanolyan fegyelmezettem, meg ugyanolyan kíváncsisággal, meg ugyanolyan erőbedobással álltak hozzá. Csak hát nyilván a kor más, meg én már ezeken túl vagyok, és olyan jó volt őket nézni, meg azt is mondom, olyan kis aranyosak voltak, meg minden, úgyhogy ez egy nagyon jó munka volt, de ez egy nagyon érdekes szerep volt. Nehezen küzdöttem meg ezzel is.
1: De ott a történet is nehéz.
2: Hát persze egy kitelepítésről, ugye a Herceg Ferenc kitelepítéséről szól, amiben én egy ilyen nagyon empatikus, nagyon együttérző, nagyon kedves, jóságos, jó humorú parasztasszony vagyok tulajdonképpen, akit szintén kitelepítenek, és nagyon, tehát egy kicsit én más gondoltam erről, mint amit a rendező, és eléggé a vége fele csiszolódtunk össze, úgy érzem, amikor már ő is azt látta, amit szeretett volna, és én is meg tudtam azt csinálni, amit ő kért, viszont én is jól éreztem benne magam.
1: De ezek hetek voltak, hosszú hetek?
2: Igen.
1: Talán még hónapok is?
2: Hát most már azért nem hónapokig próbálunk, azért másfél hónap körülbelül egy próbaidőszak. Igen, hetek inkább azt mondanám. Igen.
1: De meg lett?
2: Meg lett, de olyannyira, hogy tényleg egy katarzis ez a
1: munka.
2: Már
1: neked is?
2: Nekem is.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: De jó.
2: Igen.
1: Ez ritkán van színházban?
2: Hát az ilyen fajta katarzis azért ritkán. Az nagyon jó érzés, amikor valamit úgy csinálsz meg, hogy érzed a közönség szeretetét, vagy érzed, hogy tetszel, vagy a kollégák is szeretnek, a rendező is elégedett. Az is nagyon fontos és nagyon jó, de azért az a fajta katarzis az azért nem minden nap. Hát nem is minden szerep olyan. Hát ha egy humoros vagy, nem tudom, tehát nem minden szerep ilyen, de hát ez ebben a darabban konkrétan arról szól, hogy egy halott fiút el tudjak temetni, és hogy egy herceg, és ugye a kitelepített Herceg Ferencnek vigaszt tudjak nyújtani, azért ez egy katartikus vég, és katartikus az egész történet, amin keresztül megyünk. És aztán most volt rá egy hónapra egy bemutatóm az Udvari Kamara Színházban, ahol a totálisan ellentétes figurát csinálok, egy olyan dámát, aki egyáltalán nem pozitív figura. Ez is egy történelmi darab, és itt pedig egy a egy ilyen cseh kémnőszerűséget csinálok, aki zsarol és kizsarolja a aláírásokat, a megalkuvásokat, és az egy teljesen másik figura, de az is élvezetes, és nagyon jó ilyeneket csinálni. Ez olyan, mint mindig azt szoktam mondani, hogy a színészet azért jó, mert olyan, mint a gyerekek maradtunk volna, és játszhatnánk ilyen szerepjátékokat.
1: Na, tehát akkor ez játék egyértelműen.
2: Abszolút, igen. Attól függ, azért nehéz, mert ugye a vége játék lesz, de amíg eljutunk, az munka. De gyerekek maradhatunk, és büntetlenül lehet gonoszat is játszani, meg büntelkövetni. Most ezt ilyen viccesen mondom, de nagyon sokszor átsegít a hétköznapok nehézségein, amikor színpadon van az ember.
0: A teljes interjút érdemes lesz meghallgatni 10 után itt a Sláger FM-en. Akkor kezdődik a Slágerkult Esmiller Andrással és vendégével, Nagy Enikővel. Most pedig megyünk tovább Závodi Gábor dalával. Jön a Táska Rádió.

0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Kaparog a tehetetlen, nem szeretem. Az éjség szekerén vicsorog a szerelem. Zenzetyög

0: DJ, serceg a bak elé.
1: Itt a Sláger FM-en a Queen Beat-től szólt a Senki sem menekül, és mi sem menekülünk, meghallgatjuk a friss információkat. Perceken belül érkezik Ortutai Dóri a hírekkel, de előtte még Dér Henny énekel. Az Ég veled zárja az órát itt a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Soron kívüli keresztváltozást jelentett be Vitézi Dávid miniszter az elektromos rollerek miatt. Azonnali hatállyal elbocsátották a MÁV szolgáltató központ vezérigazgatóját. Idén is múzeumbuszok segítik a múzeumok éjszakája helyszíneinek megközelítését Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Soron kívüli kresszváltoztatást sürget Vitézi Dávid a növekvő rolleres balesetszámok miatt, írja a Pénzcentrum. A miniszter az RTL híradónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a nagy teljesítményű elektromos rollerek szabályozása nem várhat az átfogó kresszreform végéig, ezért külön gyorsított eljárásban kell rendezni a járművek jogi helyzetét. A kormány a következő hetekben tűzi napirendre a közlekedési szabályrendszer két lépcsős átalakítását, amelyet társadalmi egyeztetés előz meg. A tervezett módosítások a hazai vezetési kultúrát és a jogosítványok rendszerét is érinthetik. Azonnali hatállyal elbocsátották Bada Jánost, a MÁV szolgáltató központ vezérigazgatóját, írja 444.hu. A döntés előzménye, hogy a vállalatnál átláthatatlan beszerzésekre és gyanús személyi összefonódásokra utaló panaszok merültek fel. Bada János 2023 óta vezette a központot, amelyhez a teljes MÁV csoport beszerzéseit is átszervezték. A menesztés egybeesik egy belső levéllel, amelyben egy dolgozó írásban kérdezte a MÁV vezetését és az új közlekedési minisztert, Vitézi Dávidot arról, indult-e vizsgálat a dolgozók körében nyílt titoknak számító visszásságok miatt. Szerdán tárgyal a kormány és az önkormányzatok érdekképviselete az önkormányzati rendszer átalakításáról, közöltek Gémesi György és Karácsony Gergely a Magyar Önkormányzatok Szövetségének sajtótájékoztatóján. A kormányt a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium képviseli majd. A MÖSZ kész javaslatcsomaggal érkezik. Elsőként a szolidaritási hozzájárulás rendszerének átalakítását kérik. Jövőre az előző évi iparűzési adóbevétel 15%-ában maximálnák a befizetést. Emellett felterületi egyenlítő rendszert, a versenyképes járások program leállítását, a helyi közösségi közlekedés állami normatívájának visszaállítását és az SZIA helyben maradó részének visszaadását is javasolják. A csomag része a gépjárműadó elvonásának felülvizsgálata és több helyi feladat, például a gyámügy vagy a védőnői hálózat visszaadása is. Az idén 145 éves Magyar Vörös Kereszt önkéntesei július 1-től ismét elindítják a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatot. A program 2007 óta működik, és minden nyáron több ezer esetben segítenek a strandolóknak a kisebb orzsolásoktól egészen az életveszélyes helyzetekig. A szolgálat augusztus 20-áig lesz jelen a Balaton déli partján, a tervek szerint 7 település 10 strandján. A működéshez szükséges forrásokat évről évre támogatók biztosítják. A Budapesti Közlekedési Központ idén is külön múzeumbuszokkal segíti a múzeumok éjszakája látogatóit június 20-án. A rendezvényre szóló karszalaggal 7 útvonalon lehet utazni, így könnyen elérhetők a Fővárosi Kulturális Fesztiválhoz csatlakozó több mint 200 intézmény programjai. A karszalag további jegy vagy bérlet nélkül érvényes a múzeumbuszokra, de a BKK egyéb nappali és éjszakai járatai nem használható. A múzeumi járatok ugyanakkor igénybe vehetők a szokásos jegyekkel és bérletekkel is, és a díjmentes utazásra jogosultak számára is ingyenesek. A BKK szerint érdemes a közösségi közlekedést választaniuk azoknak, akik június 20-áról 21-ére, vagyis szombatról vasárnapra virradó éjjel szeretnének ellátogatni az izgalmas kulturális programokat, kiállításokat, koncerteket, tárlatvezetéseket kínáló helyszínekre a múzeumok éjszakáján. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: ugye hiányoznék.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt az emberek dala, ha forog a föld, és bizony forog. Az is jelzi, hogy megint körbejártuk a napot, hogy ismét jön a múzeumok éjszakája. Idén több mint 300 múzeum vár bennünket országszerte, több mint 3000 programmal. Majd június 20-án ezt akár már most is érdemes fölírni a naptárba. És hát azért is érdemes nagyon készülni az idei múzeumok éjszakájára, mert ugye minden évben vannak újdonságok, hiszen mindig egy téma, egy tematika köré szerveződik ez a programsorozat. Az idei évben a fő téma, a vezérfonal, a gasztronómia lesz, ami egy nagyon különleges téma, hiszen a konyha, az étkezés mindannyiunk életének szerves része, hiszen enni minden nap eszünk, de hát a nagy közös családi étkezésekhez kellemes érzések, kellemes emlékek is kötődnek. Biztos, hogy mindenki föl tudja idézni azt az ételt, amit az édesanyja vagy akár a nagymamája készített neki, és amit csak és kizárólag ő tudott pont úgy elkészíteni. A különleges emlékek előcsalogatására pedig az is elég, hogyha megérezzük ezeknek az ételeknek az illatát. Ebbe a különleges millióbe kapcsolódnak be a múzeumok, ahol nem statikus kiállításokkal, nem egyszerűen csak műtárgyak egymás mellé rendezgetésével találkoznak a látogatók, hanem történetekkel. Az idei múzeumok éjszakája nagykövete pedig Mautner Zsófi lesz, akinek köszönhetően a Sláger FM hallgatói is rendre megtapasztalhatják, hogy a gasztronómia képes művészetté válni. Hát én már nagyon izgatottan várom a programokat. Szóval június 20-án jön a múzeumok éjszakája, írják föl a naptárba. Én pedig forgatom önöknek az egyik zenei csemegét, a másik után jön Király Linda és az Untired.

Éjszakán túl az égen át. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Jetlag és Márcs dala az égen át, és már is megnézzük, hogy hogyan alakulnak az égi viszonyok fölöttük a következő napokban. Nos, egy hullámzó frontrendszer csapadékzónája húzódik éppen térségünk fölé. Szerdán és csütörtökön több hullámban várhatók záporok, zivatarok az ország területén. A nyugati, délnyugati megyékben tartósabb áztató eső is előfordulhat, míg a déli és keleti ország részben felhőszakadás kíséri majd az zivatarokat. Holnap a délelőtti órákban még csak a dunántúli régiókban jelennek meg esőfelhők, aztán szépen lassan beborítják az országot, dél körül már itt a fővárosban is esni fog, aztán a délután folyamán szépen elhagyja térségünket a zivatargóc, de még a kora esti órákban is lehet számítani egy-egy futózápor zivatar érkezésére, úgyhogy esernyő mindenképpen legyen nálunk holnap. Ugye nem bánkódunk emiatt az eső miatt, tudjuk, hogy a földeknek rendkívül nagy szüksége van a csapadékra, nekünk pedig a jó zenékre van nagy szükségünk. Az Unisex dalával megyünk tovább. Jön a csoda az élet.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

0: Wolf Kati dala szólt, ez volt az Erre táncolj itt a Sláger FM-en. Holnap reggel is ébreszt bennünket Pordán Petra és Somogyi Zoli a Sláger reggelben, mint ahogy ezt tették ma reggel is, és megismertettek bennünket egy vadonatúj kifejezéssel, amit talán önök is hallottak már. Állítólag a nyár legújabb trendje a summer shading. Hogy ez pontosan mit is jelent, az már is kiderül.
1: Két fontos trendje lesz a nyárnak. Az egyik, hogy valamennyi meghatározó fontos világsztár koncert, amit Budapesten lesz, nyerhetnek belépőket a Sláger FM-en, úgyhogy abszolút exkluzívak vagyunk ebből a szempontból. A másik fontos trend pedig
2: a summer shading, ami nem egy koktél, pedig egyébként úgy hangzik, hanem sajnos ez egy új olyan randi trend, amikor egyszerűen csak ismerkedsz valakivel, és azt mondod a másiknak, hogy bocs, most a nyári időszakra jegeljük a témát.
1: De ez a ghosting, nem?
2: Nem, képzeld el. A ghosting az úgy tűnik el, hogy nem szól semmit. A summer shading az, hogy azt mondod, hogy hát most egy kicsit így nyáron, tudod, sok a program, barátozunk, stb., most már nem találkozunk annyit.
1: De meddig? Egész nyáron? Tehát hát ez két hónap múlva újra hívlak?
2: Na ez az, igen.
1: Ennek mi értelme?
2: Igen, hát az az értelme, hogy hülyíted a másikat, ő meg, hogyha beveszi ezt, akkor ez nem annyira kellemes. Viszont van egy profink, Weiler Péter, a randivonal atya, aki már is elmondja, hogy ismeri egyáltalán ezt a kifejezést, illetve, hogy mi minden van még ott a randivonalon.
1: Szevasz,
2: náluk.
1: Péter,
2: jó reggelt.
3: Sziasztok, jó reggelt.
1: Ez létező dolog, ez a summer shading? Van ilyen tényleg?
3: Abszolút létező. Ne. Sőt, még rá lehet arra is zoomolni, hogy van olyan, hogy hétvége shading, tehát, hogy a szombat-vasárnapomat nem adom.
2: Hát de az nem akkor van, hogyha van családja, mondjuk feleség, férj, ilyesmi, és akkor...
3: Gyanús, ugye? Gyanús,
1: vagy két családja.
2: Igen.
3: Ugye az egész mögött azért az rejlik, hogy a nyár az mozgalmas, sok buli van, fesztivál van, az ember mindig ismerkedhet, sokkal több lehetőség van arra, hogy új emberekkel találkozzon, és hát egy olyan kapcsolatban, ahol véletlenül nincs egy igazi erős kötelék, vagy éppen egy olyan emberrel találkozunk, aki nem akar kialakítani ilyen erős kötelékeket, ott ez felmerülhet, hogy elkezd lassítani gyakorlatilag az ismerkedés, tehát, hogy csak akkor találkozik, amikor neki jó, csak akkor találkozik, amikor hétről hétre elmennek úgy elmegy az idő, hogy csak egy-egy SMS-t kapunk, és igazán nem épül a kapcsolat, hanem csak úgy valahogy vegetált. De hát, hogy ez nem egy egyedülálló jelenség, mert ahogy mondtátok, kicsit olyan, mint az eszkimók szava a jégre, vagy a hóra, hogy az millióféle van.
2: Igen.
3: Tehát van, mondok párat, ami érdekes lehet, packeting, ami azt jelenti, hogy valaki a zsebébe tartja a másikat, és sosem mutatja be a barátainak, a családjának, megőrzi a zsebében, és mindig belenyúl ugye a zsebébe, és tudja, hogy ott van, ez neki biztonságot ad, de nem akarja megmutatni, hogy ki is az illető. Hát és akkor van ugye a zombieing, amikor a zombiként visszatér valaki, ez nagyon cuki, amikor visszatér valaki egy ilyen shading, ghosting után, és akkor egyszer csak az van, hogy akkor hoppá, itt vagyok, és hát ne haragudj, beteg volt.
1: De most, bocsánat, egy nagyon fontos kérdés. Tehát, hogy értem, hogy ilyen címkéket adunk ezekre a jelenségekre, és most kicsit úgy beszélünk róluk, hogy így nem nagyon tetszik, ahogy a te szavaidból hallom, vagy hangodból nem tetszik neked, Petra sérül, én is azt mondom, hogy kicsit fura, de hogy kettőn áll a vásár, hogy ha valakiknél ez így működik, és a másik fél ezt így eltűri,
2: hát,
1: vagy elviseli,
2: szegény,
1: akkor az, akkor végül is onnantól kezdve, hát most lelkük rajta, nem? Vagy az életől óvnád a...
3: Shader találkozni.
2: Az is lehet. Két shader. És akkor ők tök jól meg tudják ezt dumálni.
3: A legjobb kapcsolat, amikor
1: két zombi. Két zombiing.
3: És néha összefutnak véletlenül a fesztiválon, hogy te itt, hát nem mondtad, hogy itt leszel, de...
2: Figyelj, egy picit komolyra fordítjuk a szót. Akkor mi az most, ami a leginkább probléma, amikor valaki párt szeretne találni, és mondjuk ezt veletek is megosztja, hogy nekem az a legnagyobb gondom, hogy. Mert ugye most sokan azért mondták egy időben, hogy például az, hogy mondjuk olyan képeket rak ki magáról valaki, ami abszolút nem tükrözi a valóságot. Nem tudom, hogy ez most is van-e még, vagy valami váltás történt.
3: Abszolút, hát szerintem ugye az AI filterekkel is.
2: AI filterek tényleg.
3: Minden olyan lehetőség, ami már tényleg szinte észrevétlen átalakítást tud rajtunk végrehajtani, úgy észrevétlen, hogy nem könnyen leleplezhető az, hogy valakinek kisebb lett az óra, vagy nagyobb a szeme. Tehát ennek próbálunk figyelni ilyen szoftveres szűréssel egyébként a vonalon, hogy ezt kiszűrjük, és akkor ilyen képeket nem engedünk ki. De hát azért ez egy ilyen macska-egér játék, mert azért ma, hogy a hackereket is nehéz sarokba szorítani, azért az AI szoftvereket is egy kicsit nehéz kordában tartani, vagy ellenőrizni, mindent megteszünk, hogy így legyen. Hát szerintem ezért nagyon fontos a személyes találkozás, mert ott azért kevés filter van, ami van. Nyilván a smink az valahogy valami hasonló, de azért mégis ott van az ember a másikkal egy asztalnál és beszélget.
2: És tudtok beszélni.
1: Még hogyha egy pillanatra visszakanyarodhatunk a summer shadinghez, hogyha ez nem közös beleegyezés alapján történik, hanem valóban mondjuk a nem tudom, a kislány nagyon fülig szerelmes a fiúba, aki udvarol neki, aki viszont visszaél ezzel a helyzettel. Mi az a figyelmeztető jel, amikor már azt tanácsolnád, te, mint aki sokat láttál az illető kislánynak, hogy inkább engedje ezt el, tehát hogy vegye észre, hogy csak játszadoznak vele.
3: Hát, hogy ez nagyon könnyen bele tudjuk magunkat élni ebbe az érzelmi helyzetbe, hiszen szeretnénk valamit, és mikor valaki nem szeretne minket, hogy az az érzésünk, hogy eltünedezik a kapcsolatban, akkor egyre inkább akarjuk, hogy ez valahogy egy ilyen emberi természet, hogy sokkal érdekesebb lesz hirtelen az, aki nem akar minket, mint az, aki mindig rendelkezésünk rá. Sajnos ez... ilyenek vagyunk.
1: Ez gáz.
3: És hát ilyenkor sem ki kell ebből józanodni.
1: Köszönjük szépen.
2: Nagyon köszi.
3: Én köszönöm.
1: Szevasz, Randika.
3: Sziasztok.
0: Nekem erről a témáról most az villant be, hogy ugye szokták mondani, hogy a nyár a párra találás időszaka, de hát ne keressünk párt minden nyárra. Hogyha megtaláltuk az igazit, akkor szövekeljünk le mellette, és ne keressünk másikat jövő nyáron. Bár lehet, hogy ez túlságos a régi módi hozzáállás. A lényeg az, hogy holnap reggel is ébreszt bennünket Pordán Petra és Somogyi Zoli. 6 órakor indul a Sláger reggel, most pedig indulunk tovább a Hooligans dalával. Szóla játszom!

Ez volt a Margaret Island Papszabi, Zentai Márk és Járai Márk közös dala a Hagyd kint, és hogyha önök is szeretnék kint hagyni a valóságot, akkor hangoljanak a Sláger FM-re, hiszen egész nyáron tart majd a koncertélmények nyara. Rengeteg fantasztikus nagy koncertre szeretnénk elvinni hallgatóinkat. Elsőként Jason Derulo koncertjére zsebelhetnek be belépőjegyeket, hogyha szemfülesek. Holnap is játszanak velünk, mindenképpen 0630303098 a számunk. Ugye amikor meghallják Jason Derulo dalát, akkor kell telefonálni. És ha sikerül harmadikként ide csörögni, már lehet is partnert keresni a koncertre, mert páros belépő az ajándék. Most pedig megköszönve megtisztelő figyelmüket, én elbúcsúzom önöktől, holnap találkozunk legközelebb, délután 4-kor jövök, de addig sem fognak unatkozni, hiszen most például érkezik rögtön a friss infók után Esmiller András és indul a Slágerkult, úgyhogy további kellemes és tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel a Bikini dalával, köszönök el, jön a Nehéz a dolga, viszont hallásra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A belügyminiszter felmentette az OKF és a BVOP vezetőit. Emelte a járőrök létszámát a rendőrség Kelenföldön és környékén. Visszatér a Városligetben Magyarország egyetlen női futóeseménye. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Pósvai Gábor belügyminiszter felmentette Góra Zoltánt, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság vezetőjét, valamint Tóth Tamást, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetőjét. A helyükre új vezetőket nevezett ki, az OKF élére Varga Ferencet, a BVOP vezetésével pedig Schmel Jánost bízta meg. A lakossági panaszok miatt az előző héttől kezdve állandó emelt létszámú rendőri jelenlétet biztosít a 11. kerületi rendőrkapitányság Kelenföldön és környékén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság, miután Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány egyeztetett László Imre polgármesterrel. A járőrök önállóan és a közterületfelügyelőkkel közösen látnak el szolgálatot, emellett a BRFK közönvédelmi főosztálya és a készenléti rendőrség is biztosít erőket, így éjjel-nappal vannak rendőrök a környéken. Napokban a BRFK újabb térfigyelőkamerákat telepít a Kelenföldi vasútállomás területén, július 4-én pedig a BKK-val közös köztisztasági közbiztonsági akciót tartanak. A főkapitány kérte, hogy az önkormányzat a lakossági panaszokat azonnal továbbítsa a rendőrségnek. Elkészült a Budai Egészségközpont és az Országos Gerinc Gyógyászati Központ A és B épület tömbjének teljes felújítása. A 2024-ben indult kórházfejlesztési program célja egy új, mozgásszervi fókuszú kórházszárny létrehozása és a meglévő épületek korszerűsítése. Az A épületben 4 műtő teljesen megújult, alkalmasak robotsebészeti eszközök fogadására is. A B épületben új orvosi és adminisztratív helyiségek, valamint egy kápolna készült el. A fejlesztés része a kórház teljes megújulását célzó programnak, amelynek következő eleme az új C-szárny megépítése lesz. Arnold Schwarzenegger Budapesten tartózkodik. A világhírű színészt és egykori testépítő bajnokot a Váralagút környékén is látták kerékpározni két kísérőtársaságában. A látogatás hátterében sajtóértesülések szerint egy új akciótriller forgatása áll, amelyet Magyarországon készítenek. A stáb a következő hetekben több budapesti helyszínen is feltűnhet. Vasárnap rendezik a 31. Aldi női futógálát. A Hősök teréről induló távok idén is több ezer hölgyet mozgatnak meg. A 10 kilométeres futástól a barátnős gyaloglásig mindenki találhat magának kihívást. A szervezők szerint nem az idő eredmény számít, hanem az, hogy a résztvevők kiszakadjanak a hétköznapokból és egy kicsit önmagukra figyeljenek. A futógáláról Kocsis Árpád, a Budapest sportirodai vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
2: A Városliget felújítása miatt el kellett költöznünk, és most visszaköltözünk, és a Hősök teréről fogunk rajtolni, és a Városliget nagy rétnél fogunk célba érni. Nagyon sok távunk van, a király táv, bocsánat, itt azt kell mondanunk, hogy a királynői táv, az 10 kilométer, ez a legnépszerűbb, van 5 kilométer, kezdőknek, gyerekeknek 2,5 kilométer, emellett van az említett családi futás, van gyaloglás, van egy váltó, és újdonságként a fogyatékossággal élőknek pedig szervezünk egy szintén külön 1 kilométeres futamot. Idén megpróbálkozunk egy gyors gyaloglással, ilyen még soha nem volt egy eseményen se, ami azt jelenti, hogy valahol a futók és a gyaloglók közötti tempóban lesz egy 50-100 fős csapat, akik úgynevezett gyors gyaloglással mennek.
1: Az Aldi női futógála jótékonysági programokkal és esélyegyenlőségi futammal is készül a Városligetben, ahol fogyatékossággal élők és épek együtt teljesítik a távot. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változat.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Nagy Enikő meg jó régóta hatással van. Színészként, alkotóként a kulturális életünkre. Örülök neked. Rég találkoztunk.
2: Köszönöm a meghívást. Igen, nagyon.
1: És aminek viszont nagyon örülök, hogy tele vagy munkával. Úgyhogy most azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen melyikbe kapaszkodjak apropóként. Hát annyi darabban játszol, annyi színház felé, meg darab felé elindulhatnánk, és valószínűleg érinteni is fogunk mindent. Jó, de hát most is tulajdonképpen munkából jöttél, igaz, az forgatás volt, de hogy foglalkoztatnak, és örülök neki.
2: Igen, egy forgatásról szaladtam ide. Ez egy belső, egy olyan stáb készít oktatófilmeket, tananyagokat, amiket cégek rendelnek meg, és meetingeken szokták ezeket elővenni, amik példamutató, meg okuló szempontból készítik el ezeket a filmeket, de egy nagyon jó kis állandó stáb, úgyhogy öröm munka ez nekem mindig.
1: A színház is öröm? Azok a darabok, amelyekben játszol?
2: Igen. Öröm, de azért nem mindig, a munkafolyamat nem mindig móka és kacagás és öröm, hanem van, amikor egy úgymond női példával éljek, nehéz szülés előtt állunk.
1: De várj, bocsánat, szabad ne feled, ezt ti akkor érzitek, hogy ez nehéz szülés lesz?
2: Én legalábbis, amikor elolvassunk egy darabot, akkor én mindig meg vagyok ijedve. Tehát mindig megijedek az olvasópróbán attól, hogy én ezt hogy fogom tudni megcsinálni. Mit fogok itt tudni ezzel a szereppel kezdeni, meg fogom-e tudni oldani, elégedett lesz-e a rendező, a néző. Mindig ilyen nagy ijedelemmel állok neki.
1: És az aztán összes nyilván... létező... felkérésnél?
2: Igen, igen. Mindig, tehát elolvasom, akkor van egy képem, látom magamat, hogy ez, hogy kellene, de amikor így elkezdünk, akkor az mindig egy ilyen újrakezdés, egy nyögvenyelős, egy fogod a példányt, olvasod a szöveget, még nem jók a hangsúlyok, elképzelsz valamit, de az egyáltalán nem úgy jön ki, tehát azért ott meg kell szenvedni azért, hogy utána esetleg tényleg sikeres legyen, vagy az előadás maga, meg a te alakításod is. Igen.
1: Itt most nálunk legutoljára Fazekas István járt, aki ő maga írt tulajdonképpen, majdhogy nem érintve a saját családtörténetét, egy hát szintén nem könnyű darabot a József Attila Színházban, amelyben fontos szerepet kaptál, de közben meg hány darabban és színházban vagy most jelen?
2: Ez, nagyon örültem ennek a felkérésnek, ez egy teljesen véletlenül jött felkérés, ugyanis ez egy vizsgarendezése volt egy színművészet is rendező fiúnak, a Molnár Kristófnak, és akkor ez is az se volt egy könnyű menet. A József Attila Színházban is Újréti László volt a partnerem, illetve a színművészeti egyetemről fiatalok játsszák a többi szerepet, ami nagyon jó találkozás volt, mert nagyon izgalmas volt az fiatalokkal együtt dolgozni és figyelni őket, hogy hogyan reagálják le a mai világot. Tehát ebből tanulunk, meg ebből tudunk építkezni, hogy ők mit gondolnak, meg hogy csinálják, meg mi a világlátásuk.
1: És nagyon más az ő világlátásuk, mint a tiéd.
2: Nem, mert ők ugyan, tehát akikkel én találkoztam, ez a csapat, ez egy borzasztó munkaszerető, fegyelmezett és nagyon a tudást akarni vágyó és az a szerepet szépen meg akarni csinálni csapat volt. Nagyon szerettem őket, és ugyanolyan fegyelmezettem, meg ugyanolyan kíváncsisággal, meg ugyanolyan erőbedobással álltak hozzá. Csak hát nyilván a kor más, meg én már ezeken túl vagyok, és olyan jó volt őket nézni, meg a kis, még azt is mondom, olyan kis aranyosak voltak, meg minden, úgyhogy ez egy nagyon jó munka volt, de ez egy nagyon érdekes szerep volt. Nehezen küzdöttem meg ezzel is.
1: De ott a történet is nehéz.
2: Hát persze egy kitelepítésről, ugye a Herceg Ferenc kitelepítéséről szól, amiben én egy ilyen nagyon empatikus, nagyon együttérző, nagyon kedves, jóságos, jóhumorú parasztasszony vagyok tulajdonképpen, akit szintén kitelepítenek, és nagyon, tehát egy kicsit én más gondoltam erről, mint amit a rendező, és a vég, eléggé a vége fele csiszolódtunk össze, úgy érzem, amikor már ő is azt látta, amit szeretett volna, és én is meg tudtam azt csinálni, amit ő kért, viszont én is jól éreztem benne magam.
1: De ezek hetek voltak? Hosszú hetek?
2: Igen. De
1: talán még hónapok is?
2: Hát most már azért nem hónapokig próbálunk, azért másfél hónap körülbelül egy próbaidőszak. Igen, hetek inkább azt mondanám. Igen.
1: De meg lett.
2: Meg lett, de olyannyira, hogy tényleg egy katarzis ez
1: már
2: a munka.
1: Már neked is?
2: Nekem is.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: De jó.
2: Igen.
1: Ez ritkán van színházban?
2: Hát az ilyen fajta katarzis azért ritkán. Az nagyon jó érzés, amikor valamit úgy csinálsz meg, hogy érzed a közönség szeretetét, vagy érzed, hogy tetszel, vagy a kollégák is szeretnek, a rendező is elégedett. Az is nagyon fontos és nagyon jó, de azért az a fajta katarzis az azért nem minden nap. Hát nem is minden szerep olyan. Hát ha egy humoros vagy, egy nem tudom, tehát nem minden szerep ilyen, de hát ez ebben a darabban konkrétan arról szól, hogy egy halott fiút el tudjak temetni, és hogy egy herceg, és ugye a kitelepített Herceg Ferencnek vigaszt tudjak nyújtani, azért ez egy katartikus vég, és katartikus az egész történet, amin keresztül megyünk. És aztán most volt rá egy hónapra egy bemutatóm az Udvari Kamara Színházban, ahol totálisan ellentétes figurát csinálok, egy olyan dámát, aki egyáltalán nem pozitív figura. Ez is egy történelmi darab, és itt pedig egy ilyen cseh kémnőszerűséget csinálok, aki zsarol, és kizsarolja a aláírásokat, a megalkuvásokat, és az egy teljesen másik figura, de az is élvezetes, és nagyon jó ilyeneket csinálni. Ez olyan, mint mindig azt szoktam mondani, hogy a színészet azért jó, mert olyan, mint a gyerekek maradtunk volna, és játszhatnánk ilyen szerepjátékokat.
1: Na, tehát akkor ez játék egyértelműen.
2: Abszolút, igen. Attól függetlenül, azért nehéz, mert ugye a vége játék lesz, de amíg eljutunk, az munka. De gyerekek maradhatunk, és büntetlenül lehet gonoszat is játszani, meg bűnt elkövetni. Most ezt ilyen viccesen mondom, de nagyon sokszor átsegít a hétköznapok nehézségein. Amikor színpadon van az ember.
1: Hadd mondjak el ez csak azért a hallgatók kedvéért, akik még nem láttak ilyen színházi életet belülről, hogy néhányszor már elmondtam, de egy újszülöttnek, meg neked minden vicc új, valószínűleg még neked sem mondtam, hogy én budapesti karrierem kezdetén egy színháznál helyezkedtem el művészbüfésként. Én színészeket itattam, etettem másfél évig a Bárka Színházban, még a Csányi féle Bárki Színházban. És hát ott minden egyes próba folyamat egy őrülettel ért fel. Láttam tehát abban a művészbüfében, ahol tényleg csak a színészek jöhettek meg a stáb, nem a közönség, hogy minden egyes próba szünetében, meg előadás szünetében, hogy ott ez milyen idegjáték volt. Tehát én azt mondtam, hogy hát ha ez a színház, én nem biztos, hogy ebből így kérnék, főleg nem azon az oldalon, ahol ti vagytok, én nem irigyeltem ott senkit. Mert azt tényleg látom, hogy az egy elképesztő megfeszített idegi játék. Mire elkészül? Aztán ott persze ünnep van, meg annak be kell állnia, stb. Egyébként mikor áll benne állatok egy darab?
2: Hát ugye nem csak, ráadásul nem csak a szín, most nem akarom így sajnáltatni magunkat, mert nyilván mi választjuk ezt
1: a
2: szerepet.
1: Hát csak, hogy a hallgatók értsék.
2: Csak, hogy ugye ez nem csak a színpadi munkát igényli, hanem ugye otthon is kell, mert ugye meg kell tanulnunk a szöveget. Uh-huh. Tehát az nem megy a fejünkbe csak ott a színházban, hanem amikor hazamegyünk, akkor ugye lehet, hogy egy olyan valaki, aki ledolgozta a 8 óráját, az hazamegy, és akkor már tud pihenni. De amikor mi hazamegyünk, akkor muszáj időt szakítani arra, hogy megtanuljuk a szöveget, mert a nézők nem láthatnak egy esetleges dolgot, tehát minden a nézőkért van. Azért, hogy ők jól érezzék magukat, tetszen nekik az előadás, akár katartikus élményt nyújtson nekik, vagy tanulság legyen, vagy nevessenek egy jót, vagy ez mind a nézőkért van, azért, hogy a technika működjön, a vígjáték esetén a poénok működjenek, vagy egy drámában tényleg olyan szívhez szóló legyen valami, hogy az megérintse őket. Minden azért működik, és mindenki azért van, hogy olyan tökéletes előadást hozzunk létre, ami majd a nézőt maximálisan kielégíti minden szempontból.
1: És ugye a nézőnek meg nem kell azt tudni, hogy veled mi történik az életben, mert nem rád tartozik, ugye, aznap este.
2: Abszolút. Nagyon sok nagy színészről vannak olyan történetek, hogy előadás közben tudta meg, hogy meghalt a felesége, nem tudom, férje, és tovább folytatta az előadást. Ez konkrétan van egy debreceni fantasztikus színész, illetve sajnos már volt ő is, mert elhunyt, a Simor Otto, aki egy operett közben tudta meg, hogy a felesége elhunyt a kórházba. Elmondták neki, és visszament szünetben, és énekelt, táncolt, és nevettette a nézőket. Szóval
1: Sas József mesélte, hogy ő meg az édesanyját veszítette el pont akkor, mielőtt színpadra lépett volna, mondták el neki. Nevet csinálta.
2: Igen. Én nekem is ugyanígy volt. Édesapám, mikor elhunyt, akkor a temetése napján kellett előadást játszani, egy főszerepet. Ez egy kicsit azt mondta Szegvári Mennyiért rendező, szintén most mindenki olyan jut eszembe, aki már nincs közöttünk sajnos, fantasztikus rendező volt, hogy a színészet az olyan, mint a katonaság. Tehát kivezényelnek a frontra, az a színpad, ott ki kell menni.
1: Akármi is van.
2: Akármi van, a néző jön, kifizette a jegyét, jól akarja magát érezni, szórakozni akar, és ő neki ez a munka utáni pihenése, te pedig ezt vállaltad, hogy ott megcsinálod, ha törik, ha szakad. Jó, nyilván, ha valaki olyan beteg, olyan rosszul van, nem tudom, nyilván vannak ilyen esetek, hogy elmarad egy előadás, de szinte 80-90%-ban fent van a helye az embernek a színpadon, bármi történik is vele.
1: Amikor megjöttél, azt mondtad, mielőtt értek volna a mikrofonok, hogy kérdezzek bátran Csabáról, a te férjedről. Jancsik Csabáról, akit én ugye jól ismertem, voltam nálatok többször, de és mikor utoljára beszéltünk itt a Slágeren, akkor még talán volt is egy közös darabotok, ugye, amit ő írt, jól nem? Artszintéren?
2: Igen, tehát vele nagyon sokat dolgoztunk együtt.
1: Hát hiszen színész, meg alkotó ember,
2: rendező,
1: volt.
2: Tanár, igen. És volt, tehát olyan előadás is futott, amit ő rendezett, de amiben nem játszott, ez a három magas nő, igen, ami még mindig megy, igen. Hegyi Barbarával és Marjai Virág kolléganőmmel az Árcintérben. De volt olyan előadásunk is, amit mi ketten csináltunk, önálló estjeink is voltak. És ugye egy tragikus esemény az én életemben, hogy ő 2 éve súlyos betegség következményeképpen itt hagyott bennünket, és nélküle folytatom tovább azt, amit elkezdtünk. Itt van velem, és az, hogy az ő darabja még megy, az egy nagyon, hát nem is tudom, hogy mondjam. Meg olyan szívmelengető, hogy még ő így itt van, hogy és akkor mindig van, beszélgetünk róla a kolléganőkkel, és úgy emlegetjük őt, és ez is segít nekem egy kicsit feldolgozni, mert még a humoros sztorikat is felhozzuk vele kapcsolatban, és akkor néha már tudok ezen úgy nevetni is egyet, amikor jaj, emlékeztek, amikor Csaba így, Csaba úgy, és akkor ez olyan segít nekem ezt földolgozni.
1: Meg egyébként a munkák is? Tehát a felkérések is? Tehát akár a Kamara Színház, akár a József Attila Színház, ezek mindent.
2: Igen, mind. A Gózon Gyula Színházban is játszom.
1: Na, azért kérdeztem, hogy mondd el, hogy
2: Talós Rita féle nagy utazótársulatban is van két előadás. Igen. Ugye a József Attila Színházban, Udvari Kamara Színházban, és most nyáron kaptam egy felkérést a Dunaújvárosi Színháztól, az Őzeáron fogja rendezni a Rómeós Júliát, amiben majd Rómeó anyukáját, Montagunét fogom játszani, aminek nagyon-nagyon örülök, mert ez egy nyári produkció lesz, és ősszel a tervek szerint beviszi majd a Kőszínházban.
1: Megkérdezhetem egyébként, hogy hogy vagy lelkileg?
2: Megkérdezheted, nem is tudok pontosan rá válaszolni, már hol így, hol úgy vagyok. Nagyon hullámzó. Az elején borzasztóan nehéz volt az, hogy olyan elementális erővel törtek rám az emlékek, meg ennek az egész betegségnek az emlékei, meg a stációi, hogy volt olyan eset, hogy autópályán meg kellett állnom, mert olyan zokogást tört rám, hogy nem tudtam vezetni. Nyilván az ember, ha túléli ezt, akkor nincs mit csinálni, megyünk. Ott van a családom másik része, az öcsémék, a gyerekekkel, édesanyám, ő is már egyedül van, édesapám is elment már 8 éve, őket is, tehát velük is úgy törődni, meg foglalkozni, meg ők is engem segítettek át ezen a nehéz időszakon, meg hát a család, a bőve, a tágabb család is, meg Csaba családjával is, akik maradtak, velük is tartom azért a kapcsolatot, amennyire tudom, és muszáj. Tehát nem gondolkoztam, hanem mentem tovább. Uh-huh. Intéznem kellett hivatalos dolgokat, tehát nem volt mese. Most ilyen profán leszek, de temetést kellett intézni, hagyatékot kellett intézni, házat kellett intézni, tehát ezeket sajnos, aki tudja ezt, az végigcsinálta, hogy itt nincs mese.
1: De azt ki lehet jelenteni, hogy a művészet az egy gyógyító valami?
2: Abszolút. Tehát már az eleve, hogy a munka szempontjából az is nagyon segít, hogy találkozok kollégákkal, és az nagyon jó így a többiek között lenni, nyilván, mert akkor aki ismerte őt, az rá megkérdezi, de az nekem nem fáj, meg nem esik rosszul, hanem emlékezünk. Aki pedig nem tudja, azzal meg az van, hogy már nem kell, nem beszélek erről, mert nem ismerte, vagy nem tudja, és akkor ott más a téma. És az nagyon jó kollégák között lenni, mással foglalkozni, ugye eltereli az ember figyelmét, hogy megcsináljon egy előadást, egy a próba folyamat alatt, és akkor igen, olyankor nem ezen jár az eszem. Hát nyilván, ha egyedül vagyok, vagy így valamit látok, vagy egy nagyon érdekes, amikor otthon vagyok, és mondjuk tévét nézek, ugye Csaba nagyon sokszor szinkronizált, és akkor volt olyan, hogy egyszer csak megszólal a hangja a tévéből. Hát az elsőnél az nagyon rossz élmény volt. Tehát az olyan hidegrázós volt, hogy ülök, nézek egy filmet, és egyszer csak az ő hangja megszólal.
1: Amiről nem is tudtad, hogy...
2: Hát nem tudtam, mert ugye nagyon sokat szinkronizált, és most írtelen nem csak bekapcsoltam a tévét, és ment egy film, és egyszer csak megszólalt. Meg ő nagyon sokat alámondott természetfilmeket, és akkor az olyan is volt, hogy akkor egyszer csak elkezdett beszélni. Ezek olyan hidegrázós élmények voltak, de aztán meg már megszoktam, mert hát tudomásul veszem, hogy ő ez volt a munkája.
1: Mint ahogy neked is van egy munkád, és az ezzel, is ilyenekkel jár egyébként.
2: Igen, tehát ezzel együtt kezdtem el élni, és azt, tehát mentem, nem gondolkoztam, és megpróbálom feldolgozni, megpróbálok ezzel együtt élni.
1: És ebben a szituban, meg úgy általában manapság, tehát ebben a már azóta eltelt 2 évben, az, hogy milyen jellegű felkérés kapsz, hogy ez vígjáték, dráma, az foglalkoztat, vagy az annak vannak nehézségi fokai ilyen szempontból?
2: Nincsenek. Nagyon érdekes volt. Nem, annyira furcsa, hogy olyankor átkapcsol az ember, hogy a más dimenzióba kerül. Három ilyen érdekes dolog, nem, 2 ilyen érdekes dolog volt. Az első az, hogy amikor a Tallósita féle Lilium produkcióba beálltam az egyik darabba, ott arról szólt, hogy a 4 barátnőnek az egyiknek a férje éppen elhunyt, és hogy ezt a barátnők hogy dolgozzák fel. Ez nem sokkal utána volt, de akkor ez nem abban a dimenzióban, vagy teljesen idegen szöveget mondasz, egy más karakter bőrébe
1: bújsz. Ki is kapcsolsz?
2: Kikapcsoltam, igen. És a másik az volt az érdekes, hogy az Árcintérben a Kautsky Armand rendezte az Akt Hegedűvel című előadást, amiben én egy olyan özvegyet játszom, akinek éppen akkor éppen akkor a darab kezdetén a férjéje temetése, és arról jönnek meg. És az egész darab arról szól, vagy úgy játszik, szódik, hogy a halott férj körül forog a történet. És az Armand meg is mondta nekem később, már a bemutató után, hogy ő megkérdezte az Árcintér vezetőit, hogy az Enikőnek jót tesz-e, hogy nem sokkal a történtek után egy ilyen szerepet eljátszik, és hát ők mondták, hogy nem tudom, hogy mit mondtak, de hogy azért nem tudom, hogy mit mondtak, de nem ellenkeztek nyilván, mert hogy megkaptam a szerepet, igen, illetve felkértek rá, és mondtam az Armandnak, hogy nem, tehát ugyanezt mondtam el neki, hogy figyelj, teljesen kikapcsol az agyam. Aha. Az első, a legeslegelső előadásnál, tehát a magán a premier napján, akkor úgy megdobbant a szívem, és Szabó P. Szilveszter játsza egy másik főszerepet benne, és ott állt a hátam mögött, mielőtt bemegyek, és álltam a virággal és fekete fátyollal a elnézést.
1: Ja, még azt is így be kellett öltözni.
2: Teljesen, tehát őrület. Egy fekete gyászruhába, fátyollal, fehér virággal a kezembe, és így hátra néztem a Szilveszterre, hogy Szilveszter, ez most nagyon durva, nagyon kemény, és így megszorította a vállamat, hogy nyugi, megcsinálod.
1: Tehát rájuk lehetett számítani a kollégákra, igen, ilyen szempontból.
2: Mindenki.
1: Emberként álltak?
2: Mindenki, nagyon.
1: No, ahogy azt egyébként illik, úgyhogy le a kalappal.
2: Mindenki kezd.
1: Az a durva, hogy jó társaságban repül az idő. Képzeld, hogy a végén vagyunk, pont a mélyén, de majd gyere vissza, kérlek, és akkor folytassuk, mert sok, tényleg ennyi apropó embernek nincs, mint nálad, és ez maradjon is így.
2: Nagyon köszönöm,
1: maradjon
2: és nagyon
1: is
2: örülök.
1: Így, mert egyébként ezzel mi járunk a legjobban, a közönség.
2: Jaj, de jó. Akit... Szívesen jövök.
1: És van ilyen gyűjtő, tehát például te kiírod az napi előadásokat, vagy azt nem is lehetne?
2: Már hogy ki?
1: Hát, hogy az oldaladra.
2: Persze,
1: ott
2: szeretem.
1: Vannak nálad?
2: Igen, nem mindig előre, van, amikor utólag teszem ki, de mindig.
1: De figyelni kell a József Attila Színházat, mindig az Árcintért, mindenhol.
2: Igen, figyelni kell a színházak oldalát, igen.
1: Lilion produkció,
2: Guzdon Gyula Színház.
1: Majd most már Dunaújváros
2: is.
1: Oké. No, hát sok csillogó szempárat kívánok ott a közönségnél, akkor a tiéd is csillogni fog, és szerintem tényleg az a lehető legjobb, hogy az alakítások teszed át a kreativitás, meg azt a sok-sok gondolatot. Igen. Aztán majd alakul. Igen. Ez egész.
2: Talán egy kicsit gazdagítja az alakítást, mert ugye rakódnak a mélység, a rétegek rakódnak az ember.
1: Kitartást kívánok, és sok erő talán ez a legfontosabb. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Nagy Enikővel beszélgettem, kedves hallgatóink, és Enikőtől most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet. Ez
0: a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgokat. És azt gondolom, hogy egy író az mindig hatással tud lenni a kulturális életünkre. Dorosz Dávidot köszöntöm nagy szeretettel. Örülök neked.
3: Én is örülök, hogy itt lehetek. Szervusz, András.
1: Találkoztunk sem az életben, sem az éterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre.
3: Milyen jól elkezdtük beszélgetni itt már adás előtt is, és folytatjuk,
1: igen,
3: itt.
1: Folytatjuk már csak azért is, mert új könyvvel jelentkeztél. Az első nagyot ment, azt tudom, szívből gratulálok.
3: Köszönöm szépen. Mindenki lelépett. Az olvasóknak hála.
1: Mindenki lelépett a könyveddel.
3: Így van, mindenki lelépett olvasni hozzá, de mindenki lelép a címe, igen, és hát nagy hála is köszönet az olvasóknak azért a rengeteg szeretetért, visszajelzésért, amit kaptam.
1: Most egyébként személyesen is visszajelezhetik neked, mert ott leszel a könyvhéten és dedikálsz.
3: Igen, lesz egy dedikálás, és lesz egy nagy színpados beszélgetés is velem, június 14-e vasárnap 13:30-kor, és előző nap pedig a szegedi könyvhéten leszel.
1: Ott leszel mindenhol.
3: Igyekszünk, igen.
1: No, Hatalom árvái, ugye ez az, igen, új könyv. Kapcsolódik a kettő?
3: Igen, az egyik főszereplőm Feri a nyomozó karaktere révén kapcsolódik, tehát ilyen szempontból A Ferit megismertük az első könyvben, a Mindenki lelépben, ott még kevesebbet lehetett róla tudni, itt pedig lényegében gyerekkorától kezdve visszaemlékezéseken keresztül követjük az ő életét, az elmúlt 40-45 évét, és az ő barátságait, szerelmeit, illetve azt a kisvárost ismerjük meg, ahol ő felnőtt. Ez egy fiktív Veszprém megyei település, aminek Árokvár a neve.
1: Na, szeretjük Veszprémet is egyébként, meg akkor szeressük a fiktív Árokvárat is. Mi a jó a regényírásban? A fiktív vagy nem fiktív történetekben? Meg gondolom azért ebben van sok megtörtént eset.
3: Igen, hát nagyon sok valóság alapon nyugvó részlete van mind a Mindenki lelépnek, mind a Hatalom árváinak, és talán a egyik legjobb visszajelzés az, amikor az olvasók arról beszélnek, hogy mennyire magukra, a családtagjaikra, barátaikra ismernek a karaktereimben, és azt mondják, hogy hát ez pont ugyanígy szokott történni, mégis a történelem, mert ugye thrillerökről beszélünk mind a kettő esetében, van egy olyan izgalma a történetnek, illetve olyan rejtélyek, titkok vannak benne, aminek a kiderítése az olvasás során azt nagyon szeretik az olvasók, és a másik ilyen nagy dicséret, ami minden írót általában hája a keneget, amit szoktak nekem is mondani, hogy egy nap alatt, vagy egy hétvége alatt lényegben felfalják a regényeimet. Uh-huh. És igen, ehhez nagyon sok olyan történet, sztori került be, amit én az elmúlt 20-25 évben akár a barátságaim, a családom, vagy akár bárhol jártam az életben, ugye én éltem külföldön is, most is Bécsben élek, ott hallottam, láttam.
1: Jó, hogy neked kint van a bázisod?
3: Nekem kint van a bázisom, én Bécsben élek, és ott is írom, ott írtam meg mindkét regényemet, és most már a harmadikon is ott dolgozom.
1: Tudtam a Bécsről, azt nem tudtam eldönteni, hogy most hogy kapcsolódik igazából Bécs a te életedhez, de ilyenkor, amikor itt vagy, akkor csak a mindenfajta kötelezettségre érkezel, vagy itt is van?
3: Az írói munkám miatt vagyok itt főleg, meg hát természetesen a családom, családunk, a feleségemmel egy jelentős része itt él Budapesten.
1: Van hol aludni.
3: Van hol aludni, igen, illetve hát a barátaim is itt vannak, vagy pedig ugye szerte szét a nagyvilágban vannak a barátaim, és akkor innen jön az első regényem egyik fő motívuma, ugye ez a külföldi lét és igen, a külföldi igen. tartózkodás, és az ebből adódó nehézségek, hogy a barátságokat, családi kapcsolatokat hogyan lehet így fenntartani, és akkor innen nyer még több jelentéstartalmat a Mindenki lelép cím.
1: Az, hogy ti Bécsben éltek, az nyilván egy tudatos döntés volt, de hogy olyan is ott élni, amit akkor gondoltad, amikor még csak terveztétek?
3: Nyilván most sokkal...
1: Vagy nagyon más?
3: Összetettebb, tehát nyilván az a része, ami itt Magyarországon általában távolról van, hogy mennyire békés, zöld, élhető, kultúra.
1: Mert Bécsbe bele lehet szeretni, ezt én pontosan tudom.
3: Így van, így van. Én nagyon szeretem Bécset, és az a része, amit az előbb mondtam, hogy így távolról látszik, és ilyen jó, az a része az megvan, és nagyon sok más rétege is feltárul az embernek olyankor, amikor ott kint él. Például az, hogy mennyi magyar van, tehát ugye tőlem szokták kérdezni, hogy kell-e Bécsben németül beszélni, hogy az ember ott tudjon élni. Én általában azt szoktam mondani, hogy angolul sem, mivel annyira sok a magyar, hogy majdnem mindig tud az ember magyarul ügyet intézni, vagy ha egy boltba bemegy, vagy ha tankolni bemegy, vagy például a postásunk is, aki szokta hozni nekünk a különböző dolgokat. Ő is magyar, igen, nagyon jó. Össze is haverkodtunk, szóval rengeteg ilyen más rétege is megnyílik az embernek, ami természetesen ugye éltem máskor is külföldön, akkor is mindig ez történik, hogy van egy alapképed, amit az addig életed során felhalmozol egy várossal kapcsolatban, és amikor oda mész, ott élsz nap mint nap, akkor újabb és újabb jelentéstartalmak kapcsolódnak hozzá, és így aztán ezek természetesen mindkét eddigi regényembe is utat találtak, tehát miközben ezek a regények és történetek Magyarországon magyar emberekhez kapcsolódnak, mindegyikben van több fejezet, ami Bécsben játszódik.
1: Uh-huh. De miért pont a regényműfajt választottad?
3: Arra jöttem rá, hogy engem egész életemben, akármit csináltam életemben, a történetek érdekeltek, és a történetmesélés, és az, hogy hogyan lehet a történeteken keresztül érzelmeket kifejezni, illetve kapcsolódni ahhoz, ami a napi valóságunkban történik velünk. Uh-huh. És lényegében kisgyerekkoromtól kezdve a nagyon sok könyvet olvastam, illetve filmet néztem, és egy idő után elkezdtem olyan könyveket is olvasni, meg olyan munkákat, kutatásokat nézni, amik ezeknek a hatásmechanizmusaival foglalkoznak, hogy miért működik egy történet, miért működik egy film, és miért vannak filmek, vagy regények, amik talán kevésbé működnek. Uh-huh. És aztán nyilván, ahogy egy első regényhez illik, a legelső regényem az meg így kiszakadt belőlem, tehát egy nap így egyszer csak volt egy ilyen gondolatom, hogy foglalkoztatott egyfajta élethelyzet, egyfajta életmotívum, részben ez kapcsolódott a Bécsbe való kiköltözésünkhöz, hogy így elkezdett foglalkoztatni, hogy én is most egy új helyen vagyok, illetve látom, meg az elmúlt 15-20-30 évben nagyon sok barátomon, családtagomon keresztül láttam ezt az új életet, amit külföldön kezdenek az emberek, és ez volt az ilyen csírája annak az ötletmagnak, amiből aztán itt tényleg egyszer csak leültem a géphez, és elkezdett kiszakadni.
1: De milyen furcsa, hogy elmentetek, de közben ide írsz könyvet, és ide jössz dedikálni, ide jössz találkozni a közönséggel.
3: Igen, mert ez ad egyfajta másik perspektívát. Valószínűleg nekem is ki kellett egy picit szakadnom, és más helyre kellett
1: kicsit
3: kerülnöm.
1: Kicsit kívülállóként?
3: Igen, szerintem ránézni. Ebben van egy ilyen perspektíva, ezt nagyon jól érzed. Uh-huh. Másképp való ránézés képessége. Miközben amikor kutató munkát végzek például a könyvemhez, akkor
1: természetesen...
3: Vannak dolgok, igen. A helyszínek...
1: Na, mesélj, akkor erről én imádom ezeket a kulisszatitkokat.
3: Ugye az első regényem az ugye, a mindenki lelép, az egy balatoni thriller, és így a Balaton partján Tihanyban játszódik, és nyilván táplálkozik abból a rengeteg élményből, ami akár gyerekként, akár egyetemistaként, akár meg már fiatal felnőttként a Balaton partján megéltem, de amikor aztán kifejezetten Tihanyról vagy Füredről akartam írni, akkor elmentem, és több napot ott töltöttem. Ez különben éppen télen volt, ami nagyon érdekes, hogy nagyon ritkán voltam télen a Balatonnál, és hogy mennyire más, és bizonyos szempontból jobb és könnyebben fogyasztható arcát mutatja olyankor a Balaton, hiszen nincs senki, nincsenek tömegek. Az ember magában tud lenni, és el tud mélyülni a tájban, vagy akár az épített dolgokban, és igen, akkor ott töltöttem több időt. A második regényem az is ugye nem messze onnan Veszprém megyében játszódik, és az olyan, aki elolvassa figyelmesen, most nem fogom lelőni ezt az easter egget, de aki figyelmesen elolvassa, az Árokvárban elég konkrétan meg fog tudni találni egy vagy két Veszprém megyei településnek a jellegzetességeit, amit összekombináltam ebbe, tehát ott is jártam többször, illetve a feleségem családja nem olyan messze származik onnan, ez adta az első inspirációt, tehát így kapcsolódik össze a személyes családi életem azzal, hogy hogyan irányítja ez az inspirációt, és azokat az ötleteket, amiket megírok, és nyilván azért is fontos, hogy elmenjek, mert, és ez is egy nagyon örülök és nagyon nagy dicséret, amikor az olvasóimtól ezt visszajelzik, hogy vizuálisan írok, tehát filmszerűen írok, és ahhoz, hogy ezt a filmszerűséget a fent tudjam tartani, ahhoz személyesen is ott kell lennem, és meg kell látnom ezeket a helyeket.
1: Könnyen írsz?
3: Amikor benne vagyok, akkor nagyon könnyen, és van egy fajta folyamatom, ami így most már viszonylag rutinná alakult, amikor adott mennyiséget minden nap írok a könyvből, és...
1: Van napi penzum, az mennyi?
3: Ez kb. 2000 szó. Aha. Én ugye angolszász irodalmi példák azok, amelyek számomra a kortárs irodalomból közel állnak, illetve az angolszász irodalomban bevett ilyen rutinokat vettem át én is, és abban a szavakban számolják azt, hogy az embernek mennyit kell írnia, és körülbelül ez a 2000 szó.
1: De ez nem olyan sok, nem?
3: Nem olyan sok,
1: az
3: de...
1: Az egy oldal? Vagy még annyi
3: nem, sincs? Nem, azért ez ilyen másfél-két oldal, attól függ, hogy az ember hogyan rakja ezt össze. Nyilván ez az első draft, ami, hogy így mondjam, tehát amikor az ember először leírja, de hát utána azzal még rengeteg
1: hát húzza van. Húzza persze, minden.
3: Szerkesztés, átnézés, ugye nekem van, hál' Istennek egy 12 főből álló ilyen úgynevezett alfaolvasói csapatom, tehát ők azok, akiknek elküldöm a legelső olyan verziót, amit már kiengedek a saját kezemből, ők elolvassák, és utána átbeszéljük, elmondják, hogy hogyan tetszik ez nekik, hogyan, mit kéne változtatni, direkt úgy van összerakva ez a csapat, hogy vannak benne férfiak, nők, idősek, fiatal fiatalabbak.
1: Mindenfajták.
3: Igen, van olyan köztük, aki évente 70 könyvet olvas, és van olyan, aki közülük csak 3-4 regényt olvas el évente, tehát direkt úgy van ilyen fókuszcsoportszerűen összerakva, hogy mindenféle visszajelzést kapjon, és akkor jön a következő verzió, amikor beledolgozom azt, amit ők mondanak, és így haladunk előle, illetve hát nagyon nagy szerencsém van, hogy Simon Márton, aki ugye a egyik legtehetségesebb fiatal költünk, ő a szerkesztőm, és már a második könyvön dolgoztunk együtt vele, és hát kifejezetten nagyon nagy érzékenysége, profizmussal nyúl azokhoz a szövegekhez, ami kijön a kezem alól, és egy igazi ilyen partnerségben tudunk ezen dolgozni.
1: Ha már mondtad, hogy filmszerűen, én nagy áldásnak tartom ezt, hogyha valaki így tud egyébként írni. Megjegyzel nekem, akinek valami fajta köze még van is a betűkhöz, meg a könyvekhez, én nem tudnék regényt írni. Soha nem is próbáltam egyébként, de hogy valahogy nem visz rá a lélek, de ellenben a filmeket meg nagyon szeretem, és mindig azt mondom, hogy Netflixesen kell írni. Ahhoz, hogy az ember az bele tudja magát érezni, de neked ez könnyen ment?
3: Teljesen alapból ment. Ösztönös? Igen, ösztönös. Ez talán a legnagyobb ilyen áldás, ami van nekem, és amiért hálát adok az égnek, hogy ezt máshol, Amerikában, Angliában külön tanfolyamok vannak, hogy abszolút, ezt tanítsák. Abszolút. Nekem valahogy így a kezemből jön. Részben azért jön valószínűleg, mert én már úgy nőttem föl, hogy egyszerre olvastam a Pál utcai fiúkat, és utána néztem filmeket. Nekem ugyanolyan nagy élmény, és mai napig emlékszem, amikor először olvastam Jókait, mint amikor először láttam a Tanút, vagy akár a Keresztapát. És ezért is nagyon örülök, hogy már 2 hónappal az első regényem megjelenése után ugye megkerestek producerek, és elindult a Mindenki lelépnek a filmes előkészítése.
1: Na ez most hol tart?
3: Ez most ott tart, hogy a forgatókönyvön dolgozunk, az a producer csapat és Veres Attila forgatókönyvíró dolgozik rajta, akik a Itt érzem magam otthon című filmet is csinálták, ami ugye néhány hónappal ezelőtt ment nagy sikerrel, és nem sokára oda jutunk, hogy akkor a rendező és a casting is el fog indulni. És
1: tehát ebből biztos, hogy lesz film.
3: Ez majd nyilván most egy folyamatban van benne, nem belemenve Magyarországon a magyar film helyzetébe, ezt mindenki nyilván látja, de igen,
1: valami elindult.
3: Valami elindult, és rajta vagyunk, és nagyon dolgozunk azon, hogy ebből egy egyszerre nagyon szórakoztató, és bizonyos szempontból elgondolkodtató film szülessen, és nagyon izgalmas az a munka, amikor tudod, megírtam ezt a könyvet, leraktam a pontot, kinyomtatták, elment, megvették az emberek a boltba, most meg dolgozni kell azon, másodjára, hogy az, ami 320 oldalon működött a könyvbe, az hogyan fog 120 percben működni a vászton, és egészen szerencsés vagyok, hogy egy ennyire profi csapattal tudok ezen dolgozni.
1: De te meg tudnád csinálni a
3: Nem, természetesen én nem tudnám így, mivel még soha nem írtam filmforgatókönyvet, ezt nem tudnám megírni, de részt veszek a folyamatban.
1: Értsék a hallgatók, feszesebbre kell venni, húzni kell, dialógusokat
3: hát,
1: jobban ki
3: igen,
1: kell
3: ez nagyon más. Nyilván a legnagyobb különbség. Ugye a könyvben és egy regényben nagyon sokszor benne vagyunk az adott karakter fejében. A mindenki a gondolatait közvetíti az író, és látjuk a gondolatait az adott karakternek. Az én regényemnél kifejezetten, hiszen a Mindenki lelép, az egyes szám első személyben egyes karakterek váltakozó nézőpontjából követi a történetet. Először Ágit, látjuk, halljuk, ahogy mi történik vele, utána átugrunk Zoliba, utána a harmadik fejezetbe, meg Annának a fejébe. Igen. Nyilván ezt nem lehet a vászton megcsinálni, ott nem tud az ember bemenni a fejébe, így szokott ugye néha bejönni a narráció, mint filmes eszköz, igen. De azért azt tudjuk, hogy minél kevesebbet van használva, annál jobb, mert egy ponton túlzás, vagy ez rögtön egy adaptációs kihívás vagy feladat, hogy a filmvásznon cselekvésbe kell átvinni, és akcióba kell átvinni, legyen akár az akció nagyon kicsi, csak sokat mond, hogy valaki hogyan rak le egy poharat egy asztalra.
1: Világos.
3: Ez egy nagyon nagy munka ilyen szempontból, de pont azért örülök, hogy ebben részt tudok venni, mert rengeteget tanulok, és az, amit tanulok, az vissza fog hatni az írásomra is.
1: Nem biztos vagyok benne, én is. Amikor találkozol az olvasóiddal, általában miket kérdezek, mire kíváncsiak?
3: Nagyon sokan kíváncsiak arra, ezt például nem olyan régen kérdezték meg tőlem, illetve kommentekbe is meg szoktam kapni, hogy például hogyan ismerem a női lelket ennyire jól. Főleg az első regényem kapcsán, hogy ott én nagyon hiszek, és kifejezetten törekszem arra, hogy erős, összetett női karaktereket írjak. Olyanokat, akik modern értelemben ki tudnak állni magukért, és keményen tudnak küzdeni a céljaikért, még akkor is, amikor nagyon sok trauma éri őket. És ezt például meg szokták tőlem kérdezni, hogy ez honnan jön, és igazán jó válaszom nincsen, csak azt tudom mondani, hogy nagyon sokakkal találkozom, és szerencsés vagyok, hogy az életemben nagyon sok fantasztikus nő vesz körbe, akár a feleségem, vagy akár az édesanyám példája, de hogy nyilván azok a történetek, amik bekerültek, azok rengeteg más élethelyzet kapcsán értek engem. Sokan szokták kérdezni azt, igen, hogy ez a filmszerűség honnan jön, illetve hát most megint nem spoilerezve, de mindkét regényem végén azért van egy nagy csavar, és akkor akik már olvasták, akkor mindig megszokták.
1: Arról,
3: hogy az hogyan jött, nyilván mindig megszokták kérdezni, hogy akkor most lehet-e úgy beszélni, hogy az ott lévők azok már olvasták-e, hogy nem lelövik a poént, de hogy igen, például arról. Hát főleg a Mindenki lelép be az első regényem volt, én is azt gondolom, hogy ott mi az utolsó oldalkon történik, azért az megvan ágyazva, ha másodjára elolvassa az olvasó, de nagyon meg is lepődik.
1: Na, filmes. Az, ha valami, akkor az filmes. Annak idején te ezekre az ünnepi könyvhetekre jártál olvasóként?
3: Persze. Ez a szüleimmel egyfajta ilyen hagyomány volt, hogy nyilván én itt nőttem fel, és itt is jártam iskolákban Budapesten, tehát kifejezetten kötődöm ehhez a városhoz, és éppen ezért mai napig emlékszem, hogy a szüleimmel elmentünk, és akkor nagy ilyen szatyros könyvvásárlás volt
1: az ünnepi könyvében. De hogy azért az mekkora ajándék az élettől, meg a sorstól, nem, hogy ott

0: Amiről írsz. Az új könyv, az mikor jött ki?
1: Február 24-én volt a bemutatója, Borbély Alexandra volt ott, aki felolvasott egészen fantasztikusan részleteket, illetve ott Annával közösen mutattuk be, akivel már az első regényt is bemutattuk, és hát egészen meghatódtak.
0: Szeretik? Mik a visszajelzések?
1: Hát az Anna, amikor így felvezette meg, ahogy ott beszélgettünk egy órát a könyvbemutatón, ahol egészen meghatott, amiket mondott, és ahogy mondta, tehát például elmondta, hogy szerinte mindkét regényemet középiskolában kötelező olvasmánnyá kéne tenni, azért ennél író nagyobb dicséretet kevésbé kapott, főleg egy ilyen hozzáértő embertől, illetve maga az, hogy még a Csilláron is lógtak, tehát több mint 140 ember jött el a bemutatóra.
0: Az a könyv, ki a könyv író-olvasó találkozón, ez egy óriási eredmény.
1: Abszolút, szóval.
0: Na hát én akkor ilyen pillanatokat kívánok neked. Sajnos jó társaságban repül az idő. Dávid, a végén vagyunk, de őszintén.
1: Köszönöm
0: sok
1: szépen.
0: Sok csillogó szempárt. Ott június
1: 14-e, és akkor még itt annyit hadd mondjak el, hogy minden ilyenről, illetve extra tartalmakért és olyan novellákért, amik máshol nem fognak megjelenni, a dorosdavid.hu-n, hogyha feliratkoznak az olvasói klubomba, akkor azok elérhetőek.
0: Ezzel most jöttem volna, hogy mostan az a lélektani pont, hogy mondd el, hogy hol érünk el, de akkor dorosdavid.hu.
1: Igen, illetve természetesen Facebookon, Instagramon, TikTokon örömmel kapunk.
0: Kedves hallgatóink, szeressék, kövessék Dávid azt a sok-sok energiát, amit beletesz miattunk egyébként ebbe az új imádott hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy
1: köszönöm,
0: itt voltál. Örültem neked, várlak majd.
1: Köszönöm, jövök
0: vissza.
1: Majd.
0: Ne hagyjuk még abba. Dávidtól most elköszönök, kedves hallgatóink, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Nagy Enikőnek és Dorosz Dávidnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Brüsszeli egyeztetés után részletes reformcsomagot jelentett be három miniszter. Stratégiai megállapodást írt alá a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. Kovács Csaba építész lett a Moholy Nagy Művészeti Egyetem rektorjelöltje. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány és az Európai Bizottság megállapodása után Kapitány István, Kármán András és Vitézi Dávid ismertette, mire fordítják a felszabaduló 16,4 milliárd eurós uniós forrást. A pénzt vasútfejlesztésekre, az energiahálózat korszerűsítésére és a hazai KKV-k tőkeerősítésére fordítják. A kabinet vállalta a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását, a közérdekű alapítványok működésének reformját, valamint az adókerülési kiskapuk felszámolását. Felülvizsgálják a kiemelt beruházások szóló rendeleteket is, különösen azokat a projekteket, amelyek már engedélyt kaptak, de még nem indultak el. Ez több nagy lakásépítést is érinthet. A helyreállítási tervet júliusig kell véglegesíteni, hogy az uniós jóváhagyás időben megtörténjen. Közigazgatási eljárásban vizsgálja a Fejér megyei kormányhivatal, hogy mitől pusztult el a Válvölgye Vadásztársaság 10 zebrája közül 3, 60 puszta közelében, és mi lett a tetemeikkel, írja a Telex. Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő, hónapok óta foglalkozott az üggyel, miután a légi felvételeken csak 5 állat látszott, miközben a nyilvántartásban 10 szerepelt. A rendőrség korábban elutasította a feljelentést, de most feljelentés kiegészítést rendelt el. A hatóság azt is vizsgálja, jelentették-e időben az állatot elhullását, mert azt a vadásztársaságnak jogszabály szerint 8 napon belül meg kell tennie. A szülők nemzetközi világnapján stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A partnerség célja, hogy a két szervezet szakmai tapasztalatát egyesítve támogassa a gyermekek és fiatalok mentális egészségét, valamint a családokat. A megállapodás alapján közös kutatások, szakmai konferenciák, edukációs programok és figyelemfelhívó kampányok indulnak. A megállapodást a Betesda Gyermekkórház kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontjának csoportszobájában írták alá. A háttérben egyre súlyosabb nemzetközi és hazai adatok állnak, Európában több mint 30 millió gyermek érintett mentális problémában, a szorongásos zavarok előfordulása pedig megduplázódott az elmúlt 2 évtizedben. A felek szerint a gyermekek lelki egészsége közös társadalmi felelősség. Kovács Csaba Ebel díjas, Prima Primissima díjas építész, egyetemi tanár, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem megbízott rektora nyert el az egyetem rektorjelölti pozícióját, közölték az intézmény Facebook oldalán. A döntés fontos mérföldkő az egyetem életében, egy hosszabb átmeneti időszak zárul most ezzel le. A rektorválasztás során a szenátorok 2 jelölt közül egyszerű többséggel választottak. Az új rektor várhatóan augusztus 1-én kezdi meg 4 éves megbízatását az egyetem élén. Rekord mobiladatforgalmat generált a Bajnokok Ligája döntője a Puskás Arénában. A Magyar Telekom tájékoztatása szerint mintegy 6000 gigabyte adatot bonyolított a hálózat a stadionban és közvetlen környezetében, ami majdnem 2-szerese a Magyar Kupa döntőjén mért értéknek. A főváros teljes napi adatforgalma is 10%-kal nőtt, a meccs idején pedig több mint 30%-os ugrást mértek. A stadionban az összes adatforgalom 55%-a már 5G-n zajlott, a feltöltési forgalom pedig közel 3-szorosára emelkedett. A szolgáltató a döntőre 8-szorosára növelte az elérhető 5G kapacitást, és stadionokra optimalizált multibeam antenna rendszer telepített, amely egy közepes magyar város teljes mobil hálózati kapacitásával betegszik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: szerelem, a szerelem, a szerelem. Sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem láthatok, nem hallatok.
1: Itt egész nap jó zenék szólnak, mindig jó hallgatni.
2: Éjjel-nappal, Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Brüsszeli egyeztetés után részletes reformcsomagot jelentett be három miniszter. Stratégiai megállapodást írt alá a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. Kovács Csaba építész lett a Moholy Nagy Művészeti Egyetem rektorjelöltje. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány és az Európai Bizottság megállapodása után Kapitány István, Kármán András és Vitézi Dávid ismertette, mire fordítják a felszabaduló 16,4 milliárd eurós uniós forrást. A pénzt vasútfejlesztésekre, az energiahálózat korszerűsítésére és a hazai KKV-k tőkeerősítésére fordítják. A kabinet vállalta a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását, a közérdekű alapítványok működésének reformját, valamint az adókerülési kiskapuk felszámolását. Felülvizsgálják a kiemelt beruházások szóló rendeleteket is, különösen azokat a projekteket, amelyek már engedélyt kaptak, de még nem indultak el. Ez több nagy lakásépítést is érinthet. A helyreállítási tervet júliusig kell véglegesíteni, hogy az uniós jóváhagyás időben megtörténjen. Közigazgatási eljárásban vizsgálja a Fejér megyei kormányhivatal, hogy mitől pusztult el a Válvölgye Vadásztársaság 10 zebrája közül 3, 60 puszta közelében, és mi lett a tetemeikkel, írja a Telex. Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő, hónapok óta foglalkozott az üggyel, miután a légi felvételeken csak 5 állat látszott, miközben a nyilvántartásban 10 szerepelt. A rendőrség korábban elutasította a feljelentést, de most feljelentés kiegészítést rendelt el. A hatóság azt is vizsgálja, jelentették-e időben az állatot elhullását, mert azt a vadásztársaságnak jogszabály szerint 8 napon belül meg kell tennie. A szülők nemzetközi világnapján stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A partnerség célja, hogy a két szervezet szakmai tapasztalatát egyesítve támogassa a gyermekek és fiatalok mentális egészségét, valamint a családokat. A megállapodás alapján közös kutatások, szakmai konferenciák, edukációs programok és figyelemfelhívó kampányok indulnak. A megállapodást a Betesda Gyermekkórház kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontjának csoportszobájában írták alá. A háttérben egyre súlyosabb nemzetközi és hazai adatok állnak, Európában több mint 30 millió gyermek érintett mentális problémában, a szorongásos zavarok előfordulása pedig megduplázódott az elmúlt 2 évtizedben. A felek szerint a gyermekek lelki egészsége közös társadalmi felelősség. Kovács Csaba Ebel díjas, Prima Primissima díjas építész, egyetemi tanár, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem megbízott rektora nyert el az egyetem rektor jelölti pozícióját, közölték az intézmény Facebook oldalán. A döntés fontos mérföldkő az egyetem életében, egy hosszabb átmeneti időszak zárul most ezzel le. A rektor választás során a szenátorok két jelölt közül egyszerű többséggel választottak. Az új rektor várhatóan augusztus 1-én kezdi meg 4 éves megbízatását az egyetem élén. Rekord mobiladatforgalmat generált a Bajnokok Ligája döntője a Puskás Arénában. A Magyar Telekom tájékoztatása szerint mintegy 6000 gigabájt adatot bonyolított a hálózat a stadionban és közvetlen környezetében, ami majdnem kétszerese a Magyar Kupa döntőjén mért értéknek. A főváros teljes napi adatforgalma is 10%-kal nőtt, a meccs idején pedig több mint 30%-os ugrást mértek. A stadionban az összes adatforgalom 55%-a már 5G-n zajlott, a feltöltési forgalom pedig közel 3-szor sorosára emelkedett. A szolgáltató a döntőre 8-szorosára növelte az elérhető 5G kapacitást, és stadionokra optimalizált multibeam antenna rendszer telepített, amely egy közepes magyar város teljes mobil hálózati kapacitásával betegszik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: reggel.
1: Sláger FM. A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: legnagyobb slágerek változatosan.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
0: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek a Sláger FM-en.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizálta egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohem Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Be Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágerekkel.

0: tágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddy 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddy munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Soron kívüli keresztváltozást jelentett be Vitézi Dávid miniszter az elektromos rollerek miatt. Azonnali hatállyal elbocsátották a MÁV szolgáltató központ vezérigazgatóját. Idén is múzeumbuszok segítik a múzeumok éjszakája helyszíneinek megközelítését Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Soron kívüli keresztváltoztatást sürget Vitézi Dávid a növekvő rolleres balesetszámok miatt, írja a Pénzcentrum. A miniszter az RTL híradónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a nagy teljesítményű elektromos rollerek szabályozása nem várhat az átfogó keresztreform végéig, ezért külön gyorsított eljárásban kell rendezni a járművek jogi helyzetét. A kormány a következő hetekben tűzi napirendre a közlekedési szabályrendszer 2 lépcsős átalakítását, amelyet társadalmi egyeztetés előz meg. A tervezett módosítások a hazai vezetési kultúrát és a jogosítványok rendszerét is érinthetik. Azonnali hatállyal elbocsátották Bada Jánost, a MÁV szolgáltató központ vezérigazgatóját, írja 444.hu. A döntés előzménye, hogy a vállalatnál átláthatatlan beszerzésekre és gyanús személyi összefonódásokra utaló panaszok merültek fel. Bada János 2023 óta vezette a központot, amelyhez a teljes MÁV csoport beszerzéseit is átszervezték. A menesztés egybeesik egy belső levéllel, amelyben egy dolgozó írásban kérdezte a MÁV vezetését és az új közlekedési minisztert, Vitézi Dávidot arról, indult-e vizsgálat a dolgozók körében nyílt titoknak számító visszásságok miatt. Szerdán tárgyal a kormány és az önkormányzatok érdekképviselete az önkormányzati rendszer átalakításáról, közöltek Gémesi György és Karácsony Gergely a Magyar Önkormányzatok Szövetségének sajtótájékoztatóján. A kormányt a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium képviseli majd. A MÖSZ kész javaslatcsomaggal érkezik. Elsőként a szolidaritási hozzájárulás rendszerének átalakítását kérik. Jövőre az előző évi iparűzési adóbevétel 15%-ával maximálnák a befizetést. Emellett felterületi egyenlítő rendszert, a versenyképes járások program leállítását, a helyi közösségi közlekedés állami normatívájának visszaállítását és az SZIA helyben maradó részének visszaadását is javasolják. A csomag része a gépjárműadó elvonásának felülvizsgálata és több helyi feladat, például a gyámügy vagy a védőnői hálózat visszaadása is. Az idén 145 éves Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től ismét elindítják a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatot. A program 2007 óta működik, és minden nyáron több ezer esetben segítenek a strandolóknak a kisebb orzsolásoktól egészen az életveszélyes helyzetekig. A szolgálat augusztus 20-áig lesz jelen a Balaton déli partján, a tervek szerint 7 település 10 strandján. A működéshez szükséges forrásokat évről évre támogatók biztosítják. A Budapesti Közlekedési Központ idén is külön múzeumbuszokkal segíti a múzeumok éjszakája látogatóit június 20-án. A rendezvényre szóló karszalaggal 7 útvonalon lehet utazni, így könnyen elérhetők a Fővárosi Kulturális Fesztiválhoz csatlakozó több mint 200 intézmény programjai. A karszalag további jegy vagy bérlet nélkül érvényes a múzeumbuszokra, de a BKK egyéb nappali és éjszakai járatai nem használható. A múzeumi járatok ugyanakkor igénybe vehetők a szokásos jegyekkel és bérletekkel is, és a díjmentes utazásra jogosultak számára is ingyenesek. A BKK szerint érdemes a közösségi közlekedést választaniuk azoknak, akik június 20-áról 21-ére, vagyis szombatról vasárnapra virradó éjjel szeretnének ellátogatni az izgalmas kulturális programokat, kiállításokat, koncerteket, tárlatvezetéseket kínáló helyszínekre a múzeumok éjszakáján. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Sláger FM. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 4-én csütörtökön este több program is várja az érdeklődőket. Ott a Magyar Zeneházában, a Városliget szívében nézzük az állandó kiállítást, a Freddyt, ami egy időszaki kiállítás, minden idők egyik legnagyobb rocksztárja Freddie Mercury előtt tiszteleg. Az idén 80 éve született művész zenekarával a Queennel 40 éve adott legendás stadionkoncertet Magyarországon. Ez volt az első nyugati sztárzenekar által tartott monstre rock esemény a Vasfüggöny mögött. Nos, ez a kettős évforduló ad különleges aktualitást a világsztár emlékét ápoló World of Freddie és a Zeneháza közös tárlatának, amely több száz eredeti személyes tárgyon és történeten keresztül élmény alapú installációk segítségével mutatja meg Freddie Mercury kevésbé ismert emberi arcát. A kapcsolódó tárlatvezetéseken a kiállítás kurátorai és közvetlen munkatársai vezetik be a látogatókat a tárlat rejtelmeibe. A programsorozatot minden alkalommal másik kurátor vagy munkatárs vezeti, alkalmanként váltakozva. Szilágyi Gábor, Mándli Endre, Vazul, Horn Márton és Erdőháti Melinda kulisszatitkok arról, hogyan készültek a kiállítás egyes terei, izgalmas részletek Freddie személyes tárgyairól és a szakmai munka hátteréről. Tehát ez június 4-én csütörtökön, ott a Magyar Zeneházában, de aznap 19 órától jön egy táncház is. Népzene és néptánc mindenkinek, a Tempó zenekarral, mert idén is folytatódok a Zeneháza szabadtéri színpadán egészen majd szeptemberig az ingyenes táncház a szabadban, a második alkalommal a Tempó

0: muzsikál, akik azzal a céllal alakultak meg 2022-ben Budapesten, hogy minél hitelesebben és eredeti formájában tolmácsolja a Kárpát-medencei autentikus magyar és a velünk együtt élő etnikumok bonós népzenéjét. A felvételeken és gyűjtőutakon hallott régi, falusi kamaramuzsikálás és annak a táncot kiszolgáló szeretete hívta életre ezt a formációt. Szabó Kincső és Berecz István tanítja majd önöket június 4-én csütörtökön a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A belügyminiszter felmentette az OKF és a BVOP vezetőit. Emelte a járőrök létszámát a rendőrség Kelenföldön és környékén. Visszatér a Városligetben Magyarország egyetlen női futó eseménye. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Pósvai Gábor belügyminiszter felmentette Góra Zoltánt, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetőjét, valamint Tóth Tamást, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetőjét. A helyükre új vezetőket nevezett ki. Az OKF élére Varga Ferencet, a BVOP vezetésével pedig Schmeld Jánost bízta meg. A lakossági panaszok miatt az előző héttől kezdve állandó emelt létszámú rendőri jelenlétet biztosít a 11. kerületi rendőrkapitányság Kelenföldön és környékén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság, miután Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány egyeztetett László Imre polgármesterrel. A járőrök önállóan és a közterületfelügyelőkkel közösen látnak el szolgálatot, emellett a BRFK közrendvédelmi főosztálya és a készenléti rendőrség is biztosít erőket, így éjjel-nappal vannak rendőrök a környéken. Napokban a BRFK újabb térfigyelő kamerákat telepít a Kelenföldi vasútállomás területén, július 4-én pedig a BKK-val közös köztisztasági közbiztonsági akciót tartanak. A főkapitány kérte, hogy az önkormányzat a lakossági panaszokat azonnal továbbítsa a rendőrségnek. Elkészült a Budai Egészségközpont és az Országos Gerincgyógyászati Központ A és B épület tömbjének teljes felújítása. A 2024-ben indult kórházfejlesztési program célja egy új, mozgásszervi fókuszú kórházszárny létrehozása és a meglévő épületek korszerűsítése. Az A épületben 4 műtő teljesen megújult, alkalmasak robotsebészeti eszközök fogadására is. A B épületben új orvosi és adminisztratív helyiségek, valamint egy kápolna készült el. A fejlesztés része a kórház teljes megújulását célzó programnak, amelynek következő eleme az új C-szárny megépítése lesz. Arnold Schwarzenegger Budapesten tartózkodik. A világhírű színészt és egykori testépítő bajnokot a Váralagút környékén is látták kerékpározni két kísérő társaságában. A látogatás hátterében sajtóértesülések szerint egy új akciótriller forgatása áll, amelyet Magyarországon készítenek. A stáb a következő hetekben több budapesti helyszínen is feltűnhet. Vasárnap rendezik a 31. Aldi női futógálát. A Hősök teréről induló távok idén is több ezer hölgyet mozgatnak meg. A 10 kilométeres futástól a barátnős gyaloglásig mindenki találhat magának kihívást. A szervezők szerint nem az időeredmény számít, hanem az, hogy a résztvevők kiszakadjanak a hétköznapokból és egy kicsit önmagukra figyeljenek. A futógáláról Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda ügyvezetője beszélt a Sláger FM-nek.
3: A Városliget felújítása miatt el kellett költöznünk, és most visszaköltözünk, és a Hősök teréről fogunk rajtolni, és a Városliget Nagyrétnél fogunk célba érni. Nagyon sok távunk van, a király táv, bocsánat, itt azt kell mondanunk, hogy a királynői táv, az 10 kilométer, ez a legnépszerűbb, van 5 kilométer, kezdőknek, gyerekeknek 2,5 kilométer, emellett van az említett családi futás, van gyaloglás, van egy váltó, és újdonságként a fogyatékossággal élőknek pedig szervezünk egy szintén külön 1 kilométeres futamot. Idén megpróbálkozunk egy gyors gyaloglással, ilyen még soha nem volt egy eseményen se, ami azt jelenti, hogy valahol a futók és a gyaloglók közötti tempóban lesz egy 50-100 fős csapat, akik úgynevezett gyors gyaloglással mennek.
2: Az Aldi női futógála jótékonysági programokkal és esélyegyenlőségi futammal is készül a Városligetben, ahol fogyatékossággal élők és épek együtt teljesítik a távot. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.